0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 31-én hétfőn. Iskola kezdéssel indul az új kressz is. Szeptember 1-től változnak a közúti közlekedés szabályai. Vége a nyárnak, vége az unalmas ingatlanpiaci apadásnak is. A jelzálog kamatok további emelkedésére kell számítani. És direkt függőség kialakítására tervezték volna a Facebookot és az Instagramot. Giga összeget fizet Zuckerberg, csak hogy elkerülje a pereskedést. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő szerint Filip Kuffánál jobb jelölt kell a környezetvédelmi tárca élére. Hétre emelkedett a Ciprus mellett elsüllyedt hajó áldozatainak száma. Változóan felhős lesz az ég, 30 fok feletti értékek, de viharok is várhatók, jönnek a részletek. Amennyiben személycserére kerül sor a Környezetvédelmi Minisztérium élén, annak egy jobb minőségű jelölésnek kell lennie, jelentette ki a köztársasági elnök. Peter Pellegrini a TA3 hírtelevízióban vasárnap azt mondta, jobb jelöltek is léteznek, mint amilyen Filip Kuffa, akit a Szlovák Nemzeti Párt a jelenlegi miniszter Tomás Taraba helyére szán. Az elnök úgy véli, a személycsere nem lehet csupán politikai indítatású.

0: oktatást a nagyobb községekben található iskolákba. A miniszter szerint a kisiskolákban tanuló 15 éves gyerekek rosszabb eredményeket érnek el, mint azok, akik nagyobb iskolában tanulnak. Nem azért csináljuk, hogy spóroljunk, sem hogy elvegyük valakitől az iskola hozzáférhetőségének biztonságát. Azért tesszük, hogy jobb minőségű oktatást kaphassanak ezek a gyerekek, mert nekik ugyanolyan joguk van hozzá, konstatálta Tomás Drucker. Ma véget ér a diákok számára a nyári szünidő, holnap szeptember 1-én megkezdődik a tanítás az általános és középiskolákban. A 2026-2027-es tanévet 760 ezer diák kezdi meg országszerte, közülük több mint 57 ezer az elsős. Az óvodások száma az új tanévben meghaladja a 173 ezret, tájékoztatott az Oktatásügyi Minisztérium. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, 23 embert még keresnek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik kimentett utas beszámolója szerint, mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. Az Európai Unió tiszteletben tartja Izland szavazóinak demokratikus döntését, miszerint nem folytatják az uniós csatlakozási tárgyalásokat, jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke. Az izlandiak szombaton népszavazáson elutasították az ország uniós tagsági tárgyalásokhoz való visszatérését. A szavazó közel 53%-a voksolt az Európai Unióval folytatott tárgyalások újraindítása ellen. A részvételi arány meghaladta a 82%-ot, ami a legmagasabb a 2009-es parlamenti választások óta. Szeptember 9-én szerdán temetik 5. Harald norvég királyt, aki 89 évesen hunyt el múlt pénteken. A temetési szertartásra az oszlói székesegyházban kerül sor. Addig folytatódik az állami gyász, tájékoztatott a királyi palota. A temetés előtt a legközelebbi hozzátartozók a királyi palota kápolnájában gyűlnek össze. A koporsót ezután egy nagy temetési menetben szállítják a székesegyházba. A menetben részt vesznek a királyi család tagjai, közéleti személyiségek, valamint hazai és külföldi vendégek. Az elhunyt király koporsóját ma délután a palota kápolnájába helyezik át, ahol a nyilvánosság szeptember 1-e és 8-a között búcsúzhat el tőle. Norvégia új királya 8. Hákon kedden teszi le alkotmányos esküjét a norvég parlamentben.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet, a Tőketerebesi és Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az északnyugati irányú szél délután megerősödik.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Egyelőre nyugodt a forgalom, balesetről és radarról nem kaptunk jelentést. Útjavítási munkálatok zajlanak Kassán a Rasztiszlavova utcában, az Alejová és Cintorinszka közötti szakaszon, az Alejová irányában az utca le van zárva, kerülni a déli sugárút felé lehet. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: beszámoló.
1: Guzi Blanka két ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Koleszár Mihály 8., Szép Balázs pedig 12. lett. 7 érmet, 1 aranyat, 5 ezüstöt és 1 bronzot harcoltak ki a magyarok a poznanyi kajakkenu világbajnokság zárónapján. A tegnap délelőtti döntőkben 4 dobogós helyet szereztek. A háromszoros Európa-bajnok Varga Ádám K1 500 méteren, a kétszeres Európa-bajnok Lutz Anna K1 200 méteren, a női kenu 4-es 500 méteren egyaránt a második helyen ért célba. A Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es pedig 3. lett. A délutáni 5000 méteres távon a kenusoknál a kétszeres világbajnok Adolf Balázs arany, Csorba Zsófia ezüstérmet harcolt ki. A kajakosoknál Kőhalmi Emese szintén 2. lett. A magyar válogatott a németek mögött 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal a 2. helyen végzett a VB érem táblázatán. A dac kiütéses 6-1-es győzelmet aratott a szakolcai csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A dunaszerdahelyiek minden tekintetben felülmúlták az ellenfelet. Elszenvedte első vereségét a címvédő és listavezető Slovan. A helyzeteit elpuskázó Bajnokok Ligája főtáblás pozsonyi csapat az új téglamezei stadionban nem kis meglepetésre 2-1-re kikapott a Nagy Mihályi együttestől. A forduló rangadóján a zsolnaiak 3-1-re nyertek Nagyszombatban. A tabellán a dunaszerdahelyiek, a nagyszombatiak és a zsolnaiak 1 ponttal vezetnek a pozsonyiak előtt. A dac és a Slovan 1 meccsel kevesebbet játszott. A nyeretlen komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. A 2. labdarúgóliga 6. felvonásának tegnapi eredményei Petržalka Liptovský Mikulás 2-0 és Slovan B. Povaská Bystrica 1-1. Ma 17 órától bonyolítják le a Malzsenyice Bicsa összecsapást. A 100%-os ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 10. helyre. A 11-est hibázó Ferencváros Teltház 4000 néző előtt 2-1-re nyert az Éllovas Felcsúti csapat vendégeként a labdarúgó NB1 6. fordulójában. A másik tegnapi meccsen a címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott Kisvárdán. A tabellán a Felcsút 2 ponttal vezet az Újpest előtt. 2 vasárnapi eredmény a labdarúgó NB2-ből, Soroksár Csákvár 6-0 és Karcag Videoton 2-1. A Soroksár 3 ponttal vezet a Kecskemét előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester United Ipswich 5-2, Chelsea Brighton 4-3, Real Madrid Malaga 4-0, Napoli Como 1-2, Cagliari Internazionale 0-1, Sparta Slavia 0-3 és Plzeň Slovácko 1-1. Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben rendezett világbajnokságán. A kalapácsvető Halász Bence győzött a brescai ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A dunaszerdahelyiek odahaza 41-29-re verték a Píszeket a csehszlovák női kézilabda bajnokság nyitófordulójában. Férfi kosárlabda EB selejtezők: Nagy-Britannia Szlovákia 97-72 és Szlovénia Magyarország 92-77. Fucsovics Márton 6-4-6-4-6-2-re kikapott a spanyol Daniel Meridától az amerikai nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. Enric Mas nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar szombati feladása után éllovassá vált spanyol kerekes növelte az előnyét összetettben. Walter Attila 83. lett, összetettben a 41.

6 óra 19 perc, augusztus 31-én, a meteorológiai nyár utolsó napján, és hát, ezt mindenki tudja, a nyári szünet utolsó napján Erika és Bella napja van. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növény névvel. Jelentése nagyra becsült, a Bella, olasz, spanyol eredetű név, a Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, melynek jelentése szép. Ezen kívül még Ramona, Rajmund, Ajda, Aldán, Pamina és Amina napja van, a szlovák naptár szerint pedig Nóra napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. Az univerzum egyik leghidegebb helye egy amerikai laboratóriumban van. A tejútrendszer eddig ismert leggyorsabb csillagát fedezhették fel, és 11 ezer éves különleges szobrot találtak Törökországban. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Az univerzum egyik leghidegebb helyét ma már nem az űrben, hanem egy New York állambeli laboratóriumban találjuk. Az IBM kutatói olyan hűtőrendszert fejlesztettek, amely 15 millikelvinre, vagyis az abszolút nulla fokhoz közeli hőmérsékletre képes lehűteni egy kvantum számítógép alkatrészeit. Az abszolút nulla mínusz 263,15 Celsius fok, ennél alacsonyabb hőmérséklet elméletileg nem lehetséges. A szélsőséges hideg azért fontos a kvantum számítógépeknél, mert csökkenti a környezet zavaró hatásait, és stabilabbá teszi a rendkívül érzékeny kvantum állapotokat. Az IBM célja, hogy 2029-re hibatűrő, vagyis működés közben a hibákat felismerni és korrigálni képes kvantum számítógépet hozzon létre. A mostani hűtőrendszer moduláris, ezért a jövőben további kvantum csippekkel is bővíthető. Csillagászok a tejútrendszer eddig ismert leggyorsabban mozgó csillagát azonosították. Az S301 jelű objektum másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel száguld, ami a fénysebesség körülbelül 8%-a. A csillag különlegessége, hogy a galaxis középpontjában található Sagittarius A csillag szupernagy tömegű fekete lyuk körül kering, ráadásul mindössze 8,7 év alatt kerüli meg azt. Pályája a Föld és a Nap közötti távolság 12-szeresére is megközelíti a fekete lyukat. A kutatók szerint az S301 megfigyelése lehetőséget adhat arra, hogy közvetlenül megmérjék a fekete lyuk forgását, és ezzel az általános relativitás elmélet előrejelzéseit is teszteljék. Az Európai Déli Obszervatórium teleszkópjaival 2031-ben a következő közeli elhaladáskor újabb méréseket végeznek. Rendkívül ritka, mintegy 11 ezer éves szoborra bukkantak régészek Törökország déli részén, Karahantepe-ben. A körülbelül 70 cm-es magas alkotás egy gepárd hátán ülő embert ábrázol, és a szakértők szerint a férfiasság szimbóluma lehetett. A török kulturális miniszter szerint a szobor stílusa teljesen egyedülálló, nem hasonlítható más ismert leletekhez. Karahantepe-ben korábban egy fordított kompozíciójú szobrot is találtak, amelyen egy ember hátán látható gepárd. A kutatók szerint a két alkotás összefügghet, a gepárd pedig a hatalmat, az életerőt és a veszély feletti uralmat jelképezhette. A térségből már több különleges ember alakot és állatokat ábrázoló neolitikus szobor is előkerült, így az új lelet tovább árnyalhatja a világ egyik legkorábbi településének vallási és kulturális életéről alkotott képet.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 31-én hétfőn. Holnap nem csak az iskola kezdődik, hanem több közlekedési szabály is megváltozik. Már annak a gyalogosnak is biztosítani kell az átkelést, aki még nem lépett a zebrára, de arra készül. Szigorodnak az elektromos rollerek szabály, és a visszaeső szabálysértőkre is komolyabb következmények várnak. De vajon képesek lesznek-e az autósok és a gyalogosok holnaptól az új szabályok szerint működni? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál Bábelivel.
2: Vasárnap nyílt napokat tartottak Pozsonyban az elnöki palotában, ahová több mint 13 ezeren látogattak el. Az elnöki hivatal kommunikációs osztálya szerint ez volt az eddigi legmagasabb részvételi arány a nyílt napokon. Az elnöki palota barna szalonjában a látogatók megtekinthették a Szlovák Köztársaság 1992-es alkotmányának eredeti példányát, illetve a Szlovák Köztársaság állami pecsétjét. A zöld szalonban pedig kiállították azokat az állami kitüntetéseket, amelyeket a köztársasági elnök az államalapítás évfordulóján adományozhat. A pozsonyi közlekedési vállalat több változást vezet be a tanév kezdetével, amellett, hogy szeptember 1-től visszatérnek a megszokott sűrűbb menetrendhez, gyakrabban járnak majd az autóbuszok a reptérre, illetve a legforgalmasabb szakaszokon csuklós járműveket helyeznek üzembe. A reptérre közlekedő 61-es számú autóbusz például a reggeli csúcsforgalomban 5 percenként, a délutáni frekventált időszakban pedig 6 percenként jár majd. A Kassai megyei rendőrség ismét csaló SMS-ekre figyelmezteti a lakosságot, melyek célja pénz vagy érzékeny adatok megszerzése az emberektől. A rendőrség tájékoztatása szerint az üzenetben a csalók közlekedési rendőröknek adják ki magukat, és azt állítják, hogy a címzetnek befizetetlen gyorshajtási bírsága van. Egy másikban parkolószolgálat üzemeltetőjének adják ki magukat, és a parkolásért fizetett állítólagos alulfizetésre figyelmeztetnek. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne kattintsanak rá az üzenetben található linkre, ne válaszoljanak az üzenetre, és ne adják meg személyes vagy bankkártya adataikat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, az északnyugati irányú szél délután megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egyelőre nyugodt a forgalom, balesetről és radarról nem kaptunk jelentést. Útjavítási munkálatok zajlanak Kassán a Rasztyiszlavova utcában, az Alejová és Cintorinszká közötti szakaszon, az Alejová irányában az utca le van zárva, kerülni a déli sugárút felé lehet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. Holnap az iskola kezdéssel együtt az új közlekedési szabályok is életbe lépnek Szlovákiában. A parlament által elfogadott törvénymódosítás szerint az autósnak már annak a gyalogosnak is biztonságos átkelést kell biztosítania, aki még csak készül a zebrára lépni. Szigorodnak az elektromos rollerek szabályai, a gyalogosövezetben pedig 20-ról 10 km per órára csökken a sebesség határ. A visszaeső szabályszegőkre utánképzési vizsga, végső esetben pedig jogosítvány elvesztése várhat. Az új szabályok gyakorlati jelentőségéről, a hatályba lépés és az iskola kezdés apropóján Major József biztonság, közlekedés biztonsági szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát összességében talán kezdjük így, milyennek látja az elfogadott változtatásokat? Már csak azért is, mert ha, tehát hogy lehet bármilyen szabályt szabni, alakítani, ha egy társadalomra mondjuk kevésbé jellemző a szabálykövetés, akkor hát megette a fene. Ezek a szabályok ön szerint és ilyen formában követhetőek lesznek?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy akkor mondjunk egy példát, majd még visszatérünk részletesebben, de mondok egy példát, tehát az lesz benne az új szabályokban, hogyha lesz, hogy miért azt mondjuk, hogy ha lesz, azt majd mindjárt nem mondjuk. Szóval az lesz benne az új szabályokban, hogy például a gyalogos, amikor átkel a gyalog átkelőn, akkor nem használhat fülhallgatót vagy fejhallgatót, ugye azért, hogy oda tudjon figyelni a forgalomra. Na most, hogyha oda jutottunk, hogy valakinek meg kell tiltani a fejhallgatót azért, hogy őt saját magát ne gázolja le egy autó, és erre az illető saját magától nem jön rá, hogy ez veszélyes, akkor nagyon nehéz betartatni a szabályokat, tehát ezt nem lehet minden gyalog átkelő mellé egy rendőrt állítani, hogy ellenőrizze, hogy van-e valakin fejhallgató, meg azért elég vicces is lenne, hogyha ide jutnánk.
0: Hát mondjuk ez tényleg elég specifikusan élethelyzethez kötött szabály, illetve hát annak ugye az ellenőrzési lehetősége. Az új szabályok ugye épp az iskola kezdés napján lépnek hatályba, ha minden igaz. Melyik változás előzhet meg valóban baleseteket az iskolák környékén, mit gondol, és melyiknek lesz inkább csak amolyan jelképes jelentősége? Bár amit most mondott, ez nagyjából akár azt is mondhatnánk, hogy van jelképes jellege.
1: Először talán térjünk vissza arra, hogy mikor túl érvényesek a szabályok. Ugye az volt a terv, hogy szeptember 1-től viszont augusztus 30-án, ez vasárnapi nap, még este még nem jelent meg ez a változás a törvénytárba, és minden törvény, illetve ennek változása onnantól kezdve érvényes, hogy a törvénytárban megjeleni. Tehát ez lehet, esetleg lehet, hogy műszakiban valami, vagy vasárnap, vagy hétvége, lehet, hogy még hétfő megjelenik, ja, de ugye azt várja majd el az állam, az állampolgároktól, hogy szeptember 1-től a szabályokat betartsák, miközben még két nappal előtte nem közölte velük, hogy mik ezek a szabályok. Tehát nyilván akkor majd az állampolgár is könnyen előfordulhat, hogy így áll hozzá, hogy ha az állam velem nem törődik, akkor én se törődök majd az állammal. Ami az iskolákat illeti, tehát a gyalogosokat érintő szabályok szerintem a legfontosabbak. És mivel még nem jelent meg a törvénytárban, akkor induljunk ki abból, amit a belügyminisztérium nyilvánosságra hozott, hogy ez lesz majd a változás. Egyébként ez az egyik legszélesebb körű változás. Nálunk megszoktuk, hogy ezek a szabályok évente akár 8-10-szer, 12-szer is változnak. Ez az utóbbi, ez a legszélesebb körű, csak a törvényjavaslat 37 oldal. Tehát részletesen nyilván most nem lesz időnk átvenni őket. A gyalogosokat érintő szabályok a legfőbb az, hogy ugyanúgy, mint a környező országokban, ezentúl a gyalogosnak akkor is elsőbsége lesz, hogyha csak készül rálépni a zebrára. Tehát nem csak amikor már rálépett, hanem amikor készül.
0: Ez talán az egyik legfontosabb, már csak abból a szempontból is, ugye, mert azért is beszélünk erről, és ennek a módosításnak külön azok arról a szabályról, amelyek hát szóba jöhetnek így a holnapi nap, illetve hát szeptember 1-ével kapcsolatban az iskola kezdés napján. Említi ezt, hogy akkor is előnye lesz már, amikor a járdánál. Hát mondjuk pont az iskola kezdéssel kapcsolatban eszembe jut, hogy egy iskola előtt az gyerekek állhatnak, beszélgethetnek, várakozhatnak a zebra mellett. Ezt hogyan olvassa egy sofőr ezt a szándékot, hogy valaki rá akar lépni a zebrára? Nehogy mondjuk ott álljon a rendőr, mert ilyenkor ott áll, és hát aztán a körmére néz a sofőrnek.
1: Igen, ez egy fontos, tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy elismerést érdemel a rendőrség, hogy a városi rendőrökkel karöltve általában szeptember 1-én kint állnak az iskola közelében, vagy a városban, ahol nagyobb forgalmúak a gyalogátkelőhelyek. Meg a szomszédországokban, tehát hogyha átmegyünk Magyarországra, vagy átmegyünk Ausztriába, akkor teljesen természetes, hogy odafigyelnek a géppocsi vezetők a gyalogosokra, sőt, ugye, hogyha az ember megszokta nálunk, hogy majd a gyalogosra lép, akkor sokszor meg is feledkezik róla. Például Magyarországon én érzem magam kellemetlenül, ugye, mert ott áll a gyalogos, nem hadonászik, nem néz rám csúnyán, megvárja, míg elmegyek, de én nem tartottam be a szabályokat, sajnos az előfordul. Úgyhogy meg kell szokni, oda kell figyelni a gyalogosoknak, másrészt viszont ugye a gyalogosoknak is valamilyen szinten együtt kéne működni a sofőröknek, tehát nem lehet azt, hogy mindenki majd a másikra keni, hogy ő volt a rossz, nem én.
0: Aztán ugye ennek a másik aspektusa, hogy hát nem teremthet-e hamis biztonságérzetet a gyerekben, hogy most már hát hogyha fog tudni erről a szabályról, mert mondjuk a szülei mondják neki, mert mondjuk hallgatják a Pátria Rádiót, hogy most már a járdán állva is elsőbségük van, tehát hogy nem attól kell tartani, hogy körülnézés nélkül indulnak el, mert tudják, hogy az autónak mindenképpen meg kell állnia?
1: Hát az autó, ugye, hogyha valamilyen sebességgel halad, akkor annak van egy féktávolsága, tehát a gyerekeknek azt is el kell magyarázni, hogy meg ugye általában az, hogy nem arra számíthatunk, hogy a másiknak meg kéne állni, hanem a másik megállt. Tehát amikor látjuk, hogy lassul, az, hogy neki meg kellene állni, és nem áll meg, az viszont veszélyes, tehát ott figyelni kellene a másikra. Jó, egyébként a gyerekeket könnyebben lehet nevelni, ha nevelik őket, sokkal könnyebben felnőttek megtanulják ezt. Persze az más kérdés, hogy kicsit figyelmetlen lehet, meg nem tudja, hogy felmérni az autó sebességét, de egyébként, ha a gyerekeket arra nevelik, hogy tartsák be a szabályokat, ők sokkal jobban odafigyelnek, képesek betartani, mint a felnőttek.
0: Hát akkor ez még talán a tanároknak is feladata lenne, vagy lehetne éppenséggel, így mondjuk a holnapi, vagy hát a szeptember 1-i iskolakezdés pián?
1: Igen, de főleg a családoknak, mert hogy ugye a gyerek szerencsére több időt tölt otthon, a jó esetben a szüleivel, mint az iskolában. Tehát az iskolának is feladata ez, de ugyanúgy a családnak. Tehát az iskolában hiába nevelik majd arra, hogy tarts szabályokat, hogyha esetleg adott esetben otthon mást hall ennek az ellenkezőjét.
0: Aztán, hogyha megnézzük így éppenséggel a gyakorlatát annak, hogy hogyan tódulnak az emberek mondjuk az iskolába, akkor talán sokszor nem a zebra a legveszélyesebb utcai rész ebben a történetben, hanem amikor a szülők a parkoló autók mellett a forgalmi sávban állnak meg, és a gyerek onnan lép ki az autóból az úttestre. Mondjuk, hogyha ezt a képet tartjuk magunk között, akkor az új szabályok ön szerint a valódi iskolakezdés veszélyekre reagálnak, vagy hát az iskolába járás úgymond közúti veszélyre, vagy ezek továbbra is megmaradnak?
1: Hát ezek sajnos továbbra is megmaradnak, ezt ugye két módon lehetne eltávol megoldani ezt a problémát, egy, hogyha a szülők betartanák a szabályokat, ugye a mai társadalomban erre ne nagyon számítsunk, a második pedig az, hogyha úgy alakítanák ki a parkolókat, tehát lenne egy ilyen hát nevezzük így, hogy ilyen áthajtósáv, hogy egy pillanatra megáll, az autó kiszáll a gyerek, vagy az iskola köteles személy, mondjuk így, no, és akkor hajt tovább. Egyébként ez már több országban, Csehországban már van egy ilyen kezdeményezés, úgy hívják, hogy megpróbáljuk lefordítani, tehát az angolból ered, hogy puszi, és menj tovább. Tehát ez tényleg csak ilyen parkolóhelyek, amik arra szállnak, hogy ugye a gyerek puszít a szülőnek, elbúcsúzik, és akkor kiszáll gyorsan, nem tartja fel a többit, megy az iskolába, és lehet a következő szülőt ki tudja tenni a gyereket.
0: Menjünk még kicsit vissza a zebrára. Ugye a zebránál történő figyelmetlen mobilozás tilalma az, hát talán elsősorban pont a fiatalokat célozza. Egy ilyen szabály mit gondol képes megváltoztatni a kamaszok viselkedését? Vagy csak akkor lesz hatása, ha rendszeresen ellenőrzik, és mondjuk még büntetik is?
1: Hát ez nagyon nehéz rendszeresen ellenőrizni, mert hogyha milyen a gyalogos forgalom, és akkor gyaloggal kell mellé, hogyha le is állítanánk egy rendőrt. Ugye csak a gyalogosoknak tényleg a töredékét tudná ellenőrizni. Na, attól tartok, hogy nem lesz ennek hatása, ugyanis a mai generáció már teljesen függ a telefonjától, tehát ő nem is érti azt, hogy miért nem szabadna mobilt használni, tehát nekik ez a világuk, a mobilt nézi állandóan. Semmi más nem tud, tehát persze ugye nem mindenki egyforma, tehát azért a fiatalok között is vannak felelősebbek, a kisebb gyerekek között is, megint, hogyha visszatérünk arra, hogy nevelik őket. De azt, hogy szerintem észre se veszi, hogy a telefonban néz neki, úgy, ahogy lélegzünk a felnőttek, meg akkor neki az, hogy ő nézi a telefonját, tehát ugyanolyan természetes, és nem is tudatosítja gyakran, tehát ez nagyon nehéz lesz betartatni. Itt megint csak vissza kéne térni a felelősségre, tehát itt nem a törvény ereje az, ami visszatart, hanem mindenkinek a saját biztonságérzete. Ami változik, az attól, hogy elfogadta ezt a törvényt, az, hogyha baleset történik, akkor könnyebb lesz meghatározni, hogy ki a felelős. Ha használta a mobiltelefonját, akkor nyilván nem tartotta be a törvényt. Tehát ez ilyen eső után köpönyeg.
0: Hát meg aztán vannak azért felnőttek is, akik legalább ugyanannyira bele vannak ragadva a telefonban, mint a gyerekek. Nézzük kicsit, menjünk tovább ennél. A gyalogos övezetben 10 km/h csökken a sebesség határ, azonban az iskolövezetben marad a 20. Mondjuk, ezt most durván mondom, de hogyha egy ilyen esetben mondjuk valakit elütnek, akkor mennyit számít egy 10 kilométeres különbség?
1: Hát 10 kilométeres különbség nagyon sokat számíthat, tehát adott esetben akár azt is, hogy túléli az illető, vagy nem éli túl, tehát az nagyon sokat számít. Most korán reggel ne foglalkozunk fizikával, de egy mozgó tárgynak a mozgás energiája a sebesség négyzetével növekszik, tehát hogyha dupla olyan gyorsan megy, akkor négyszer akkora energiával ütközik, ez nagyon nagy különbség. Ami különbség az, hogy a gyalogos övezetben egyáltalán nem lehetne szabad autóknak közlekedni, csak kivételes esetben. Tehát, hogyha ez a gyalogos oké, a gyalogos övezet oda bemegy, akkor figyeljen a gyalogosokra. Az iskola övezetben pedig ott normális a forgalom, tehát lehet ott közlekedni, közlekedhetnek az autók, parkolhatnak is adott esetben, stb. Csak hajtsanak lassabban azért, hogy ugye természetesen a gyerekeket ne veszélyeztessék.
0: Az új szabály szerint a 15 év alatti gyerekek kerékpárral használhatják a járdát, miközben az elektromos rollerek közlekedése ott alapesetben tilos, és csak mondjuk tábla engedheti. Így közlekedésbiztonsági szempontból mi indokolja ezt a különbséget?
1: Hát ez inkább, hogy mondjam, a megszokás, tehát az, hogy ugye a bicikli, még amikor ezt a törvényt alkották, meg ugye még az emberek fejébe is az van, hogy a bicikli közlekedési eszköz, és akkor a gyerekek régen, ha közlekedés nem autóval jártak iskolába, gyalog jártak, meg esetleg biciklivel, az elektromos roller pedig egy egészen új dolog, és akik elektromos rollert használnak, azt gyakran nem annyira tartják be a szabályokat, tehát természetesen nem mindenki. Ez abból adódik, hogy az elektromos roller az divat. És aki vesz egy elektromos rollert, az sok esetben ő meg akarja mutatni, hogy neki van ilyen, mindenki figyeljen rá, és hogy tudja ezt megmutatni, úgyhogy felhívja magára a figyelmet, legegyszerűbben úgy, hogy valakit veszélyezted, az biztos rá fog figyelni. Tehát nem mindig természetesen, de nagyon sok esetben ez a motiváció.
0: Aztán van itt a visszaeső szabályszegőkre is egy passzus. Ugye a harmadik súlyos szabálysértés után rehabilitációra, utánképzésre vagy vizsgára küldhetik el a szabályszegőt. Mondjuk egy veszélyesen vezető ember magatartását mi a tapasztalata, hogy valóban megváltoztatja egy ilyen program, vagy a lebukás valószínűsége többet számítana?
1: Hát azt mondják a pszichológusok, hogy a közlekedési szabálysértés és a bűncselekmények esetében is nem annak van visszatartó ereje, hogy mennyi a büntetés, hanem az, hogy biztosan bekövetkezik. Tehát ahogy kérdezni tetszett, az utóbbi. Tehát az annak van visszatartó ereje, hogyha biztosan megbüntetnék. Egyébként ilyen rendelkezések most is érvényesek, ami új, ha rövidre fogjuk, akkor az, hogy nem kötelező most ez a rehabilitációs program. Ez csak az egyik lehetőség, az, hogyan büntetik meg a többszörös szabálysértőt. A tapasztalat az, hogy nagyon kevés ember hat, ez inkább olyanra, hogy van az, mit tudom én, az életében egy rossz időszaka valami miatt, emiatt kicsit ideges, vagy nem figyel oda, és akkor vigyel követi a szabálysértéseket. Ilyenkor képes tudosítani, hogy hopp, én most mit tudom, az utóbbi egy évben én most nem egészen úgy viselkedtem, hogy szerettem volna. Egyébként, aki ilyen olyan notorikus, tehát ez az élet célja, hogy megszövi a szabályokat, azon nem igen tud segíteni ez a program.
0: Uh-huh. Ezzel kicsit vissza is tért a legelső a kérdésre, ugye, hogy tehát, hogy mennyire szabálykövető egy társadalom, ahhoz mérten lehet talán mérni azt, hogy mennyire lesz elfogadott mondjuk ebben a közlekedési világban az új szabályrendszer, de hát itt valójában akkor azt mondja, hogy ezek mind a rendőrállományt fogják terhelni innentől kezdve. Nem?
1: Ez még sajnos még nem tudjuk előre, tehát hogy tervezi a rendőrség mondjuk a gyalogosokat ellenőrizni. Az, hogy mondjuk leáll a rendőr a gyalogos átkelő mellé, és akkor aki fejhallgatóval kell át, azt megbüntetik. Nem tudom, hogy terveznek-e ilyet. Ha ide jutunk, hogy ezt kell csinálni, akkor tényleg valami nincs ebben ezzel a társadalommal. Nem tudjuk, hogy ez hogy fog történni, tehát ahogy mondtuk, tehát itt a esély után köpönyeg, tehát könnyen lesz megállapítani, hogy ki volt a vétkes.
0: Ezekben a szabályokban, hogyha átnézzük a változásokat, amelyek szeptember 1-től érvényesek lesznek várhatóan, akkor látom pontot, amely papíron mondjuk jól hangzik, de hát mindennapi forgalomban nehezen lesz betartható vagy ellenőrizhető.
1: Az elektromos rollereket, tehát ahogy elhangzott, ezután tilos lesz az elektromos rollereknek a járdán közlekedni alapesetben. Ez nagyon nehéz ellenőrizni. Illetve, hogyha mondjuk a rendőr meglát valakit, akkor nagyon nehéz megállítani. Tehát az, ha elég gyorsan tudnak közelkedni ezek a elektromos rollerek, bár most már ezt is korlátozzák majd. Úgyhogy, ha mondjuk 25-tel halad, akkor gyalog nem éri utol, autóval meg nem tud utána menni. Tehát ha észre is vesz egy szabálysértőt, gyakorlatilag nagyon nehéz lesz megállítani és megbüntetni.
0: Egyébként azzal kapcsolatban mit gondol, hogy tulajdonképpen mennyi idő kell ahhoz, amíg ez valójában a közlekedésben résztvevők számára elfogadottá válik ez az egész? Biztos, hogy kell hozzá idő, vagy adott esetben mondjuk a büntetés amolyan villanypásztor jellege, de hogy mégis ön szerint ez mikortól lesz olyan, hogy egy közegben működés új szabályaihoz alkalmazkodik abban a közegben lévő egyén?
1: Hát a pszichológusok azt mondják, hogy egy ilyen változáshoz körülbelül 21 nap szükséges, tehát hogyha valaki odafigyel és igyekszik, akkor egy ilyen változást 21 nap alatt tud feldolgozni. A kulcs szó az, hogyha igyekszik. Tehát azért, hogyha megnézzük, a gyalogosokat nagyon sokan elengedik most is, nem mindenki, de nagyon sokan, azoknak is meg kell majd szokni, hogy korábban reagál a gyalogosra. De én úgy gondolom, hogy látható változás, tehát az, hogy többen tömeges változás, nyilván lesz, aki holnaptól másképp fog viselkedni, sokan lesznek, de az, hogy tömeges változás látható legyen, az inkább években számolnám. De azt mondom, egy ilyen optimista verzió, hogy egy év után az lesz, hogy tényleg nem kell félnem rálépni a gyalogos átkelőhelyre.
0: Szeptember 1-től szigorodnak a közúti közlekedés egyes szabályai. Nézzenek körül az iskolába igyekezve. Major József közlekedésbiztonsági szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 31-én, hétfőn, Erika és Bella napján. Az interneten és a sajtóban is megihlette a mémgyárakat a Hlasz párt egy aránytalan politikai jelölése. Tarabánál áll a bál. Komoly pozícióharc folyik a koalícióban, és az SNS megint vesztésre áll, és merénylet kísérlőket fogtak. Hét elejér összefoglalóval jövünk nem sokára, most a hírek jönnek a mikrofonnál. Bábeli vett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő szerint Filip Kufánál jobb jelölt kell a környezetvédelmi tárca élére. Hétre emelkedett a Ciprus mellett elsüllyedt hajó áldozatainak száma. Változóan felhős lesz az ég, 30 fok feletti értékek, de viharok is várhatók, jönnek a részletek. Amennyiben személycserére kerül sor a környezetvédelmi minisztérium élén, annak egy jobb minőségű jelölésnek kell lennie, jelentette ki a köztársasági elnök. Peter Pellegrini a TA3 hírtelevízióban vasárnap azt mondta, jobb jelöltek is léteznek, mint amilyen Filip Kufa, akit a Szlovák Nemzeti Párt a jelenlegi miniszter Tomás Taraba helyére szán. Az elnök úgy véli, a személycsere nem lehet csupán politikai indítatású. Pellegrini szerint biztosan vannak ezen a területen olyan emberek, akik a környezetvédelemmel kapcsolatos jelenlegi vitákat le tudnák csitítani. Az elnök bízik benne, hogy a kormányfő egy olyan névvel áll majd elő, amely nem lesz megosztó, és amelyet a szakma és a nyilvánosság is el tud fogadni. Az Oktatásügyi Minisztérium nem tervezi iskolák bezárását, jelentette ki Tomás Drucker. Az oktatásügyi miniszter a Jó Televízióban beszélt arról, hogy elsősorban az iskolák minőségére szeretnének fókuszálni, de beismerte, hogy zajlik a vita az iskolák összevonásáról, főleg a felső tagozaton. Drucker elmondta, minden községben szeretnék megtartani az iskolát a legkisebb gyerekek számára, utána pedig biztosítani számukra a bejutást a nagyobb községekben található iskolákba. A miniszter szerint a kisiskolákban tanuló 15 éves gyerekek rossz

0: Ethereum. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett. 23 embert még keresnek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik kimentett utas beszámolója szerint, mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. Az Európai Unió tiszteletben tartja Izland szavazóinak demokratikus döntését, miszerint nem folytatják az uniós csatlakozási tárgyalásokat, jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke. Az izlandiak szombaton népszavazáson elutasították az ország uniós tagsági tárgyalásokhoz való visszatérését. A szavazók közel 53%-a szavazott az Európai Unióval folytatott tárgyalások újraindítása ellen. A részvételi arány meghaladta a 82%-ot, ami a legmagasabb a 2009-es parlamenti választások óta. Szeptember 9-én szerdán temetik 5. Harald norvég királyt, aki 89 évesen hunyt el múlt pénteken. A temetési szertartásra az oszlói székesegyházban kerül sor, addig folytatódik az állami gyász, tájékoztatott a királyi palota. A temetés előtt a legközelebbi hozzátartozók a királyi palota kápolnájában gyűlnek össze. A koporsót ezután egy nagy temetési menetben szállítják az oszlói székesegyházba. A menetben részt vesznek a királyi családtagjai, közéleti személyiségek, valamint hazai és külföldi vendégek. Az elhunyt király koporsóját ma délután a palota kápolnájába helyezik át, ahol a nyilvánosság szeptember 1-e és 8-a között búcsúzhat el tőle. Norvégia újkor királya 8. Hákon kedden teszi le alkotmányos esküjét a norvég parlamentben.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, a Tőketerebesi és Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, az északnyugati irányú szél délután megerősödik.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sűrűsödik a forgalom a nagyobb városok bevezető szakaszain, Nagy Tárkány fő útvonalán járdaépítés miatt korlátozásokkal számoljanak, és Pozsonyban, a Nóbel utcában útkarbantartók dolgoznak, az utca eleje a Rácsianszka felől mindkét irányban le van zárva, kerülni a Riazánszka, a Vajnorszka és az Odborászka utcákon lehet. Vezessenek óvatosan!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Guzi Blanka két ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Koleszár Mihály 8., Szép Balázs pedig 12. lett. 7 érmet, 1 aranyat, 5 ezüstöt és 1 bronzot harcoltak ki a magyarok a poznanyi kajakkenu világbajnokság zárónapján. A tegnap délelőtti döntőkben 4 dobogós helyet szereztek. A háromszoros Európa-bajnok Varga Ádám K1 500 méteren, a kétszeres Európa-bajnok Lutz Anna K1 200 méteren, a női kenu 4-es 500 méteren egyaránt a második helyen ért célba. A Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es pedig 3. lett. A délutáni 5000 méteres távon a kenusoknál a kétszeres világbajnok Adolf Balázs arany, Csorba Zsófia ezüstérmet harcolt ki. A kajakosoknál Kőhalmi Emese szintén 2. lett. A magyar válogatott a németek mögött 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal a 2. helyen végzett a VB érem táblázatán. A dac kiütéses 6-1-es győzelmet aratott a szakolcai csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A dunaszerdahelyiek minden tekintetben felülmúlták az ellenfelet. Elszenvedte első vereségét a címvédő és listavezető Slovan. A helyzeteit elpuskázó Bajnokok Ligája főtáblás pozsonyi csapat az új téglamezei stadionban nem kis meglepetésre 2-1-re kikapott a Nagy Mihályi együttestől. A forduló rangadóján a zsolnaiak 3-1-re nyertek Nagyszombatban. A tabellán a dunaszerdahelyiek, a nagyszombatiak és a zsolnaiak 1 ponttal vezetnek a pozsonyiak előtt. A dac és a Slovan 1 meccsel kevesebbet játszott. A nyeretlen komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. A 2. labdarúgóliga 6. felvonásának tegnapi eredményei Petržalka Liptovský Mikulás 2-0 és Slovan B. Povaská Bystrica 1-1. Ma 17 órától bonyolítják le a Malzsenyice Bicsa összecsapást. A 100%-os ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 10. helyre. A 11-est hibázó Ferencváros Teltház 4000 néző előtt 2-1-re nyert az Éllovas Felcsúti csapat vendégeként a labdarúgó NB1 6. fordulójában. A másik tegnapi meccsen a címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott Kisvárdán. A tabellán a Felcsút 2 ponttal vezet az Újpest előtt. 2 vasárnapi eredmény a labdarúgó NB2-ből, Soroksár Csákvár 6-0 és Karcag Videoton 2-1. A Soroksár 3 ponttal vezet a Kecskemét előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester United Ipswich 5-2, Chelsea Brighton 4-3, Real Madrid Malaga 4-0, Napoli Como 1-2, Cagliari Internazionale 0-1, Sparta Slavia 0-3 és Plzeň Szlovácko 1-1. Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben rendezett világbajnokságán. A kalapácsvető Halász Bence győzött a brescsai ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A dunaszerdahelyiek odahaza 41-29-re verték a Píszeket a csehszlovák női kézilabda bajnokság nyitófordulójában. Férfi kosárlabda EB selejtezők: Nagy-Britannia Szlovákia 97-72 és Szlovénia Magyarország 92-77. Fucsovics Márton 6-4-6-4-6-2-re kikapott a spanyol Daniel Meridától az amerikai nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. Enric Mas nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar szombati feladása után éllovassá vált spanyol kerekes növelte az előnyét összetettben. Walter Attila 83. lett, összetettben a 41.

0: 7 óra 17 perc. Kozmetikus az energiaiparban. Zeng a sajtó és az internet egy aránytalan politikai pozíciófoglalás miatt. Taraba marad, vagy megye? Újabb koalíciós válság fenyeget, és elfogták azokat, akik fel akarták gyújtani az ukrán hátterű dróngyárat. Az elmúlt hét közéleti politikai fejleményei közül válogatunk Szilvás József újságíróval, így hétfő reggel, 4-8-kor, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Ezzel a dróngyár elleni merényletkísérlettel kapcsolatban mi derült ki a múlt héten?
1: Elsősorban az derült ki, hogy ami más országokban is már gyanús volt, a Szlovákiában is megtörtént, elfogtak több külföldi állampolgárt, mégpedig a szlovák titkosszolgálatnak a képviselői. Ezek az állam, ukrán, illetve ha nem tévedek, akkor lett állampolgárok fel akarták gyújtani a Sáros-Eperjeshez, vagyis Prešovhoz közeli Haniszkán levő dróngyárat, amelynek a tulajdonos Kejtonnak hívják a gyárat. A tulajdonos egy ukrán férfi, aki már évek óta így gyártja a drónokat, nem harci eszközöket állítólag, hanem olyan drónokat, amelyek monitoroznak, tehát felderítő repüléseket végeznek, és így szolgáltatnak különböző adatokat. Kiderült, hogy mindenféle eszközöket, robbanóanyagot, azután gyújtás, a gyúlékony anyagokat, és gyújtogatásra alkalmas anyagokat foglaltak le. Ezek az illetők Szlovákiában ténykedtek, egyet pedig Németországban az európai elfogadó parancs alapján tartóztattak le, és most derül ki majd, hogy mi történt valójában pontosan. Érdekes módon Robert Fischer nem hívta össze a védelmi tanácsot, mert nem akármilyen ügyről van szó, nyilván azért tette így, vagy azért nem cselekedett, mert felmerült az a gyanú, hogy a szálok valószínűleg az orosz titkosszolgálathoz vezetnek. Ez a Putinnak az emberei több helyen kísérleteztek már különböző terrorcselekményekkel. Lipcsei repülőtéren például az ukrán repülő mellett találtak egy olyan csomagot, amelyben robbanóanyag volt, szerencsére időben fedezték fel. Litvániában is előfordultak ilyen bűncselekmények, tehát a lényeg mindenképpen az, hogy bűncselekmény történt, és Robert Fico meglehetősen felületesen kezelte ezt az ügyet. A szlovák nemzeti felkelés évfordulójára rendezett ünnepségen elmondta, hogy nem kell összehívni, hiszen a szlovák titkosszolgálatok jól működtek, ezzel vége is az egésznek. Érdekes módon körülbelül 3 éve akkor hívta össze a védelmi tanácsot, amikor a munkások utcaköveket helyeztek el a kormányhivatallal szemben, a térköveket akarták cserélni. Robert Fischer pedig azt állította, hogy ezekkel a kövekkel be akarják dobálni a kormányhivatal ablakát. Ilyen nevetségesen ürügy miatt hívták össze akkor a védelmi tanácsot, most viszont semmi sem történt. Meglátjuk, mi lesz a következménye. Minden esetre eléggé elképesztő, hogy ilyen bűncselekményre készültek. Persze nincs megfelelő bizonyíték arra, de hát, ahogy illetve, hogy oroszok végezték el, orosz titkosszolgálatok állnak az ügyek hátterében, de ha feltesszük a klasszikus kérdést, hogy kinek áll az érdekében, hát akkor egyértelműen megvan a válasz.
0: Aztán a múlt héten, hát igazából az internet volt hangos, különféle mémoldalak egy nagyon érdekes jelöléstől, amelyet a Hlas pártól lehetett látni, sőt még komoly ügyvédek is tettek olyan bejegyzést a közösségi oldalaikra, hogy hát jog helyett kozmetikusnak kellett volna menni, inkább annak tanulni. Miről is volt szó?
1: Igen, ez Peter Kubina mondta, ez egyik legismertebb ügyvéd, aki azt mondta, hogy ha kozmetikus lett volna, akkor sokkal többet kereshetett volna, mint így ügyvédként, hát amit csak irónia, valóság más. Az a lényeg, hogy onnan indul a történet, hogy Matos Suta Estok belügyminiszter tavaly a Forma 1 versenyen vett részt Abu Dhabiban, és nagyon gyanús volt, hogy mikor és kifizette az útját, és mi történt ezzel az évek, illetve hetek alatt, mert nem volt világos, hogy a barátnője, vagy pedig ő fizette az utat, és kifizette a szállást, és egyéb kérdőjelek is felmerültek. Nemrég a barátnője elment a nyomozó tisztelő, és azt állította, hogy ő készpénzben fizette az utat, ami hát eléggé kérdőjeles, hogy akkor 12.000 eurót csak úgy elvisz a táskájában. A másik dolog, nem tudni, ki fizette a szállást, az ottani taxizást és egyebeket. Mind a barátnője azt állítottam a belügyminiszternek, hogy ő személyesen, tehát a barátnője fizetett minden készpénzben. Gyanús volt az is, hogy a nyomozás vezető tiszt, akit így hívnak, hogy Mikulács Márton, eléggé felületesen kezelte a ügyet, mert volt több gyanú arra, hogy bizony valaki bankkártyával fizette az utat. Az is gyanús volt, hogy miután hazatértek, akkor fizette ki a barátnője az illetékes utazási irodának a költségeket. Tehát elkezdtek főleg az állítsátok meg a korrupció civil szervezet, elkezdett szintén nyomozni az ügyben, és kiderült, hogy Mikulás Mártonnak a felesége Kassán szépségszalon üzemeltet, ő maga pedig kozmetikus hölgy. Ennek ellenére beválasztották az Energetika Állami Vállalat Felügyelő Bizottságába, ahol jó sok pénzt lehet keresni, és érdekes módon úgy, hogy végül is hát a hölgy nyilvánvalóan nem nagyon ért a, vagy állítólag nem nagyon ért a közgazdasági szabályokhoz és az egyéb dolgokhoz, amelyek szükségesek a felügyelő bizottsági tagnak. Így azután felmerült az a gyanú, hogy a hölgynek a férje nyilván azért kezeli felületesen a Mikulás Matus Sutánynak az ügyét, mert hát a feleségének nagyon jól fizetett állása volt, mert a újságoknak a hatására, tehát a leleplező újságcikkek hatására a hölgy lemondott erről a pozícióról. Ugyanakkor fel kell tenni a kérdés, hogy hogy kerülhetett oda. Nyilvánvalóan Denisa Fakova nevezte ki, ő is a hlasznak a tagja, miként a pártelnök Matus Suta Estok is. Egészre azt mondhatjuk, hogy nem egyedi eset, és el kell mondani a klasszikus mondást, hogy Szlovákiában már csak így van.
0: És a végén hát úgy tűnik egy újabb koalíciós válság formálódik, mégpedig a környezetvédelmi miniszter pozíciója miatt, vagy a körül. Halló?
1: Igen, hallak, most már hallak egy ideig, nem hallottalak. A lényeg az, hogy köznyelven azt mondhatjuk, hogy visszanyalt a fagyal a Szlovák Nemzeti Párt között, mely tagjai és vezetői között, ugyanis arról van szó, hogy Andrej Danko az előző választások idején nem csak pártagokat tett fel a listára, hanem azokat is, akik ismert személyiségek voltak. Így viszont nem tudja tulajdonképpen fegyelmet tartani a Szlovák Nemzeti Pártban. Ugye tudjuk, hogy Rudolf Kuriak volt az első, aki zsarolta őt, és azután miniszter lett, és állandó vitában vannak Tomás Tarabával is, és felmerült az, hogy le kell őt váltani. Andrej Danko ultimátumot adott tulajdonképpen Robert Ficonak, aminek az a lényege, hogy szeptember 15-ig mondjon le Tomás Taraba. Fico igyekezett húzni ezt a gyűlpontot, és abban maradtak, hogy 30-áig, tehát a következő hónap végéig maradhat legkésőbb tisztségben Tomás Taraba, akit Robert Fico jó miniszternek tart. Andrej Danko viszont nem kedveli őt, és ezért folytatva a régi hagyományokat, állandó perpattalkodás vita van közöttük, úgy, mint valamikor volt, ugyebár Ján Szotta és Anna Malikova Belousova között, ott is elképesztő szócsaták zajlottak. Most is ez a helyzet, és Andrej Danko zsarolja Robert Ficot tulajdonképpen, azt állítja, hogy mindenképpen le kell váltani a Tomás Tarabát, ez a pártnak a véleménye. Ugyanakkor javasolja Filip Kufát, a mostani államtitkát, hogy ő legyen a pártvezető, ez pedig úgy a Pellegrini államfő azt előrevetítette, hogyha őt javasolják, akkor nem tudja kinevezni, ami újabb vitákat kezdeményezhetnek, mert a lényeg az, hogy mai napig nem világos az alkotmány szerint, hogy mire van a joga és mi a kötelessége az államfőnek. A lényeg az, hogy ebben a helyzetben bizony ismét áll a vállal a Szlovák Nemzeti Párt, és tulajdonképpen egész koalíció házatáján, és meglátjuk, hogy hogy alakul, mert Andrej Danko úgy akar zsarolni tulajdonképpen, hogy majd obstrukciókat vedne a parlament rövidesen kezdődő ülésén. Minden esetre felháborító, hogy ilyesmiken vitatkoznak a kormánykoalíció tagjai, mikor Szlovákia, miként miközben Szlovákia gazdasági eredményei egyre rosszabbak, és az életszínvonal sem üti meg a kívánt mértéket. Tehát el kell mondani, hogy Szlovák Nemzeti Pártban újabb viták vannak, és emiatt a parlament, illetve a kormánykoalícióban is.
0: Az elmúlt hét belpolitika összefoglalóját hallhatták Szilvás József újságíróval, a rádiónk állandó kommentátorával. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kellemes napot mindenkinek.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: A nyár utolsó napján lassan magunk mögött hagyjuk a tengerpartokat és a vízparti hűsülés helyett átváltunk a hangulatos városlátogatásokra. Első állomásunk Párizs, amely késő nyáron és kora ősszel is a kultúra, a divat és a nagy séták fővárosa. Ám ha az őszi hónapokban látogatunk a fények városába, fel kell készülnünk egy fontos változásra. Párizsban szinte teljesen kivezették a hagyományos papírmetró jegyeket. A meglévő papírjegyeket azonban még idén őszig fel lehet használni. A tömegközlekedéshez ma már érintésmentes kártyát, az úgynevezett Navigo Easy-t kell vásárolni az automatáknál, vagy a mobiltelefonunkat kell használni a kapuknál. Ha mégis papírjeggyel utazunk, az érvényes utazási jogosultságot az ellenőrzésig mindenképpen őrizzük meg, mert jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel bírságot szabhatnak ki. Az Eiffel-torony vagy a Louvre környékén legyünk nagyon óvatosak az utcai árusokkal és az aláírásgyűjtő trükkökkel. Ezek a csalások gyakran csak elterelik a figyelmet a zsebtolvajlásról. Ha pedig beülünk egy párizsi kávézóba, a teraszon kapott kávé mindig drágább, mintha a pultnál állva innánk meg.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint tavasszal ismét drágulni kezdtek a lakáshitelek, miközben az ingatlanok ára sem állt meg. Hogy a nyári pangás után mire számíthatunk az ingatlan piacon és a jelzálog kamatok terén, arról nem sokára lesz szó. Most Bábeli vetti a mikrofon.
2: A Szlovák Vasút Társaság figyelmeztetése szerint holnaptól, szeptember 1-től felújítási munkálatok kezdődnek a pozsonyi főpálya udvaron, ami az ottani vasút közlekedésre is kihatással lesz. Ez érinti a Nagyszombat és Galántá felől érkező vonatokat, a Beszterce-bányai gyors vonatokat, valamint a Pozsony, Zsolna és Kassa közötti express vonatokat. A galántai személyvonatok továbbra is Pozsony főpálya udvarára érkezhetnek és óránként közlekednek majd, a csúcsidő szakban közlekedő erősített járatokat azonban törölni fogják. A Beszterce bányából közlekedő Urpin gyorsvonatok 4 járat kivételével a korlátozások alatt csak a pozsony-újvárosi vasútállomásig közlekednek majd. Vasárnap nyílt napokat tartottak a fővárosban az elnöki palotában, ahová több mint 13 000 látogattak el. Az elnöki hivatal kommunikációs osztálya szerint ez volt az eddigi legmagasabb részvételi aránya nyílt napokon. Az elnöki palota barna szalonjában a látogatók megtekinthették a Szlovák Köztársaság 1992-es alkotmányának eredeti példányát, illetve a Szlovák Köztársaság állami pecsétjét. A zöld szalonban pedig kiállították azokat az állami kitüntetéseket, amelyeket a köztársasági elnök az államalapítás évfordulóján adományozhat. A Kassa megyei rendőrség ismét csaló SMS-ekre figyelmezteti a lakosságot, melyek célja pénz vagy érzékeny adatok megszerzése az emberektől. A rendőrség tájékoztatása szerint az üzenetben a csalók közlekedési rendőröknek adják ki magukat, és azt állítják, hogy a címzetnek befizetetlen gyorshajtási bírsága van. Egy másikban parkolószolgálat üzemeltetőjének adják ki magukat, és a parkolásért fizetett állítólagos alulfizetésre figyelmeztetik. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne kattintsanak rá az üzenetben található linkre, ne válaszoljanak az üzenetre és ne adják meg személyi vagy bankkártya adataikat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, az észak-nyugati irányú szél délután megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Breznóbányán a Styefányik tér melletti kereszteződésben Benesháza irányában, ahol kamion ütközött egy személyautóval. Radar méri a sebességet Pozsony-Vereknye város részében, a Rásztocsná utcában mindkét irányban, de Kassa Zsebes város részében is Csécs felől, valamint Vízkelet és Nemeskosút között. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 37 perc. Újra drágulnak a lakáshitelek, ezt mutatják a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb adatai. A ténylegesen újonnan felvett lakás célú hitelek átlag kamata március és június között 3,42-ről 3,79%-ra emelkedett. A bankok közben ennél alacsonyabb induló kamattal hirdetnek, ezek azonban többnyire életkorhoz, biztosításhoz vagy más feltételekhez kötődnek. Ráadásul a lakásárak is tovább nőnek, ezért a kivárás sem feltétlenül jelent megtakarítást. Arról, hogy kinek érdemes most hitelt felvennie, milyen fixációt válaszol és mikor éri meg a meglévő kölcsönt, adott esetben újra tárgyalni, Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hol tartanak most valójában a szlovákiai jelzálog hitelkamatok?
1: Ahogy ön is említette, tényleg a reális kamatok körülbelül, ha nem számítunk bele semmilyen feltételt, tehát ahogy ön is említette, fiataloknak, a fiatalokat a bankok 35 éves kornál határozzák meg, ennek különböző törvényi, kedvezményi okai is vannak, de egy 35 év kor feletti hitelkérelmezőnek egy reális hitelkamata, az körülbelül a 3,79-től magasabb kamatszintekig reális, hogyha 5 éves fixációról beszélünk. A fixáció nagyon röviden az az időszak, amelyre a bank garantálja, hogy a kamatunkat nem változtatja meg. Ez általában 3, illetve 5 éves időtartam szokott lenni. Ami érdekes lehet, hogy a kamat igen, egy icipicit azért növekedett, ez főleg a Európai Központi Bank júniusi növekedése miatt történt. A központi alapkamat addig júniusi 2% volt, 2,00% és 0,25%-kal emelt a központi bank. Ezt általában a bankok, ha nem is azonnal, de tényleg relatív rövid idő alatt 1-2 héten belül beépítik a kamatjaikba, tehát ez a növekedés meg is történt. Azonban nagyon nagy változás az elmúlt 3-4 évben nem történt. Tudni kell, hogy 2020-21 és még 22 környékén egy banki kamat az ilyen 1% körül mozgott. Ez hosszú-hosszú éveken át tartott, és hajlamosak voltunk azt hinni, hogy ez egy normális állapot, azonban ez tényleg egy nagyon extrém, pozitív értelemben az ügyfelek számára extrém állapot volt, és 2022 után, főleg az infláció, a háború miatti, az energiaárak miatti, és a Covid utáni infláció megemelkedés miatt az Európai Központi Bank ilyenkor mindig kamatot növel, és így a bankok is nagyobb kamatot kell, hogy fizessenek. Mit jelent ez a majd 4%-os kamatküszöb? Tehát, hogyha számokban ki szeretném fejezni, hogyha valaki egy 100 000 eurós hitelt kér a banktól, és 3, illetve 4% kaphatna, akkor itt 422 versus 477 eurós kamat különbség történik, illetve törlesztési különbség. Ez azt jelenti, hogy 55 eurós emelkedés történik, hogyha 1%-ponttal magasabb a kamatunk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy sikerül mondjuk egy 3,5%-os vagy majdnem egy 4%-os kamat környezetben hitelt felvennünk.
0: Na hát csináljuk azt, amit nem szoktak szeretni az elemzők, jósoljunk, milyennek tapsálja a jelzálog hitelkamatok alakulását. Valószínűleg sokan azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy kivárjanak, vagy adott esetben most próbáljanak megfixálni, kölcsönt fölvenni, belevágni valami ingatlan vásárlásba. Mire lehet számítani?
1: Igen, általában jósolni nagyon nehéz, de bevallom, most relatíve úgy érzem, hogy könnyű a jóslási feladat, ugyanis, ahogy említettem, az alapkamatok akkor növekednek, és a kamatok, hogyha az infláció növekszik, és hogyha megfordítom az egészet, akkor csökkennek, hogyha úgy érezzük, hogy a jövőben az infláció csökkenni fog. Az infláció akkor csökken, hogyha nyugalom van a világban, nagyon leegyszerűsítve nincsenek háborúk, nincs ok arra, hogy az árak elszálljanak. Én úgy érzem, hogy a következő 1-2 évben azért nem biztos, hogy normalizálódni fognak ezek a globális tényezők, tehát nagy valószínűséggel ennél sokkal olcsóbb kamatokat a bankban nem nagyon fogunk látni az elkövetkező 1-2 évben. Az, hogy ez milyen irányba fog felfelé elmozdulni, hogy nagyon megugrik, vagy maradunk ezen a szinten, azt nem tudom, de hogyha valaki arra várna ki, hogy nagy különbségek lennének, tehát olcsóbbak lennének a kamatok, azokat szerintem nagyon fölöslegesen várnának az első következő egy-két évben. Tehát aki gondolkozik azon, hogy házat építsen, saját lakásba költözön, és egyébként is az élete úgy hozza, hogy ilyen szempontból mozdulnia kellene, akkor szerintem nincs nagyon ok a várakozásra. Tehát persze múló emlék az, amikor ezek az 1-2%-os kamatok voltak, ez biztosan minden bizonnyal nem fog visszatérni a következő 1-2 évben, tehát én azt mondom, hogy ha valakinek az életkörülménye azt hozza, hogy költözni szeretne, építkezni, akkor mindenképp, azonban a matematika miatt, hogy a 1%-os kamatkörnyezetről 4%-ra ugrottunk, a befektetési ingatlanok egy kevésbé érik meg. Tehát a 2020-21-es időszak, amikor a hitelek szinte ingyen voltak, nagyon elterjedt az a szokás, befektetési szokás, hogy befektetési ingatlant vásárolunk, ez azt jelenti, hogy veszünk egy ingatlant, valamilyen saját tőkével bele kell persze szállnunk, kiadjuk az ingatlant, és akkor ez így önmagára dolgozhat ez az ingatlan. A 3-4%-os kamatoknál azonban sokszor kiderül, hogy nem elég a bérleti díj arra, hogy lefedje ezeket a kiadásokat, a költségeket, tehát tényleg nagyon át kell számolni, hogy érdemes ezzel úgymond bívelődni, illetve Szlovákia demográfiai adatjai kicsit elkalandozok ebbe az irányba, de nagyon érdekesek, ugyanis biztos sokan halljuk, hogy öregszik a társadalmunk, illetve a lakosság. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a 25 és 45 év közötti lakosság az ma 1,7 millió, tehát ennyien vagyunk 25 és 45 év között. 15 éven belül, ami nincs annyira messze, ez a kategória 1,1 millióra csökkent, tehát 600 ezer emberrel kevesebb lesz Szlovákiában 15 év múlva, akik 25 és 45 év között. Ez azért fontos, mert általában a lakásokat pontosan a 25 és 45 év közötti lakosok vásárolják nagyon nagy mértékben. Tehát a kérdés az, hogyha ma veszünk egy ingatlant befektetési céllal, lesz-e kinek 15-20 év múlva eladnunk, hogyha tényleg, ha belegondolunk, ez egy hatalmas különbség, hogy 600 ezer emberrel kevesebb lesz azok között, akik mondjuk vásárolhatnának ingatlant. Tehát visszatérve a kérdéséhez, tehát mindenképp aki gondolkozott a következő időben, hogy vásároljon, annak nem nagyon van mire várnia, nagy valószínűséggel megtörténhet az, hogy még drágább kamatkörnyezetbe kell hitelt felvennie, hogyha 1-2 évet vár, illetve egy éves bontásban 9,4%-ot növekedtek a lakás árak, tehát hogyha véletlenül még egy pár 0,1-2%-ot sikerülne is megspórolnunk a lakáshitelen, közben sajnos megállíthatatlanul robognak a lakásárak felfelé, ezért lehet, hogy a hitelen egy icipicit megtakarítanánk, de a lakására miatt nagyon sokat veszítenénk egy éves várakozás miatt.
0: Azt mondja, hogy egyre kevésbé érik meg a befektetési jellegű ingatlan vásárlások, de hát akkor kérdezhetné a szlovákiai polgár, hogy igazából akkor meg mi éri meg jobban, talán a részvénypiac, amihez meg sokkal nagyobb pénzügyi tudatosság és informáltságra van szükség, de mégis még a kamatokhoz mit tart reálisnak mondjuk egy év végéig, ameddig még biztosan megszólal majd az LKB is, reálisnak tart egy 4,5-es jelzálog kamat alapot?
1: Én végéig valószínűleg a 4,5%-tól nem kell félnünk, azonban az EKB, tehát a központi bank még egy ilyen 0,25, tehát általában 4%-pontokkal óvatosan növelik vagy csökkentik az alapkamatot. Ez még úgy az elemzők szerint még benne van a pakliban, hogy így fogalmazzak. Ez körülbelül pontosan ezzel a 0,25-tel emelné meg a banki kamatjainkat is, tehát ez a 4%-os kamatszint az teljesen reális lehet. Azonban, ahogy említette, nem csak fiataloknak tudnak a bankok különböző kedvezményeket kínálni, hanem úgynevezett cross-sell, tehát hogyha más terméket is hajlandóak vagyunk a bankunktól venni, esetleg néha figyelembe veszi a bank, hogyha már hosszú éve ott bankolunk, azonban ez nem szabályszerű. Illetve vannak tényleg időszakos kampányok, amikor képesek bizonyos kisebb bankok, hogy mégis úgymond elcsenjenek a nagyobb bankoktól egy-egy ügyfelet, tényleg egy ilyen 0,5%-os kamatot is kínálni, illetve bocsánat, a kedvezményt kívánni. Tehát ma is a piacon azért vannak még nagyon 3%-hoz közeli opciók is, azonban ezek általában vagy csak 1-2 évre szólnak ezek a fixációk. Itt nagyon érdemes meggondolni, hogy a 3-5 esetleg 10 éves fixáció között választunk, hogyha nagyon feszes a költségvetésünk, hogy így fogalmazzak, akkor tényleg érdemes inkább hosszabb időre, minimum 5 évre gondolkozni, 5 évben gondolkozni a fixációban, Hogyha hajlamosak vagyunk egy kicsit kockáztatni, de szeretnénk kisebb induló kamattal indulni, akkor pedig a 3%-os fixációban érdemes gondolkozni. Akinek meg nagyon bizonytalan tényleg az, hogy esetleg számolnia kell azzal, hogy mondjuk a családban a feleség anyasági, tehát hogy munka, bevétel, a bevétel lecsökken, akkor érdemes néha ilyenkor akár 10 éves fixációban is gondolkozni. Ami az érdekes, hogy ezek között a fixációk közt általában tényleg csak egy 0,1-0,2%-os kamat különbség van, tehát nem arról van szó, hogyha a rövidebb fixációt válaszuk, akkor sokkal-sokkal olcsóbb lesz a törlesztésünk. Egy 100 000-es hitelnél itt 4-5 euróról beszélünk havonta. Sokszor ilyen összegeknél érdemes inkább a hosszabb biztonságot választani.
0: Azt mondja, hogy a lakásárak viszont mennek fölfelé. Hát van, aki mondjuk a piacot nézve ezzel vitatkozik, vannak régiók, ahol effektíve tetten érhető, számszerűleg dokumentálva a lakás növekedés átlagának a csökkenése. Tulajdonképpen mit látni ezzel kapcsolatban? Volt itt olyan szakértő is, aki azt mondta, hogy a nyári időszak jellemzője az, hogy kicsit megtorpannak az ingatlanárak, mert hát mindenki elmegy kirándulni, de hát a mai nappal vége a meteorológiai nyárnak legalább is.
1: Igen, igen. Általában azért tudni kell, hogy a lakásvásárlás az egy hosszabb folyamat, általában néha 2-3 hónapig is elhúzódik, tehát természetesen a nyárnak van egy bizonyos ciklikussága, de ha így nagyon illedelmesen megkérdezzük bármelyik bankos dolgozót, akkor látjuk, hogy mindig nagyon el vannak foglalva, de természetesen a nyárnál látunk egy kis visszaesést, illetve ami a növekedést illeti, bármilyen mélyebb elemzést elolvasunk az interneten a lakásárak alakulásáról, akkor a legtöbb elemző azt tanácsolja, hogy keressünk, ahogy említettem, demográfiai adatokat, és nézzük meg, hogy még szlovákiai városok, régiók, falvak, igazából ilyen falvak bontásában azért kevésbé jellemző, de hogy mekkora lesz a beköltözés, illetve elköltözési arány, mennyire fog növekedni egy város lakossága, illetve csökkenni. És ahogy ön is említette, azok a régiók, ahol hát inkább egy kiköltözés, elköltözés, hát nagyon csúnya szóval kihalás jellemző az adott régióra, ott a lakásárak, tehát nem lesz vásárló, aki megvegye a lakásunkat, ahogy említette. Itt ezek befektetési célból nem annyira racionálisak, de természetesen mindig lesznek olyan régiók, és vannak olyan régiók, ahova egyre több növekszik a lakosság, egyre többen költöznek, iparosodik a környék és hasonlók. Itt igazából valószínűleg a lakásbefektetés továbbra is értelmes számokkal, tehát hosszú távon egy 5-6-7%-os hozamot biztosítani tud, amit a banki finanszírozásra még meg lehet egy kicsit emelni. Tehát a lakásról is beszélünk, nagyon a legfontosabb kérdés, hogy hol vásárolunk lakóingatlant, milyen bérlőket tudunk találni, hogyha befektetésről beszélünk, és majd 15-20-30 éves távlatban kinek és mennyiért tudom ezt újra eladni, ezt az ingatlanomat, minden befektetésnél tehát több paramétert kell megvizsgálnunk.
0: Azt is azért sokan kérdezik valószínűleg, hogy várjanak-e a lakás vétellel, vagy éppenséggel az eladással, ugye attól függően, hogy most föl vagy lefelé taksálják-e az áralakulást, ezzel kapcsolatban mire számít?
1: Igazából mindig érdemes a múltbéli hozamokra kicsit rátekinteni, tehát ahogy szoktuk mondani, sosem garantálja a múltbéli hozam, a jövőbeli hozamokat, azonban azért egy jó kiinduló pont. Szlovákiában az elmúlt 20 évben a lakások 6%-os éves növekedést tudtak produkálni. Ez kicsit csalóka lehet, ugyanis az elmúlt években voltak 15-20%-os emelkedések is, és hajlamosak vagyunk erre approximálni, tehát ehhez közelíteni. Azonban, ahogy mondtam, a demográfia és egyéb okok miatt valószínűleg ez a növekedés inkább 4-5% között lesz. Tehát vásárlás szempontjából én azt, ahogy ön is említette, sok opciónk van, amiben lehet befektetni, azonban a legkézenfekvőbb, főleg Szlovákiában, az pontosan az elmúlt években a befektetési jellegű ingatlanok lettek. Igazából nagyon mellé lőni nem lehet. Én mind szakértőként, tanácsadóként örülök, hogy nem elköltjük a pénzünket igazából múlandó dolgokra, hanem mégis azért az ingatlannak mindig lesz valamilyen értéke, és aztán lehet persze finom hangolni, és lehet keresni, hogy hol lehetett volna jobb, hol lehetett volna esetleg rosszabb befektetni a pénzünket, azonban a lényeg az, hogy van egy hely, ahova havonta félretesszük, befektetjük a pénzünket, és ez Az ingatlan azért mindig hosszú távon növeli az értékét, ha már lehetnek olyan évek, amikor stagnálás vagy csökkenés is van. Tehát ez mindig azért egy jó opció, csak tényleg érdemes mindig kiszámolni. Hogy a befektetés mindig rizikóval jár, egy ingatlannál ez pontosan az, hogy ennek vannak különböző fenntartási költségei, a bérlők pár hónapig esetleg nem fizetnek, lehet olyan, hogy nem találunk új bérlőt, és emiatt nem kapunk havi szinten bevételt. Tehát tegyük fel a kérdést, mi történik akkor, hogyha fél évig, egy évig valamiért nem tudjuk kiadni, vagy nem folyik be akkor a bevétel az ingatlanomból, hogy képes vagyok-e tovább is működni, és illetve fedezni ezt a ablakot.
0: Drágulnak a lakáshitelek, de még az ingatlanárak emelkedése sem állt meg. Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

7 óra 55 perc, jön egy kis orvos meteorológia. Olyan elképesztő hőség jön, ami júliusban is kemény lenne. Nem csoda, hogy egyre több az időjárás érzékeny ember, egyre többen viseli komoly panaszokkal a szélsőséges változásait, és tapasztalnak egyre komolyabb egészségügyi következményeket. Széles köré tapasztalhatjuk meg a fejfájásoktól a keringési és vérnyomás panaszokon keresztül az emésztési és alvási zavarokig. Egyre többen szoronganak, fáradékonyak, ingerlékenyek. Ezeket a szélsőséges helyzeteket és változásokat igen nehezen követi a szervezetünk, és minden korosztályban egyre erősebb következményekkel kell számolnunk. Az erős melegedés miatt rendkívül nehéz ez az időszak a fejfájósok, a keringés és légzési problémákkal élők számára. Egyre jobban kifárad a szervezetünk, alvászavarok lépnek fel. És a helyzet az ősz beköszöntével sem javul lényegesen.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 31-én hétfőn, Erika és Bella napján. Függőséget okozó jellege miatt perelte csak nem az összes amerikai állam a Facebookot és az Instagramot. Zuckerberg akár 18 milliárd dollárt is fizett, és közben átírja a fiatal korúak Facebook és Instagram használatának szabályait. Erről lesz szó nem sokára. Most hírek, a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő szerint Filip Kufánál jobb jelölt kell a környezetvédelmi tárca élére. 903-ra emelkedett a nepáli árvizek áldozatainak száma. Változóan felhős lesz az ég, 30 fok feletti értékek, de viharok is várhatók. Jönnek a részletek. Amennyiben személycserére kerül sor a Környezetvédelmi Minisztérium élén, annak egy jobb minőségű jelölésnek kell lennie, jelentette ki a köztársasági elnök. Peter Pellegrini a TA3 hírtelevízióban vasárnap azt mondta, jobb jelöltek is léteznek, mint amilyen Filip Kufa, akit a Szlovák Nemzeti Párt a jelenlegi miniszter Tomás Taraba helyére szán. Az elnök úgy véli, a személycsere nem lehet csupán politikai indítatású. Pellegrini szerint biztosan vannak ezen a területen olyan emberek, akik a környezetvédelemmel kapcsolatos jelenlegi vitákat le tudnák csitítani. Az elnök bízik benne, hogy a kormányfő egy olyan névvel áll majd elő, amely nem lesz megosztó, és amelyet a szakma és a nyilvánosság is el tud fogadni. Az Oktatásügyi Minisztérium nem tervezi iskolák bezárását, jelentette ki Tomás Drucker. Az oktatásügyi miniszter a Jó Televízióban beszélt arról, hogy elsősorban az iskolák minőségére szeretnének fókuszálni, de beismerte, hogy zajlik a vita az iskolák összevonásáról, főleg a felső tagozaton. Drucker elmondta, minden községben szeretnék megtartani az iskolát a legkisebb gyerekek számára, utána pedig biztosítani számukra a bejutást a nagyobb községekben található iskolákba. A miniszter szerint a kisiskolákban tanuló 15 éves gyerekek rosszabb eredményeket érnek el, mint azok, akik nagyobb iskolában tanulnak. Nem azért csináljuk, hogy spóroljunk, sem, hogy elvegyük valakitől az iskola hozzáférhetőségének biztonságát. Azért tesszük, hogy jobb minőségű oktatást kaphassanak ezek a gyerekek, mert nekik ugyanolyan joguk van hozzá, konstatálta Tomás Drucker. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, 23 embert még keresnek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik kimentett utas beszámolója szerint, mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. 903-ra emelkedett.

0: és infrastruktúrát Nepálban, illetve Tibetben. A kezdeti összeomlást 5,2-es erősségű szeizmikus eseményként rögzítették, ezért kezdetben földrengésnek gondolták. Későbbi műhold felvételek mutatták, hogy a rengéseket a gleccser és a szikla összeomlása váltotta ki. Scott Bessett, az Egyesült Államok pénzügyminisztere felszólította a G20-as tagországokat, hogy vizsgálják felül a Kínával folytatott kereskedelmi feltételeket. Bessett szerint ugyanis csökkenteni kell a globális kereskedelmi egyensúly hiányt, mert Kína jelenlegi exportjának mértéke fenntarthatatlan. Az amerikai pénzügyminiszter elmondta, az Egyesült Államok magas vámokkal és egyes kínai termékek, köztük autók importjának tilalmával korlátozta a Kínából származó importot. Ezért szerinte Peking az export egy részét főként Európába és Latin-Amerikába irányította át. A világ többi részének felül kell vizsgálnia a Kínával folytatott kereskedelmi feltételeket, mondta Bessett, hozzátéve, hogy más országoknak kell majd megfelelő ösztönzőket teremteniük Peking számára, hogy felhagyjon exportorientáltságával és fellendítse a hosszú távú gyenge belföldi keresletet.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, az északnyugati irányú szél délután megerősödik.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Tart a baleseti helyszínelés Breznó bányán, a Styefánik tér melletti kereszteződésben, Benesháza irányában, ahol kamion ütközött egy személyautóval. Radar méri a sebességet Pozsony, Vereknye város részében, a Rásztocsná utcában mindkét irányban, Kassa, Zsebes város részében Csécs felől, Kassán az Alejová utcában az SMP sugárút felé tartva, valamint Vízkelet és Nemes Kossuth között. Vezessenek óvatosan!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Szilárd Lászlóval.
1: Guzi Blanka 2 ezüst után aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Koleszár Mihály 8., Szép Balázs pedig 12. lett. 7 érmet, 1 aranyat, 5 ezüstöt és 1 bronzot harcoltak ki a magyarok a poznanyi kajakkenu világbajnokság zárónapján. A tegnap délelőtti döntőkben 4 dobogós helyet szereztek. A 3-szoros Európa-bajnok Varga Ádám K1 500 méteren, a 2-szeres Európa-bajnok Lutz Anna K1 200 méteren, a női kenu 4-es 500 méteren egyaránt a 2. helyen ért célba. A Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es pedig 3. lett. A délutáni 5000 méteres távon a kenusoknál a 2-szeres világbajnok Adolf Balázs arany, Csorba Zsófia ezüstérmet harcolt ki. A kajakosoknál Kőhalmi Emese szintén 2. lett. A magyar válogatott a németek mögött 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal a 2. helyen végzett a VB érem táblázatán. A dac kiütéses 6-1-es győzelmet aratott a szakolcai csapat vendégeként az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A dunaszerdahelyiek minden tekintetben felülmúlták az ellenfelet. Elszenvedte első vereségét a címvédő és listavezető Slovan. A helyzeteit elpuskázó Bajnokok Ligája főtáblás pozsonyi csapat az új téglamezei stadionban nem kis meglepetésre 2-1-re kikapott a Nagy Mihályi együttestől. A forduló rangadóján a zsolnaiak 3-1-re nyertek Nagyszombatban. A tabellán a dunaszerdahelyiek, a nagyszombatiak és a zsolnaiak 1 ponttal vezetnek a pozsonyiak előtt. A dac és a Slovan 1 meccsel kevesebbet játszott. A nyeretlen komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. A 2. labdarúgóliga 6. felvonásának tegnapi eredményei Petržalka Liptovský Mikulás 2-0 és Slovan B Povaská Bystrica 1-1. Ma 17 órától bonyolítják le a Malzsenyice Bicsa összecsapást. A 100%-os ligetiek 3 ponttal vezetnek a somorjaiak előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 10. helyre. A 11-est hibázó Ferencváros Teltház 4000 néző előtt 2-1-re nyert az Éllovas Felcsúti csapat vendégeként a labdarúgó NB1 6. fordulójában. A másik tegnapi meccsen a címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott Kisvárdán. A tabellán a Felcsút 2 ponttal vezet az Újpest előtt. 2 vasárnapi eredmény a labdarúgó NB2-ből, Soroksár Csákvár 6-0 és Karcag Videoton 2-1. A Soroksár 3 ponttal vezet a Kecskemét előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester United Ipswich 5-2, Chelsea Brighton 4-3, Real Madrid Malaga 4-0, Napoli Como 1-2, Cagliari Internazionale 0-1, Sparta Slavia 0-3 és Plzeň Slovácko 1-1. Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben rendezett világbajnokságán. A kalapácsvető Halász Bence győzött a brescsai ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A dunaszerdahelyiek odahaza 41-29-re verték a Píszeket a csehszlovák női kézilabda bajnokság nyitófordulójában. Férfi kosárlabda EB-selejtezők: Nagy-Britannia Szlovákia 97-72 és Szlovénia Magyarország 92-77. Fucsovics Márton 6-4-6-4-6-2-re kikapott a spanyol Daniel Meridától az amerikai nyílt teniszbajnokság nyitófordulójában. Enric Mas nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar szombati feladása után éllovassá vált spanyol kerekes növelte az előnyét összetettben. Walter Attila 83. lett, összetettben a 41.

0: Kalan csak a te meséd.
1: 8 óra 17 perc, akár 18 milliárd dollárba is kerülhet a Metának, hogy lezárja az amerikai pereket. A Reuters szerint a Facebook és az Instagram tulajdonosa csak nem valamennyi amerikai állammal megegyezett, miután azzal vádolták meg, hogy tudatosan függőséget okozó elemekkel építette fel a platformjait a fiatalok számára, és félrevezette a nyilvánosságot azok veszélyeiről. A cég ezt továbbra is tagadja. Mégis napi 2 órás alapkorlátot, éjszakai leállást, iskolai értesítést, csendet és szigorúbb életkor ellenőrzést vállalt az amerikai kiskorúaknál. A személyre szabott algoritmus és a célzott reklám azonban nem tűnik el, az új védelem pedig egyelőre Amerikára korlátozódik csak. Arról, miért engedett most a technológiai óriás, és lehet ebből egész világra kiterjedő változás, Horváth Gábor USA szakértővel volt washingtoni tudósítóval beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervuszt, és jó napot minden hallgatónak.
1: Hát szerintem azon itt senki nem lepődik meg, hogy a Facebook és az Instagram működéssel kapcsolatban felmerült egyfajta, nem is tudom, össztársadalmi gyanú azzal kapcsolatban, hogy függőség kialakítására alakították ki őket. De hogy ez hogy jutott el oda, hogy 29 amerikai állam perli ezért a Metát, az mondjuk már érdekesebb.
2: Hát nyilvánvaló, hogy a politikusokhoz is elért az a szülői felháborodás és az a szakemberek által már régóta hangozódott aggodalom, hogy a fiatalok fejlődésére rossz hatással van. Egyébként nem csak a fiatalokra, a közép és idősebb korúakére is, de mondjuk a fiataloknál a legnyilvánvalóbb. És pontosan az történt, ami korábban a dohányipar esetén, hogy a dohányipar is rájött, hogy fiatalkorban kell rászoktatni az embereket a használatra, ahhoz, hogy aztán később egész életükben profitot lehessen belőlük nyerni. És hát hosszú időbe telt, amíg az egyes államokban is rájöttek, hogy föl kell lépni ez ellen. Amikor a legfőbb ügyészek léptek, ugye minden államnak, vagy majdnem minden államnak a legfőbb ügyészek csatlakozott ehhez a perhez, akkor nyilvánvaló, hogy politikai nyomásnak engedtek, és a politikai nyomás az pedig a választóktól ered. Nagyon érdekes egyébként, mert ugye ezek a technológiai cégek, ezek a vezetői, ezek korábban meglehetősen ilyen liberális nézeteket vallottak, Mark Zuckerberg és a Facebook és a Meta alapítója és tulajdonosa. Ő is, és Donald Trump idején váltottak át jobboldalivá, mert hogy a piac szabályozást azt a demokrata párti honatják erőltették, vagy betették föl, fölmerült, hogy föl kéne bontani kisebb cégekre ezeket a technológiai óriásokat. Ezek ijesztően nagyra nőttek az elmúlt 15-20 évben. Tehát egészen elképesztő hatásuk van a világra, az emberek életére, a gazdaságra, a politikára, és sok minden másra. Mindenre, amire el tudunk csak képzelni. És nyilvánvaló, hogy ennek valahogy gátat kéne szabni, de hát másrésztről meg a politikusokra se lehet rábízni ezeket a hatalmas monopóliumokat, ezeket a borzasztó hatékony tudatbefolyásoló rendszereket, és itt kialakult egy furcsa egyensúly, amit most a legfőbb ügyészek közösen megtörtek. De hát különösebb reményeket azért ne tápláljunk, hogy kinek a kezében vannak a jobb kártyák.
1: Na ez az, tehát hogy alig kezdődött el a per, és mindjárt bejött Zuckerberg egy ilyen ajánlattal, hogy oké, 18 milliárd dollár majdnem az összes amerikai államnak, és úgymond, hát így kívülről nézve meg a jelenlegi álláshoz nézve jó szigorú meghúzások a működéssel kapcsolatban, de azért, hogyha az ember a mélyre néz ennek, jól megfogalmaztad, hogy elgondolkozik azon, hogy kiné vannak a jobb kártyák, még ezután is, az alkó után is.
2: Hát elég, hogyha annyit mondjuk, először is nem 18 milliárd, hanem csak 12, mert a többi az attól függ, hogy a konkurensek, a YouTube, meg a TikTok, meg a Snapchat csatlakoznak-e ehhez a megállapodáshoz. Másrészt ez nem egy összegben mostani kifizetés, hanem 10 évre elhúzva, tehát mondjuk 1,2 milliárd dollár évente, és a Meta adózás utáni nettó bevétele az tavaly több mint 60 milliárd dollár volt. Pontosabban nem a bevétele, hanem az adózás utáni tiszta nyeresége. Több mint 60 milliárd dollár volt, tehát most ebből egyről lemond, a 60-ból egyről mond le, azért, hogy megszabaduljon ettől a pertől, ami egyébként eredetileg sokkal-sokkal nagyobb összegre indult, tehát 200 milliárd dolláros büntetést szerettek volna az ügyészek, és a Meta, ebben is a politikát érdemes megkeresni, tehát a Meta rájött arra, hogy a félidős választások előtt a politikusoknak valami sikert kéne fölmutatni. Nem olyan könnyű sikert fölmutatni a mai világban, főleg nagy általános sajtófigyelmet keltő sikert nehéz gyorsan elérni. Így aztán a politikusok most nagyon érdekeltek voltak ebben a megállapodásban, miközben a Meta pedig kiszámolta, hogy ő most ezt olcsón, viszonylag olcsón megúszta. Egyébként, hogy milyen írdatlan mennyiségű per van a Meta ellen, tehát több ezer pert indítottak, ami közül néhányat összevontak, vagy sokat összevontak, de még így is rengeteg helyen kell védekeznie. És miközben Amerikában ez történt, ami történt, Lengyelországban egy 250 milliárd eurós bírságot, milliárd, na most itt összekavartam saját magamat. Szóval egy nagyon nagy bírságot javasoltak az Európai Unió részéről a Metának a hirdetésekben felfedezhető csalások miatt. Na egy szó mint száz, a Meta rengeteg helyen védekezik, és viszonylag olcsón az egyik legfontosabb fronton le tudta ezt most rendezni, de ettől nem nagyon fog megváltozni semmi sajnos, mert a gyerekek először is ki fogják játszani ezeket a korlátozásokat, másrészt a Meta eddig az eddigi szabályokat, vagy az eddigi önként vállalt korlátozásokat is nagyon hiányosan tartotta be.
1: Jogilag mit nyer? Vagy hát mit nyer azzal a Meta, hogy jogilag továbbra sem ismeri el a felelősségét? Tényleg minél többet foglalkozik ezzel az ember a témával, meg utána jár, itt valahogy az az érzése, hogy itt egyáltalán nem érdekli a Metát a pénz. Ebben a tekintetben, hogy ő most fizet. Valójában számára másról szól ez a sztori.
2: Nem, a sztori a pénzről szól. A sztori arról szól, hogy így is rengeteg pénzt keres, és a bevételének egy olyan 98% a hirdetésekből származik. Neki nagyon fontos az, hogy sokan rendszeresen, minél gyakrabban rákattintsanak. Tehát most, amikor azt vállalja, hogy valamelyest enyhíti a gyermekekre nehezedő ilyen lélektani nyomást, hogy nem kell nekik 5 percenként kattintgatni, nem kapnak üzeneteket arról, hogy milyen fontos dolgok vannak a Facebookon vagy az Instagramon, amiről, hogyha lemaradnak, akkor óriási tragédia lesz az életükben. Szóval ezek a kis engedmények, ezek mind arra szolgálnak, hogy megőrizhessék a tínédzser felhasználóikat, és az ő szüleiket nyugtassák meg egy kicsit legalább, miközben valójában nem sok minden fog változni. Nem, a Metát ebben az egészben természetesen a pénz érdekli, a világ egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk, olyan 1500 milliárd dollár a tőzsdei értéke, és Mark Zuckerbergnek több mint 60%-os szavazati joga van a részvényei nyomán, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen világosan írdatlan hatalom pontosul egy ember kezében. Több mint 3 milliárd ember kattingat naponta a Facebookra, meg az Instagramra. Tehát ez egy olyan tudatbefolyásoló eszköz, amivel egy ember nagyon sok mindent eldönthet a világban.
1: Hát igen, valójában végül is igazad van, a legvégén mindig minden a pénzről szól, de lehet ebből valami világtrend, ez csak egyelőre amerikaiakra amire vonatkozik Európa, az továbbra is függhet ezektől a tudatmódosító számítógépes eszközöktől, internetes eszközöktől, mit gondolsz?
2: Nem, ez világjelenség, hogy a szülők rádöbbentek, hogy a gyerekeikre milyen ártalmas ez. Ugye rengeteg haláleset volt, fiatalok öngyilkosok lettek, nagyon szexuális ragadozók áldozataivá váltak, és sok minden föl lehet hozni, hogy ez mennyire ártalmas a fejlődő személyiségekre, a fejlődő gyermeki tudatra. És nagyon a szülők rájöttek. Kellett hozzá néhány év, de azt gondolom, hogy ez természetes, hogy a technológiai fejlődéssel azzal, hogy ezek a mobil okostelefonok ilyen olcsók lettek, és hogy minden gyerek gyakorlatilag ezeket nyomogatja. És ezen szerveződik a társadalmi életük, és az első randevúikat, és ezen kötik le, nem úgy, mint mi régen, hogy moziba hívtuk a lányokat. Szóval egészen furcsa hatásai vannak, amit nem lehetett előre látni, vagy legalábbis csak lassan bontakozott ki ez a tendencia, és most már teljesen világos. Ezeket az óriás cégeket, és főleg azokat, amik a gyerekekhez is hozzáférnek, valamilyen úton, módon szabályozni kéne, de itt nagyon nehéz megállapodni, hogy hogyan szabályozzák kívülről, az önszabályozás pedig eddig eléggé hatástalannak bizonyult. Úgyhogy attól tartok, hogy ezzel még sokáig fogunk hadakozni.
1: A függőséget okozó jellege miatt perelték a Facebookot és az Instagramt. Inkább fizet a Meta vezér, Zuckerberg. A részletekről Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Nagyon szívesen, szia!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 31-én, hétfőn, Erika és Bella napján. Nem sokára ismét urnákhoz járulunk a regionális választások alkalmával. Most viszont már új szabályok vonatkoznak a politikai reklámokra. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek. A mikrofonnál Bábeli vett.
2: Vasárnap nyílt napokat tartottak a fővárosban az elnöki palotában, ahová több mint 13 ezeren látogattak el. Az elnöki hivatal kommunikációs osztálya szerint ez volt az eddigi legmagasabb részvételi arány a nyílt napokon. Az elnöki palota barna szalonjában a látogatók megtekinthették a Szlovák Köztársaság 1992-es alkotmányának eredeti példányát, illetve az állampecsétjét. A zöld szalonban pedig kiállították azokat az állami kitüntetéseket, amelyeket a köztársaság elnök az államalapítás évfordulóján adományozhat. A Szlovák Vasúttársaság figyelmeztetése szerint holnaptól szeptember 1-től felújítási munkálatok kezdődnek a pozsonyi főpálya udvaron, ami az ottani vasút közlekedésre is kihatással lesz. Ez érinti a Nagyszombat és Galánta felül érkező vonatokat, a Besztercebányai gyors vonatokat, valamint a Pozsony, Zsolna és Kassa között közlekedő expressz vonatokat is. A galántai személy vonatok továbbra is Pozsony főpálya udvarára érkezhetnek és óránként közlekednek majd. A időszakban közlekedő erősített járatokat azonban törölni fogják. A Besztece bányából közlekedő Urpin gyorsvonatok 4 járat kivételével a korlátozások alatt csak a Pozsony-Újvárosi vasútállomásig közlekednek majd. A Kassai megyei rendőrség ismét csaló SMS-ekre figyelmezteti a lakosságot, melyek célja pénz vagy érzékeny adatok megszerzése az emberektől. A rendőrség tájékoztatása szerint az üzenetben a csalók közlekedési rendőröknek adják ki magukat, és azt állítják, hogy a címzetnek befizetetlen gyorshajtási bírsága van. Egy másikban parkolószolgálat üzemeltetőjének adják ki magukat, és a parkolás befizetését kérik. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne kattintsanak rá az üzenetben található linkre, ne válaszoljanak az üzenetre, és ne adják meg személyi vagy bankkártya adataikat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az észak-nyugati irányú szél délután megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Még mindig tart a baleseti helyszínen és Breznóbányán a Styefánik tér melletti kereszteződésben Benesháza irányában, ahol kamion ütközött egy személyautóval. Radar méri a sebességet Pozsonyban a Lamacsi úton a belváros irányában, de Németpróna fő útvonalán is mindkét irányban, Kassa Zsebesváros részében is Csécs felől, illetve Kassán az Alejová utcában az SMP sugárút felé tartva, valamint Kassa Olcsvár fő útvonalán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. Lassan az ország minden régiójában megkezdődik a tradicionális plakát kampány, amely egyértelműen jelzi, hamarosan eljön az ideje, hogy a lakosok a szavazó urnákhoz járuljanak. A szemfülesek pedig már fel is figyelhettek egy olyan apró újdonságra, amely korábban nem volt jellemző. A billboardokon a megszokott üzenetek és ígéretek mellett egy apró QR kód is díszeleg, amely nem a politikusok mögött álló kreatív csapatok munkájának eredménye. A jelek a reklámok átláthatóságára vonatkozó új európai szabályokhoz kapcsolódnak. De mennyiben nehezíti meg a pártok és az egyes jelöltek dolgát ez a változás? Majer András marketing szakembert Tilajcsik Dóra kérdezte a legutóbbi reggeliben.
1: Az újdonságnak számító QR kódok az Európai Unió politikai reklámok átláthatóságáról szóló rendeletéhez kapcsolódnak, ami elsőre nagyon távolinak hangzik, így feltehetően nem árt, hogyha azzal kezdjük, hogy mit is érdemes tudni erről az új irányelvről, illetve milyen kötelezettségei adódnak a politikusoknak ebből.
2: Nagyon leegyszerűsítve, az Európai Unió nem a QR kódoknak a megjelenítését írta elő, pusztán annyit, hogy a választópolgárnak sokkal könnyebben hozzá kell férni ahhoz az információhoz, hogy politikai reklámot lát-e, ki fizette ezt a reklámot, melyik választáshoz kapcsolódik, vagy adott esetben, ha van lehetőség különböző célzásra, akkor ő milyen célzás felhasználása alapján látja ezt a reklámot. Ennek lett egyébként a viszonylag egyszerűbb kivitelezése a QR kód, ugye ez a plakát területében nem foglal el túl nagy helyet, viszonylag könnyen hozzá lehet férni, ha van nálunk egy okostelefon, akkor azonnal utána tudunk nézni a releváns adatoknak, viszont nem foglalja el például az alsó 10-15%-át egy billboardnak.
1: Ezek a változtatások inkább olyan technikai jellegű módosításnak tűnnek, amik a politikai versenyt, illetve a sokszor aggályos finanszírozást feltehetően transzparensebbé, átláthatóbbá teszik majd, de lehet ennek a rendeletnek bármilyen hozzáadott értéke a választók szempontjából is?
2: Választók szempontjából ott van ennek relevanciája, hogy abban az esetben játszunk el a gondolattal, megyek az autópályán 130-tal, és mellettem ott van egy politikai plakát, ha én a közlekedési szabályokkal teljesen szembe menve úgy gondolom, hogy akkor most gyorsan megnézem azzal a QR kóddal, hogy melyik jelöltet, melyik párt és milyen szervezet dotált, akkor erre megvan a lehetőségem. Természetesen, hogyha egy kicsit kevésbé extrém példát nézünk, például önöknek, újságíróknak ugye egy sokkal könnyebb tényfeltáró munkát tesz ez lehetővé, hiszen kvázi maguk a jelöltek már a plakátokon közé teszik azt, hogy milyen kampány, milyen időszak, milyen költés mellett érvényesülnek ezek a hirdetések.
1: A sajtó munkáját ugyanakkor nem minden politikus vagy politikai párt könnyíti meg, tekintve, hogy bőven akadnak olyan politikai tematikájú óriás plakátok, ahol nem találjuk meg ezeket a QR kódokat. Mivel magyarázható, hogy egyes pártok nem tesznek eleget az uniós irányelvben foglaltaknak, míg mások hajlandóak erre?
2: Ez egy nehéz kérdés, ugyanis a szabályozás az 2025. október óta hatályos az Európai Unióban, viszont ennek szlovákiai országos szintű szabályozása jelenleg még nincsen, tehát a szlovák jogrendben még nem került átültetésre. Ilyen formán a politikai pártok meg fogják-e magukat bírságolni, vagy valamilyen formában kapnak-e bírságot, ez egy sokkal jobb kérdés. Abban az esetben, hogyha különböző reklámügynökségek, médiavásárlással foglalkozó cégek, tehát piaci szereplők vannak mögötte, az ő esetükben viszont nagyobb a félelem attól, hogy érkezik majd egy bírság, azoknál a plakátoknál lehet ezt már inkább látni, ahol egyértelmű az is, hogy nem kizárólag a politikai szervezet, hanem valamilyen piaci szereplő is közreműködik a plakátok elhelyezésében.
1: Egyébként mennyiben bonyolítja meg a szakértők, tehát az önök dolgát azt, hogyha nincs egyértelmű iránymutatás arra vonatkozóan, hogy mi a teendő?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, és sajnos több esetben is a jogalkotónak szándéka van, viszont a szándék az nem kerül pontosításra az egyes jogszabályokban. Ilyenkor jönnek ugye a jogértelmezési viták, hiszen ugyanazt a mondatot olvasva akár erre, akár arra a kifejezésre vagy következtetésre is juthatunk. Ez mindenféleképpen bizonytalanságot szül, a bizonytalanság pedig semmilyen esetben nem jó, főleg nem egy ilyen kielezett helyzetben, mint mondjuk egy politikai kampány.
1: Nem véletlen tehát, hogy bizonyos vállalatok amolyan megelőző jelleggel már inkább elhelyezik ezeket a QR kódokat a plakátokon még úgy is, hogy szlovákiai iránymutatás erre vonatkozóan egyelőre nincs. De így 2026-ban a közösségi oldalak korában mennyire megtérülő stratégia egyébként, hogyha a pártok plakátokat plakát kampányba fektetnek.
2: Alapvetően megtérülő stratégia lehet, viszont nagyon fontos, hogy világos célt és világos eszközhasználatot kössünk össze. Tehát a közösségi médiát kiváltani nem fogják tudni az óriás plakátok. Nagyon fontos viszont, hogy ez lesz az első olyan választás Szlovákiában, amikor már élesben mindenki teljesen közösségi média fizetett használata nélkül kell, hogy meg tudjon állni. Ugye az utolsó ilyen választásnál még volt egy olyan időszak, amikor még lehetett reklámozni, majd már nem lehetett reklámozni, na ez most teljesen eltűnt. Tehát a különböző közösségi média felületeken én kommunikálhatok, én posztolhatok, én vitatkozhatok, élőzhetek politikusként, jelöltként, viszont fizetett reklámokat már nem tudok elhelyezni. Tehát ilyen szempontból címkézzük meg ezt a választást úgy, mint az első tiszta választást. Billboardokhoz visszakapcsolódva, amiben ez segíteni tudja a jelölteket, az az ismertség, felismerhetőség és a jelenlétnek a megmutatása, felmutatása. Önmagában attól, hogy nekem sok billboardon van, nem fogok választást nyerni, ez teljesen biztos. Viszont abban az esetben, hogyha egy politikát kevésbé fogyasztó, viszont a választáson résztvevő ember sokszor találkozott már egy jelöltnek az arcával, akár csak a nevével, abban az esetben ez akár hozhat 1-2%, ami mondjuk kielezettebb helyzetekben akár jelenthető győzelmet vagy a vereséget is.
1: A közösségi oldalakra vonatkozó változtatások szintén a már említett európai irányelv számlájára írhatóak, hiszen ennek életbelépése miatt szüntették meg az egész Európai Unióban ezeket a fizetett politikai hirdetéseket, és így, hogy ez lesz az első, ahogy ön fogalmazott, tiszta választás, mennyivel lesz nehezebb dolga a politikusoknak, hogyha el szeretnék juttatni az üzeneteiket a választóikhoz?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy nehezebb dolguk nem lesz, picit más lesz a helyzet. Ugye, ha azt vesszük, magában a közösségi oldalakon választást nyerni nem lehet. Tehát abban az esetben, hogyha én kitaláltam idén tavasszal, hogy én polgármester szeretnék lenni az adott településen, ahol élek, soha senki nem látott, majd jó nagy összeget elhirdetek a kampányomra a közösségi médiában, tegyük fel, hogy ez még lehetséges, engem nem fognak megválasztani, és élő ember nem tudja, hogy én ki vagyok. Ezzel szemben azoknak a jelölteknek, akik mondjuk végig dolgozták az előző időszakot, akár civil aktivistaként, akár valamilyen közösségszervezőként, van már múltjuk az adott településeken, beágyazottságuk, őnekik ez kicsikét könnyebbé teszi a helyzetüket, hiszen élő fizikai kapcsolatban vannak a választókkal. Ezt erősíti föl ez a szabályozás véleményem szerint. Abban segít a jelölteknek, hogy a digitális térbe egy kicsit ki tudják vinni a kampányt. Én azt gondolom, hogy azok a jelöltek, azok a szervezetek fognak tudni sikeresen szerepelni a választásokon, akik ezt a fizikai jelenlétet, a fizikai térbe átvitt kampányt fogják tudni jól vinni. Ugye érdemes megnézni, nem olyan régen voltak a magyarországi országgyűlési választások, és ott is a folyamatos országjárás és az országjárásnak az online dokumentálása volt az egyik faktor, aminek köszönhetően Magyar Péter és a Tisza párt óriási győzelmet tudott aratni.
1: Bár némiképp át kellene alakítani a választási stratégiát és személyközpontúbra formálni, azért a közösségi médiának, még ha nem is lehet vele választást nyerni, mégis nagy szerepe van, és annak ellenére, hogy mi arról beszélünk, hogy van egy tiltás a fizetett politikai hirdetésekre vonatkozóan, a kedves hallgatókban mégis csak felmerülhet a kérdés, hogy ha a közösségi oldalakat görgetik, akkor mégis olyan érzésük van, mintha ez a politikai hirdetésekre vonatkozó korlátozás életbe se lépett volna, hiszen most így az őszi választáshoz közeledve is mondhatni egymást érik a politikai tematikájú bejegyzések.
2: Így van. Valószínűleg a legtöbb jelölt rájött arra, hogy neki nem látszik, az nem játszik, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy folyamatosan posztoljanak. Ugye itt ketté választanám azt az esetet, amikor valaki hivatalban lévő, akár településvezető, akár képviselő. Ebben az esetben ugye az elmúlt időszakban megszaporodtak az eredményeket bemutató kampányok, és teszik ezt egyébként nagyon helyesen, hiszen volt 4 évük arra, hogy bemutassák, hogy mit csináltak, és az elmúlt időszak eredményeiről most kell számot adni, jön a bizonyítványosztás. A másik oldalról azok a jelöltek, akik most szeretnének oda kerülni, esetlegesen először szeretnének képviselők vagy polgármesterek lenni, ők pedig elkezdték felhívni a figyelmet arra, hogy mit csinálnának. Másképp alapvetően megjelent a verseny. Ugye ez a hét nézett ki nagyjából úgy a közösségi médiában, hogy mindannyiunknak van jó pár olyan ismerőse, aki pártlogóval vagy pártlogó nélkül, de a héten megjelent és most már publikusan is vállalja, hogy ő az adott tisztségért ringbe szeretne szállni. Alapvetően ezzel nincsen gond, fontos, hogy a jelöltek kommunikáljanak. Még fontosabb lenne egyébként, hogy itt beszélgetések alakuljanak ki, ne vízhangkamrákban ugyanazokat a véleményeket hallja minden jelölt, és ugyanaz a három ismerős mindenhova oda kommentáljon, hogy nagyon szuper, hogy indulsz és támogatni fogunk. Sokkal érdekesebbek azok a jelölti profilok, ahol mondjuk konkrétumokról, konkrét ígéretekről van szó, mondjuk egy térfelújításra, mondjuk egy óvodai férőhelyről, ugye helyszinten ugye ezek sokkal érdekesebb dolgok, mint az országos gazdasági növekedés, és bizony-bizony a helyi lakosságból megjelennek azzal, hogy hát igen, a közteret fel kellene újítani, de nem mindegy, hogy parkoló lesz a helyen, vagy közpark. Az óvodai férőhely az fontos lenne, de gondoljunk arra, hogy az óvodából hova mennek tovább, iskolába is hasonlók. Ezek a viták idézőjelben és a szónak a pozitív értelmében pontosan arra tudnak lenni, hogy az adott jelölt meg tudja mutatni, hogy neki valóban van egy víziója, gondol valamit az adott település jövőjéről, és az nem csak adhok dolgokban jelenik meg, hanem egy konkrét átgondolt, megfontolt terv mentén szeretné ezt végrehajtani.
1: A másik erős megérzés, ami a lakosokban felmerülhet, az, hogy a közösségi oldalakon látott reklámok mondhatni kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Jogosak ezek a meglátások?
2: Sajnos igen, jogosak, tehát nagyon sok esetben látjuk azt, hogy tulajdonképpen a szín esetleg cserélődik, de a betűtípus az már nem, és akkor nem tudjuk eldönteni, hogy az adott jelölt most éppen egy nagyon progresszív vagy egy nagyon konzervatív pártot szeretne megjeleníteni, és nagyjából még a jelszavak is hasonlóak, teljesen függetlenül attól, hogy az ország melyik szegletében vagyunk. Ki kell mondani, hogy ez vizuális környezetszennyezés, és AI szemetet termelnek ezek a jelöltek. Pontosan az lenne a választásnak a tétje, és az lenne a lényeg, hogy meg tudják mutatni az egyes jelöltek, hogy mivel különböznek ők másoktól. Ezzel szemben felültek az AI vonatra, mesterséges intelligencia által generált moslékkal árasztják el a közösségi médiát, és egyáltalán nem tudjuk megkülönböztetni a jelölteket egymástól, hiszen ha az én településemen körülnézek például, hogy milyen kreatív grafikai megoldásokkal indulnak az egyes jelöltek, kivétel nyilván itt a pártjelölteknél általában azért van egy pártban központilag átgondolt vizuális koncepció, de az egyéni jelölteknél általában ugyanaz a ötsoros szabályozott prompt, amit beadtak a mesterséges intelligenciába, és mindenki ugyanúgy néz ki, és mindenki ugyanazt hirdeti, nesze neked több frontúság, és nesze neked választójog.
1: Ez a megoldás feltehetően jóval olcsóbb, mint hogyha profikra bíznák magukat, de összességében véve mennyire járhatnak jól azzal, hogyha ezen próbálnak spórolni az egyes jelöltek?
2: Nézze, egy grafikai koncepciónak az elkészítése az nagyjából egy pár száz euróban meg tud állni. Abban az esetben, hogyha én előfizetek valamelyik mesterséges intelligenciára, az 25-30 euróban meg tud állni. Természetesen a takarékosság az egy nagyon fontos dolog, de nem abban az esetben, amikor a minőség rovására megy. Valószínűleg az én szememet ez sokkal jobban szúrja, mivel hogy a szakmámból adódik, de azt gondolom, hogyha egy településnél bizalmat kér, főleg mondjuk egy település vezetői pozícióban valaki, arra nem szánja rá a kellő időt, pénzt, energiát, döntsük el, hogy itt melyikkel van a gond, hogy a jelöltként bizalmat egy olyan anyaggal kérjen, amiben látszik a munka, nem csak egy 3 perces megúszós feladatmegoldás, hogy kipipáltam, akkor azt gondolom, hogy joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan fogja azt a közösséget vezetni.
1: És ha már a régiós vagy kisebb településekhez kötődő közösségekről beszélgetünk, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy azoknak, akik megyei, illetve önkormányzati választáson indulnak, más kampánystratégiát kell követniük, mint mondjuk azoknak a jelölteknek, akik valamilyen országos voksoláson mérettetik meg magukat.
2: Így van, mindenféleképpen a stratégiát azt a helyi viszonyokhoz és a választásnak a tétjéhez, illetve a választásnak a környezetéhez érdemes szabni. Tehát attól, hogy országos szinten valami nagyon jól, vagy esetlegesen nagyon rosszul működik, regionális különbségek óriásiak lehetnek. Akár az adott struktúrában is lehet az, hogy az egyik megyében az egyik politikai szervezet nagyon jól működik, kiváló eredményeket érnek el, egy megyével arrébb ugyanúgy ott vannak, de valamilyen oknál fogva ezek az eredmények elmaradnak. Nyilván ezt külön-külön és helyi szinten meg kell vizsgálni. A helyi választások azok a legtöbbször az emberekről szólnak. Ugye helyi választásnak hívjuk a kis pár száz lelkes falut is, meg az egész megyét is, tehát a kettő között azért nyilván óriási különbség van, viszont nagyon fontos, hogy az érzés mindenféleképpen kell, hogy ott legyen a választóban, hogy hogy ő az én emberem, tudok hozzá kapcsolódni. Nem feltétlen a pártlogó vagy az ideológia legfontosabb, hanem a személyismerete, a kompetencia, az elérhetőség, amikor valakivel kapcsolatosan pozitív élményeink vannak. Tehát én tudom, hogy ő például részt vesz az óvoda munkájában, folyamatosan részt vesz a szülői szövetségben, és mondjuk hozzájárul az óvoda kertjének a felújításához. Vagy én tudom, hogy ő helyi vállalkozóként folyamatosan támogatja a sportot, és most például jelöltként indul. Tehát nagyon fontos, hogy ha van egy személyes kapcsolódás, az sokkal erősebb tud lenni, mint az, hogy valamilyen logó mögöttünk van, vagy ideológia mögöttünk van. Ugye egy helyi döntésben ez általában egy kis településen nem játszik akkor a szerepet. Nyilván a megyei szinten ez már egy kicsikét más, hiszen az egész megye lakosságának nincs lehetősége arra, hogy például a megye elnökkel személyes kapcsolatot tudjon kiépíteni. Ugyanakkor a megye elnöki jelöltek esetében is nagyon fontos, hogy ők láthatóak legyenek, és legalább a választási időszakban úgy tűnjenek, mint akik megközelíthetők és elérhetőek, de azt gondolom, hogy ezzel általában nem is szokott probléma lenni, tehát legalább ilyenkor ezek a jelöltek járnak az emberek között, és meghallgatják az ő véleményüket. Aztán, hogy ezt mennyire sikerül felvinni a politikai pályára, és mennyire van lehetőség ezeket a véleményeket becsatornázni és képviselni, az pedig mindig az egyes helyzeteknek a függvénye.
1: Ugyanakkor összességében véve, ha jól értem a tapasztalat, sokkal inkább azt mutatja, hogy maguk a jelöltek, illetve a politikusok is tisztában vannak azzal, hogy ez sokkal specifikusabb voksolás, mint hogyha bármelyik országos választásról lenne szó.
2: Így van, itt a személyek számítanak alapvetően, tehát abban az esetben, hogyha van egy független településvezető, mondjuk, aki 10-20 éve hivatalban van, és a közösségnek a megelégedésére dolgozik, akkor lehet bármilyen országos trend, ez őt nem fogja valószínűleg elsöpörni, hiszen fel tudja mutatni az eredményeket. Ugyanígy, ha van egy párt, aminek óriási felfutásban van a népszerűsége, viszont van helyben egy rossz jelöltje, aki esetlegesen korábbi munkájával negatív képeket gyűjtött maga mellé, olyan véleményeket alakított ki magáról, hogy az ő munkája az nem annyira értékes, akkor a párt őt óriási módon fölhúzni és megmenteni nem fogja tudni. Érdemes lesz egyébként vizsgálni azt, hogy egyes jelöltek, akik több funkcióban is részt vesznek, tehát például polgármesternek és megyei elnök jelöltnek, vagy képviselőnek és polgármesternek is indulnak, ők az egyes funkciókban milyen eltérő szavazatszámot kapnak majd. Ugye ez is nagyon fontos lesz, hogy lehetséges, hogy mondjuk én a megyémben népszerű vagyok, de az adott városban, ahol településvezető szerettem volna lenni, ott nem választanak meg. Ugyanakkor ennek lehet egy másik oldala is, amikor mondjuk a megyei munkámat látják, elismerik, és azt mondják, hogy csináljam a megyei munkámat, a kettőre viszont együtt már nem jutnak elő időm és energiám, úgyhogy kvázi megvédi magát a település attól, hogy bár egy jól jelölt indul, de ne forgácsolódjon szét az ő figyelme és energiája.
1: Azután, hogy lejárt a jelölt listák leadásának határideje az őszi megyei és önkormányzati választásokra, hivatalosan is megkezdődött a kampány. Arról, hogy mennyiben tér el a régiós politikusok meggyőzési stratégiája attól, amit a jelöltek az országos voksolások esetében alkalmaznak, Majer András marketing szakembert kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a lehetőséget. 1, 2, 3.

8:57 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinba. Augusztus 31-én, a nyári szünet és a meteorológiai nyár utolsó napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria adás, amelyben Köteles Szabolcs várja önöket. A mai reggel műszaki munkatársa Kovács János volt. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. A következő, de a szóljon a nátszegieknek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Balatonparti vízimentés, emlékezés lakatté Károly sportúságíróra, országos tanévnyitó Bodrog szerdahelyen. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban. Most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket, a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő szerint Filip Kufánál jobb jelölt kell a környezetvédelmi tárca élére. 903-ra emelkedett a nepáli árvizek halálos áldozatainak száma. Változóan felhős lesz az ég, 30 fok feletti értékek, de viharok is várhatók, jönnek a részletek. Amennyiben személycserére kerül sor a környezetvédelmi minisztérium élén, annak egy jobb minőségű jelölésnek kell lennie, jelentette ki a köztársasági elnök. Peter Pellegrini a TA3 hírtelevízióban vasárnap azt mondta, jobb jelöltek is léteznek, mint amilyen Filip Kufa, akit a Szlovák Nemzeti Párt a jelenlegi miniszter Tomás Taraba helyére szán. Az elnök úgy véli, a személycsere nem lehet csupán politikai indítatású. Pellegrini szerint biztosan vannak ezen a területen olyan szakemberek, akik a környezetvédelemmel kapcsolatos jelenlegi vitákat le tudnák csitítani. Az elnök bízik benne, hogy a kormányfő egy olyan névvel áll majd elő, amely nem lesz megosztó, és amelyet a szakma és a nyilvánosság is el tud fogadni. Az oktatásügyi minisztérium nem tervezi iskolák bezárását, jelentette ki Tomás Drucker. Az oktatásügyi miniszter a Joy televízióban beszélt arról, hogy elsősorban az iskolák minőségére szeretnének fókuszálni, de beismerte, hogy zajlik a vita az iskolák összevonásáról, főleg a felső tagozaton. Drucker elmondta, minden községben szeretnék megtartani az iskolát a legkisebb gyerekek számára, utána pedig biztosítani nekik a bejutást a nagyobb községekben található iskolákba. A miniszter szerint a kisiskolákban tanuló 15 éves gyerekek rosszabb eredményeket érnek el, mint azok, akik nagyobb iskolákban tanulnak. Nem azért csináljuk, hogy spóroljunk, sem, hogy elvegyük valakitől az iskola hozzáférhetőségének biztonságát. Azért tesszük, hogy jobb minőségű oktatást kaphassanak ezek a gyerekek, mert nekik ugyanolyan joguk van hozzá, konstatálta Tomás Drucker. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, 23 szemét még keresnek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik kimentett utas beszámolója szerint, mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. 903-ra emelkedett a Nepálban a kínai határ közelében történő áradások halálos áldozatainak száma. Az eltűntek száma időközben több mint 4200-ra emelkedett, köztük több száz a külföldi. Eközben a kínai állami televízió közölte, hogy további 16 ember halt meg Tibetben az áradások következtében, és több mint 500-at továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok már 6. napja zajlanak. A helyi mentőcsapatok külföldi csapatok segítik, különösen a vízerőművek különböző alagútjaiban rekedt munkások keresésében. A szerdai villám árvizek miatt a Himalájában egy gleccser omlott össze a Lende Kola folyó felső medencéjében, melynek következtében törmelék és sár áradat sodort el épületeket és infrastruktúrát Nepálban, illetve Tibetben. A kezdeti összeomlást 5,2-es erősségű szeizmikus eseményként rögzítették, ezért kezdetben földrengés gondolták. Későbbi műhold felvételek mutatták, hogy a rengéseket a gleccser és a szikla összeomlás

0: Más országoknak kell majd megfelelő ösztönzőket teremteniük Peking számára, hogy felhagyjon exportorientáltságával és fellendítse a hosszú távú gyenge belföldi keresletet. Rövid sporthírekkel folytatjuk, Zsigádi Lászlót hallják.
1: Uzi Blanka aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. 7 érmet, 1 aranyat, 5 ezüstöt és 1 bronzot harcoltak ki a magyarok a poznanyi kajakkenu világbajnokság vasárnapi zárónapján. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Skalica Dac 1-6, Szlován Mihalovce 1-2, Trnava Zsilina 1-3, illetve Felcsút Ferencváros 1-2 és Kisvárda Győr 1-1.
2: Időjárás.
0: Változóan felhős lesz ma az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az északnyugati irányú szél délután megerősödik.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Még mindig tart a baleseti helyszínen és Breznóbányán, a Styefánik tér melletti kereszteződésben. Nem működnek a jelzőlámpák Pozsonyban, a Kertész utca és a Szvetoplók utca kereszteződésében. Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Lamacsi úton a belváros irányában, Németpróna fő útvonalán mindkét irányban, Kassán a Vatszon utca végén az SMP sugárút felé tartva, valamint Kassa-Olcsvár fő útvonalán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Most a Hol járunk című játékunk következik, amelyben egy településünkről elmondunk néhány információt, majd a zene után eláruljuk, melyik városra vagy falura gondoltunk. A település, amit ma keresünk, 1552-ben török uralom alá került, miután a budai pasa serege a Palásti csatában legyőzte a magyar sereget. A Trestyánszki kúria 1720 körül épült itt, klasszicista stílusban, viszont ma már sajnos nincs meg. A falu egykori cukorgyárát Gróf Forgács Antal

Építette a 19. században. A szabómalom egykor gőzmalomként működött. A római katolikus templomát pedig a 18. század közepén a Liptai család építette barokk stílusban. A templom alatti kriptában az építtető család tagjai nyugszanak. Aki tudja, hogy hol járunk, a zene alatt megírhatja SMS-ben vagy WhatsAppon, nyeremény sajnos nincs, csak a dicsőség. A szám, ahová küldhetik a megfejtéseket, 0919-248-022, külföldről plusz 421-919-248-022. Most zenélünk, a zene után elárulom a megfejtést.

A zene előtt elhangzott, hol járunk játékunk megfejtése. Ipoly nagyfalu, szlovákul Veľká Ves nad Iplom, ami Nagykürtöstől 29 kilométerre délnyugatra az Ipoly jobb partján fekszik. Legközelebb, egy hét múlva hétfőn, a nappaliban 9 óra után néhány perccel játszunk újra. Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, ezt egy rövid eseményajánló követi, majd a balatonparti vízimentők munkájáról tudhatunk meg többet. Műsorunk második órájában a néhány napja elhunyt Lakatté Károly sportújságíróra emlékezünk egy 2019-es portréinterjúval, amelyet Gazdag József készített. Lakatté Károly éveken át minden hétfőn közreműködött a Rangadó című műsorunkban, ahol az aktuális futballeseményeket kommentálta. Majd Gazdag Józseffel közösen készítettek egy sorozatot minden idők 25 legjobb magyar focistájáról, illetve egy 30 részes rádiósorozatot, azok a 60-as évek, azok a 70-es évek, azok a 80-as évek címmel. Tehát Lakatté Károly sportújságíróra 10 óra után emlékezünk. Végezetül műsorunk harmadik órájában a Bodrogszerdahelyi országos tanévnyitó eseményeiről tudósítunk. Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Bábel Ivett hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok.

Ma 2026. augusztus 31-e van, névnapjukat az Erikák és a Bellák ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. ban ezen a napon Josip Jelasics császári tábornagy, horvát bán hadereje megszállja a Magyar Királysághoz tartozó Fiume, mai hivatalos nevén Rijeka városát. Jelasics a 48-as forradalom után felálló magyar kormányt szakadárnak tekintette, amely Magyarországot el akarja szakítani a Habsburg monarchiától. Jelasics ezt lázadásnak minősítette és fegyveres támadást indított. ban a millenniumi ünnepségek idején adták át a budapesti nagykörutat. A nagykörút hagyományosan a Margit híd pesti hídfőjétől a Petőfi híd pesti hídfőjéig tart, tehát egy félkörívet alkot. Szélessége mindvégig közel 38 méter. A nagykörút Budapest belvárosának egyik legfontosabb útvonala. ban ezen a napon rendezték a Kék Cédulás néven elhíresült választást Magyarországon. Ez volt az első olyan országgyűlési választás, amelyben a legtöbb szavazatot a Magyar Kommunista Párt kapta. De a csalások és a választójogi törvény módosítása ellenére sem sikerült az abszolút többséget megszereznie. Sikeres volt azonban az a taktika, amellyel felszalámizták a korábban abszolút többséggel rendelkező független kisgazdapártot. A szovjet megszállók fegyvereinek oltalmában, így a kommunisták ezen a választáson nagy lépést tettek az egyeduralom megszerzése felé vezető úton. ban ezen a napon a lengyel kormány és a sztrájkoló munkások Danzban megállapodást írtak alá, amely eredményeként létrejött a Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezet. Első vezetője Lech Walesa lett. ban ezen a napon az NDK és az NSK kormányai megkötik a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. ban Diana Velszi hercegné Párizsban életét vesztette egy közlekedési balesetben. Az Almarakpart közúti aluljárójában párjával, az egyiptomi Dodi Al-Fayeddel és gépkocsijuk vezetőjével együtt. Az autót üldöző paparazzók közül senkit sem vontak felelősségre. A hivatalos vizsgálat a sofőr alkoholos befolyásoltságát és ebből eredő felelősségét állapította meg. Kétszázat éve született Hermann Ludwig von Helmholtz német orvos, fizikus, feltaláló. Több tudományterületen is maradandót alkotott. A fizikában az energia megmaradás törvénye, elektrodinamikai, termodinamikai kutatások fűződnek a nevéhez. A fiziológia területén meghatározta az idegimpulzusok sebességét, a szem és a látás matematikai modelljével, a térlátás és a színlátással foglalkozott. Továbbá a hallás kutatásában a hangok magasságának és erősségének észlelésével, de Helmholtz találta fel a szemfenék tükröt is. Százat éve Budapesten született Pádua Ildikó magyar színésznő, aki 1947-ben végzett az Országos Magyar Színművészeti Akadémián. Játszott a Nemzeti Színházban is, de leghosszabb ideig a Madács Színház tagja volt. Számtalan filmben kapott epizód szerepet, például a Família Kft.-ben, a Kemény Karap és Krumpliolban, a Tanúban és a Fekete Városban. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 77. születésnapját Richard Gere Golden Globe díjas amerikai színész.
Gír az 1970-es évektől szerepel filmekben, de az 1980-ban bemutatott amerikai Gigolo Hostel számára a hírnevet, megalapozta karrierjét, mint férfi főszereplő és szexszimbólum. 1990-től olyan filmekben játszott, mint a Micsoda nő, a Summersby, a Legbelső félelem és az Oltári nő. A 2002-es Chicago című zenés filmdráma Golden Globe díjat hozott számára. Richard Gere a színészet mellett politikai aktivistaként is ismert, főként Tibet függetlenségének támogatásával foglalkozik.

0: Programajánló következik. Témánk egy új rockfesztivál. A következő percekben Medve Zoltánt, a Debrock társszervezőjét kérdezzük. Köszöntöm, Zoltán!
1: Én is köszöntöm Önt, köszönöm szépen a felkérést, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Hol és mikor rendezik a Debrock Fesztivált? Kezdjük talán ezzel.
1: A Debrock Fesztivált Debrőd faluban, ez egy kis falu Szepsi mellett rendezzük meg most hétvégén szombaton, szeptember 5-én, apunyitó 5 órakor, 6 órakor kezdődik az első koncert.
0: És kik lépnek föl?
1: Összesen 6 együttes fog fellépni a koncert részben. Köztük olyan legendák, mint a magyarországi Omen együttes, vagy itten Felvidékről a Sexit együttes, továbbá a Retrock, és aztán olyan együttesek, akik lehet, hogy még kevésbé ismertek, mint a Witchcry és az Obsession, valamint egy nagyon jó magyarországi, mondjuk úgy, hogy motorosokot játszó banda, a Helldiver. Ők már régi motorosok.
0: Hát bár ebből azért részben egyértelmű, de hogyha egy kicsit így stílusilag besorolnánk ezt a fesztivált, illetve azt, hogy ez egy első év folyam, és hogy miért döntöttek úgy, hogy egy ilyen jellegű fesztivált rendeznek. Tehát kezdjük azzal, hogy akkor mégis stílusilag hogyan írnánk körül, kiket akar megszólítani, hogy kiknek szól ez a fesztivál?
1: Ez egy mini fesztivál. A fő célja az, hogy a hard rock és a heavy metal zené rajongói egy újabb lehetőséghez jussanak, ahol kedvenc, illetve még nem ismert, de remélhetőleg a jövőben kedvencé váló együtteseket hallhatnak és láthatnak. A hard rock és a heavy metal stílus az egy tág fogalom, tehát ezek az együttesek is több alstílust képviselnek. Igyekszünk most is, és majd a jövőben is, tehát szeretnénk ezt majd folytatni, minél szélesebb stíluspalettát megmutatni, és ezáltal talán minél jobban kedveskedni mindenki személyes ízlésének.
0: Említette, hogy mini fesztivál, de 2 színpad lesz, hogyha jól láttam, akkor ez nem is annyira mini. Miért lesz 2 színpad?
1: A 2 színpadot azért választottuk, mert ez lehetőséget ad arra nekünk, hogy a 2 színpadon felváltva lépjenek fel az együttesek, és ezért a technikai szüneteket a szükséges minimumra tudjuk redukálni, tehát ez egy nagyon pörkös buli lesz, nagyon rövid leállásokkal, és ez azt jelenti, hogy ha az ember oda eljön, akkor ottan az elejétől a végéig lehet csapolni.
0: Mennyire izgul a szervező, már minden megvan, minden klappol.
1: Hát természetesen izgulunk, nagyon szeretnénk, hogyha minden többen eljönnének, és még vannak feladatok, amiket addig meg kell oldanunk, de egyébként ezek terén nagyon jól állunk, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jól megszervezett, tehát a kis lehetőségeinkhez mérten nagyon jól megszervezett fesztivállal tudunk kedveskedni a minket meglátogatóknak, és nagyon jól fogják magukat érezni. A nézőközönség is, ahogy a zenekarok is, és reméljük, miután minden nagyon jól sikerült, akkor mink szervezők is.
0: Tehát most szombaton, szeptember 5-én Debrődön, amely Kassa közelében fekszik, Debrock Fesztivál, erről beszélgettünk a Medve Zoltán társszervezővel, akinek köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Sokan természetesnek veszik, hogyha a vízbe bajba kerülnek, a vízimentők ott lesznek és segítenek. Azt azonban kevesen tudják, hogy Magyarországon a vízimentés nem állami szolgálatként működik, és a területnek nincs állandó állami finanszírozása. A több mint két évtizede működő vízimentők magyarországi szakszolgálata ennek ellenére évről évre több helyszínen biztosítja a strandolók és a vízi rendezvények biztonságát. A szervezet helyzetéről és a vízimentés jövőjéről Bagyó Sándor, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnöke beszélt Tamás Ákossal.
1: Alsóörsön vagyunk a fedélzett bisztróban, ahol Bagyó Sándorral fogok beszélgetni, aki elmondja nekünk, hogy mi köze igazából a vízimentőknek ehhez a bisztróhoz.
2: Hát, hogyha nagyon rövid akarok lenni, akkor mi üzemeltetjük. De miért üzemeltetjük mi? Ez egy összetett kérdés igazából. Azt látni kell, hogy ma Magyarországon a vízimentés helyzete az igencsak cudar. Soha nem volt a vízimentésnek igazából állami forrása. Mindig valahol a helyi igény, akarat találkozott a helyi civilek öngondoskodásának akaratával. Volt egy ilyen belső igénye egy pár embernek, hogy legyen egy megbízható valamilyen mentőszolgálat mondjuk itt a Balatonon, de ugyanez van mondjuk a Tiszatavon, vagy éppen a Tiszán, vagy a Dunán. Ott sincsenek igazából regulázott, vagy hát úgy mondjam államilag elismert, vagy támogatott szervezetek. Minden esetleges. Ahol vannak kezdeményezések, azok is csak azért vannak, mert ott vannak helyi emberek, akik úgy gondolják, hogy ezt érdemes csinálni, kinek nagyobb, kevesebb sikerrel, vagy éppen kudarcokkal fűszerezve, de az állandó probléma az mindenhol ugyanaz, hogy miből. Ugye, mert a mentés, vagy az egészségügyi dolgok, azok hát igen költségesek, sőt a vízimentés az nem csak, hogy az egészségügyi ellátás szempontjából költséges alapvetően, hanem itt még vízi szempontból is kell vizsgálni a dolgot. Nagy-nagy a eszközigény, vagy hát inkább úgy lenne helyes, hogy ha professzionális módon akar ezt csinálni valaki, akkor ezt igencsak sok-sok pénzbe kerül. Na most mi ezt akarjuk, professzionális szinten akarjuk csinálni a vízimentést, és csináljuk is most már imáron 26. éve, de ez iszonyatos sok pénzbe kerül. Tehát azok a technológiák, technikák, eszközök, amikkel mi dolgozunk, a képzett emberek, a védőfelszerelések, ahhoz, hogy ez folyamatosan egy 0-24 órában télen-nyáron üzemelni tudjon, ez több 100 millió forint évente, a mi esetünkben 800 millió fölötti bevételekre van szükségünk.
1: Csak egy pillanatra, hogy ez most ez a 800, azaz milyen területet véd le?
2: Ez csak a Balatonon, és ez is esetleges, és ez sem az egész Balaton, és ez sem minden szinten egyformán, tehát ahhoz, hogy mi ezt jól tudjuk csinálni, ahhoz el kéne érni legalább a kétszeresét ennek a pénznek, de hát ez évről évre növekszik, és mind gyakorlatilag elsősorban az a saját önerőnkből alakul ez az összeg. Nagyon kevés szponzorunk van, de állami lábunk, az normatív állami támogatásunk, az például nulla, de mindig is nulla volt, tehát soha nem volt állami támogatásunk.
1: Akkor ezt úgy értem, hogy az állam abszolút nem támogatja a vízimentőket?
2: Abszolút nem támogatja. Esetlegesen néha-néha egy-egy kisebb összeggel, hogyha sikerül valamilyen úton módon fordorlatosan valakit meggyőzni, akkor annak az esélye, hát ugye, hogy győzelem is legyen ebben, ez nagyon csekély, de ez nem erős. Tehát ugye a kivétel erősíti a szabályt, az a kivétel, hogy például a sürgősségi betegellátásra az elmúlt években sikerült 20-26 millió forintot szerezni. Hát elég nagy küzdelmek árán, de voltak olyan évek, amikor nem sikerült, és gyakorlatilag ez egy önmagában egy társadalmi probléma, és soha nem a kormányokat szidom, hanem azt, hogy a társadalom nem tudja ezt magából, hát hogy mondjam, kiszorítani, hogy kényszerítse, vagy egyetem meggyőzze a döntéshozókat, hogy mik a prioritások. Mondhatnék én is közhelyeket, hogy mire jutott pénz az elmúlt mondjuk 40 évben ebben az országban, direkt nem 16-ot mondok, mert akkor az nagyon egy sikú lenne. 40 éve, 50 éve, 60 éve sincs vízimentésre pénz, tehát ebben nincs változás. A társadalom pedig azt hiszi, mert ugye lát minket, elég látványos és professzionális a mi tevékenységünk, és azt hiszi, hogy mi egy állami szervezet vagyunk. Hát nem. Tehát jó reggelt, nem vagyunk az. Viszont miből tudjuk ezt a sok pénzt összerakni? Na hát ezért van az, hogy a mi szervezetünk az angol száz típusú vízimentést végzi, ami azt jelenti, hogy nem várja a csodagalambot, meg a sült galambot ugye a szájába röpülni, hanem tesz azért, hogy legyen pénze. Mi nagyon sok vállalkozást tartunk fönn, a rendezvénybiztosítás, a műszaki búvármunkák, a műszaki mentések, a különböző szolgáltatások, amiket nem mentés kategóriába kell sorolni, ezekből mind van pénzünk. Itt a hajó értékesítés, hajó javítás, motor értékesítés, például mi Yamaha szakszerviz is vagyunk, ugye csónak motor szakszerviz is vagyunk, tehát nagyon sok mindent csinálunk, és aztán jött egy lehetőség, hogy itt a kikötőben állomásozik a sürgősségi mentőhajónk, ahová majd nem sokára elkísérik a kollégák, és megmutatják, meg itt van egy mentési pont, itt van egy mentőautó is, most éppen elriasztották egy újraélesztéshez. Ezeket mind úgy üzemeltetjük, hogy ezért az állam és a társadalom nem fizet. Tehát mi ezt karitatív módon adjuk nekik, teljesen ingyen és bérmentve, de ezek iszonyatos pénzbe kerülnek, meg az üzemeltetése is. Úgyhogy innentől kezdve ebben a kikötőben, ahol mi állomásozunk, itt üzemelt ez a bisztró, ez korábban Alma bisztróként, vagy Alma vendéglőként híresült el, és aztán 2 évvel ezelőtt fedélzett bisztrónak keresztelték el, mert más lett a tulajdonosa az egész épület együttesnek, és aki üzemeltette az elmúlt 2 évvel, ő meg elfáradt, odébált, és ő vele mi jóba voltunk, mert itt étkeztünk mi is, és akkor ő fölvetette, mi lenne, ha mi átvennénk. Hát először hangosan kacagtam, hogy hát biztos, hogy nem. De aztán a télen átgondoltuk a dolgot, és a tulajdonossal megegyeztünk egy korrekt együttműködésben, aminek az a lényeg, hogy van egy alapbérleti díjunk, de forgalom után fizetünk kiegészítő bérleti díjat, ami ez azért jó, mert hogyha nincs forgalom, akkor nem akkora teher ez nekünk, de hál' Istennek nagyon nagy forgalmunk van, ezért most már a tulajdonos is örül, meg hát nyilván mi is, mert az a számítás, amit mi terveztünk, hogy ebben az első évben legalább nullszaldós legyen ez az üzlet, ez úgy néz ki, hogy akkor ez már teljesült, és bízunk abban, hogy egy jó szezon tudunk zárni, és akkor gyakorlatilag az ebből befolyt pénz, a pozitív befolyt pénz, az a vízimentésre fordul, illetve arra tudjuk visszafordítani. Ez is egy újabb bevétele a vízimentőknek.
1: Van vízimentőautó, hogy ez hogy működik?
2: Először is van egy alapfeladat, ez a strandokon való vízimentők képzése és biztosítása, ez egy szolgáltatás, ebből pénz jön nekünk. De van a mélyvízimentés és a vízen történő sürgősségi betegellátás. Na, ezzel indultunk annak idején, egy helyen, aztán 2 helyen, aztán rájöttünk, hogy a közelünkben lévő településen vagy a főúton is történnek problémák, és ezt halljuk, meg látjuk. Részben látjuk, ugye, mert közel vagyunk, részben meg a rádióban halljuk. Tehát a mentési csatornákon halljuk, hogy baj van, és hát itt van egy személyzet, és hát ez a személyzet segíteni akar, ez egy képzett személyzet, van eszközünk, csak ugye nem volt szárazföldi eszközünk. Aztán lett, mert aztán vettünk először, az egyik szponzorunk segítségével lett egy kis autó, aztán utána lett egy nagy, aztán egy még nagyobb, aztán egy még profibb, és aztán így van az, hogy olyan mentési pontjaink vannak most már, ahol sürgősségi betegellátás zajlik, hogy nem csak vízen, hanem szárazföldön is el tudunk menni, és az országos mentőszolgálat mentési rendszerébe integrálódtunk, onnan egyenesen kapjuk a riasztásukat, és van egy olyan együttműködési megállapodásunk az országos mentőszolgálattal, hogyha ezen a településen, illetve a mi mentési pontunktól 3 kilométeren belül történik egy magas szintű egységnek az igénye, akkor azonnal riaszt bennünket, független attól, hogy ez ugye nem vízen van, és hogyha ezen kívüli területen pedig kocsi hiányban szenved, mert ugye egyre többen vannak ilyenkor nyáron, és ez előfordulhat, akkor is riaszt bennünket. És gyakorlatilag mi egy a rendszerbe integrálódott mentőegységként, azért tudni kell, hogy a mi kollégáink azok azért főállásban az övük az országos mentőszolgálatnál van, és nálunk a szabad idejük terhére van, vagy a szabadság terhére vannak itt. Tehát ilyen szempontból a mentőautó gyakorlatilag a berendezése is pontosan ugyanolyan, mint az országos mentőszolgálat autói. Egy-két felszereltségünk másabb, gyakorlatilag minden kézre áll ugyanúgy, mint minden egységesített országos mentőszolgálati autó, tehát nincsen külön probléma arra, hogy rutinból nem menne a kollégáknak az ellátás, vagy ha éppen közösen dolgozunk az országos mentőszolgálattal egy helyszínen, vagy éppen a légimentőkkel, akkor is nagyon kollegális a hangulat, meg az ellátás is, mert hát ez egy összeszokott és gyakorlatilag átfedelésben dolgozó csapatról beszélünk, és hát igen, ezekért mi nem kapunk pénzt, tehát ez egy teljesen karitatív tevékenység, ezért vagyunk mi egy karitatív mentőszervezet.
1: És akkor végezetül azt kérdezem meg, hogy mivel lenne elégedett mondjuk 5-10 év múlva?
2: Hát, hogy létezzen még ez a szervezet, ezen az legelső, nagyon nehéz, nap mint nap nagy kihívás életben maradni. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az menni fog. A kettes nagy kívánság, hogyha ön egy aranyhal lenne, és kívánságokat mondhatnék, akkor az az, hogy az állam előbb-utóbb, tehát a társadalom előbb-utóbb szálljon be abba a munkába, ami az állami feladati rész. Nem kell a piaci részekbe beszállni, mert az nem kér kenyeret. Köszönjük szépen, az jól van. Sőt, az jó lenne, hogy abból a bejövő pénzekből, amit mi úgymond vállalkozásokból látunk el, az inkább egy kicsit a fejlesztéseinkre mehetne. Tehát, hogyha az állami feladat mentési részben az állam beszállna, és ahogy mondottam, egy látható összeggel beszállna, akkor nekünk ezek a általunk megtermelt elég pénzek pedig a fejlesztésekre lennének fordíthatóak. Értem ez alatt a saját ingatlan parkunknak a fejlesztésére. Jelen pillanatban nincsen saját tulajdonunkban lévő ingatlan, mindent bérlünk, tehát ezek kidobott pénzeknek számítanak, ettől én nagyon rosszul vagyok. És hát ilyen változások mellett akkor azt gondolom, hogy teljesen prosperáló és egy kiszámítható és hosszú távon fönntartható mentőszolgálat lenne, nem csak a Balatonon, mert akkor innentől kezdve, ha már működik ez a minta a Balatonon, akkor ezt meg lehetne valósítani Balatonon kívüli magyar belvizeknél, ahol igenis van víziturizmus, igenis van víziforgalom, ahol igenis kellene egy állandóan és jól kiszámítható mentőszolgálat, mint ahogy a Balatonon működik.
0: Az elmúlt percekben Tamás Ákos Bagyó Sándorral, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnökével beszélgetett a magyarországi vízimentés helyzetéről, a megelőzés fontosságáról és arról, hogy miért lenne szükség nagyobb társadalmi és állami szerepvállalásra. A beszélgetés a zene után Pamuk Balázs vízimentővel és hajóvezetővel folytatódik.

0: És folytatódik a riport, most Pamuk Balázzsal ülök szemben, aki vízimentő hajóvezető. Mit kell tudni egy vízimentő hajóvezetőnek a napi munkájáról?
1: Napi munkánk, ez igazából itt az izgalmas rész, ez a nyári szezonban történik, amikor egy kiemelt szolgálatot adunk, és különböző hajó fajtákat különböztetünk meg, amelyik hajón most szolgáltatottuk, ez egy úgynevezett sürgősségi mentőhajó. Ebből kettő van szolgálatban a Balatonon, most az alsóösi sürgősségi mentőhajón dolgozunk, ez Rupert a neve. Ez egy 5 fős személyzet dolgozik, 3 vízimentő, illetve 2 fő egészségügyi személyzet, egy mentőtisztben, mentőorvosi, a mentőápoló, illetve van egy hajóvezető, és 2 matróz a hajón. Napi munka, ez egy 24 órás szolgálat a nyári főszezonban. A napi munka úgy néz ki, hogy van egy nappali szolgálati rész és egy éjszakai ügyelet. A nappali szolgálat az 10 órakor kezdődik, és este 7 óráig tart. Ez egy kiemelt szolgálati időt jelent, ami azt jelenti, hogy 10 órától este 7-ig egy ilyen 1 perces riasztási időt vállalunk, tehát hogyha kapunk egy riasztást, majd arról később beszéljük, hogy milyen formában kaphatunk riasztást, akkor 1 percen belül nekünk vizen kell lenni, és elindulunk a bajba jutott irányába.
0: Taglaljuk ezt egy kicsit, hogy néz ki ez a mindennapokban. Milyen gyakori, illetve milyen riasztások vannak?
1: Ezen 2 különböző riasztás típust különböztetünk meg. Egyik az az egészségügyi riasztás, másik az pedig egy műszaki mentés, vagy technikai eszközmentés. Az utóbbi az azt jelenti, hogy egy hajó, ez például most nagyon aktuális a Balaton alacsony vízállása miatt, ilyenkor gyakran fordul, hogy vitorlások homokpadra futnak, le kell onnan őket húzni. Utóbbi években egyre gyakoribb az elektromos hajó jelenlét a Balatonon, és ott pedig ilyenkor előfordul, hogy nap végére elfogy az akkumulátorból az energia, és akkor ki kell őket vontatni a kikötőbe. Ezek a jellemző műszaki mentések, illetve még nagy viharba kerülhetnek ugye bajba a hajók. Ez lehet egy árbusztörés, egy kormánylapáttörés, vagy egyéb valami hasonló műszaki probléma, lehet valami szélsőségesebb is, hogy még elsüllyed egy hajó, és akkor ezekben tudunk mi segítséget nyújtani. Azt, hogy egy hajóval oldjuk meg, vagy többel, az nyilván az eset összetettségétől függ. A másik nagy kategória az pedig ugye a egészségügyi ellátás. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy ez a sürgősségi mentőhajó, ez úgy van felszerelve, mint egy esetkocsi, ami azt jelenti, hogy a magas szintű egészségügyi ellátáshoz szükséges felszerelések, egészségügyi felszerelések, ezek mind jelen vannak a mentőhajónkon, és ezen kívül még van plusz néhány olyan eszköz, ami abban nyújt nekünk segítséget, hogyha akár a Balatonon a víz mellett, vagy a vízen, egy vízi járművön, vagy a vízben valakivel baj történik, és segítségre van szüksége, akkor hogyha az egység oda megérkezik a megfelelő személyzettel, akkor az ellátását azt meg tudjuk kezdeni. Elsősorban minket kiemelt esetekhez, tehát súlyosabb esetekhez szoktak riasztani. Nyilván a főszezonban szükség van rá, hiszen sokkal nagyobb terhelést kap a Balaton, sokkal többen vannak, mint a szezonon kívül, és az változó, hogy egy strandra kell mennünk, olyan is előfordulhat, hogy egy strandhoz közeli nyaralóba adott esetben, de hajóval előbb odaérünk adott esetben, hogyha nincs a közelben olyan mentőegység, szárazföldi mentőegység, ami ezt a feladatot el tudná látni, vagy adott esetben egy helikopter, illetve hát nyilván mondjuk a vízre csak mi tudunk menni. Tehát, hogy egy vitorláson, vagy egy sétáljon, bármi hasonló járműben történik egy olyan ügy, akkor minket riasztanak, és kezdjük meg az ellátást. Nyilván az pedig itt a mentőhajó alapvető adottsága, hogy aztán a szállítás már nem tőlünk átveszi egy szárazföldi vagy légiegység, attól függően, hogy mire van szükség. Tehát itt igazából a lényeg az, hogy a ellátást sok esetben mi kezdjük meg, egy olyan személyzettel, akiknek nagyon magas szakmai képzettségük megvan ehhez, és gyakorlatuk, és elsőként a leggyorsabban mi tudunk sok esetben az ilyen esetekhez kiérkezni.
0: És milyen helyzet az úszómesterekkel, milyen kapcsolatban vannak, illetve honnan kapják a riasztásokat?
1: Ez úgy néz ki, hogy a vízimentő szolgálat, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának van egy diszpécser központja, és nekünk vannak különböző területeink, amiből gyakorlatilag az egész szervezet működik, ez a civil szervezet. Egyrészt vannak strandi vízimentőink, ők a strandon teljesítenek szolgálatot, ők ugye nem hajókkal, hanem csak a strandon dolgoznak, nevezős katamaránokkal vannak a vízben, és nagyon fontos figyelő szolgálatot tartanak a strandon, illetve hogyha ott a parton vagy a vízben történik bármilyen baleset, baleset, és szükség van egy magasabb szintű segítségre, akkor ők az, akiktől megkapja a mi központunk első körben az információt, és így nagyon gyorsan történik az információ áramlás, így közvetlenül tőlük megkapjuk a riasztást, ezek ilyen rádiós rendszereken keresztül történik ilyenkor a kommunikáció, de nem csak a saját strandi vízimentőinktől kaphatjuk, illetve kaphatja a központunk a riasztást, ugyanúgy előfordulhat az, hogy országos mentőszolgálattól, vízirendészettől, vagy katasztrófavédelemtől érkezik hozzánk egy megkeresés, vagy akár a saját riasztási számunkat is közvetlenül hívhatják, illetve van egy applikációnk, egy Balaton Help nevű szolgáltatás, ami pontosan ezt a célt szolgálja, hogy elküldi valaki a koordinátáját, hogy hol került bajba, ez legyen vízen vagy vízparton, és akkor oda küldjük az egységünket. Tehát az, hogy elég sok csatornája van annak, ahogy hozzánk bejutott a riasztás, és abban a pillanatban, hogy ezt a központunk koordinálja és kiadja a megfelelő egységnek az utasítást, akkor elindulunk, ami ugye attól függően, hogy melyik egységünk van a legközelebb ahhoz az esethez.
2: Az elmúlt percekben Pamuk Balázs vízimentő és hajóvezető mutatta be Tamás Ákosnak a balatoni vízimentés mindennapjait és a vízen végzett munka kihívásait. A riport korábbi részében Bagyó Sándor, a vízimentők országos szakszolgálatának elnöke pedig arról beszélt, milyen helyzetben van ma Magyarországon a vízimentés, és milyen jövőt szeretnének maguknak a vízimentők.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. Ebben az órában a néhány napja elhunyt Lakatté Károly sportújságíróra emlékezünk, akivel 2019-ben készített portréinterjút Gazdag József. Most azonban itt vannak a hírek, Bábeli Vettet hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormány megszegi a törvényt, figyelmeztet a Költségvetési Felelősség Tanácsa. 903-ra emelkedett a nepáli árvizek áldozatainak száma. Változóan felhőség, 30 fok feletti értékek és viharok várhatók, jönnek a részletek. A kormány ismételten elmulasztotta benyújtani az államadóság csökkentésére irányuló intézkedéseket, ezzel megsérti a törvényt, figyelmeztet a Költségvetési Felelősség Tanácsa. A testület szerint miután a kormány áprilisban közzétette az államadóság magasságát, az annak csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is be kellett volna mutatnia, ám erre azóta sem került sor. A költségvetési felelősség szabályai nem formalitást jelentenek, amit elég csak papíron teljesít. Ha a szankciókat megkerülik és a költségvetést csak a következő évre tervezik, anélkül, hogy bemutatnák a hosszabb távú konszolidációs stratégiát, a gazdaságban továbbra is fennáll a bizonytalanság, jelentette ki Jántót, a tanács elnöke. Tomás Szálai, az SZSZ párt parlamenti képviselője ma hivatalosan is belépett a pártba, tájékoztatott Ondrej Sprlák, a párt szóvivője. Az SZSZ úgy véli, Szálai jelentős szakmai erősítés lesz, mivel 2 évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik az egészségügy terén. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, 23 embert még keresnek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik utas beszámolója szerint mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. 903-ra emelkedett a Nepálban a kínai határ közelében történő áradások halálos áldozatainak száma. Az eltűntek száma több mint 4200-ra emelkedett, köztük több száz a külföldi. A kínai állami televízió közölte, hogy további 16 ember halt meg Tibetben az áradások következtében, és több mint 500-at továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok 6. napja zajlanak. A helyi mentőcsapatokat külföldi csapatok segítik, különösen a vízerőművek különböző alagútjaiban rekedt munkások keresésében.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős lesz az ég, a délutáni óráktól fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és helyenként előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar mérje a sebességet Szenszki vezető szakaszán Sárosfa irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Lakatté Károly, a Magyar Sportújságíró Szövetség életműdíjasa. Idestova 50 éves sportújságíró. 1970-ben jelent meg első írása a Népsportban. Az elmúlt évtizedekben szinte minden magyar nyelvű futballlapban találkozhattunk a nevével. Dolgozott a Képes Sportban, a Nemzeti Sportban, ahol a futball rovat vezetője volt, a Sport Plus heti lapban, és rendszeresen jelentek meg cikkei a Labdarúgás magazinban is, majd 9 éven át a Magyar Közszolgálati Televízió reggeli műsorának főszerkesztője volt. Édesapja az a dr. Lakat Károly, aki szövetségi kapitányként 1964-ben Tokióban és 1968-ban Mexikóvárosban is aranyat nyert a magyar olimpiai válogatottal, és aki a Ferencvárost bejuttatta a VVK döntőjébe. Lakatté Károly Apám regénye című könyvében örökítette meg apja életét, de írt könyvet a fradista Varga Zoltánról és az újpesti Göröcs Jánosról is. Futball archívumával talán csak film archívuma vetekszik. Kedvenc filmje a Casablanca, a Sinbad és a Pretty Woman. Főfoglalkozásban pedig ma már Bence és Bálint nevű unokáinak az edzéseire és meccseire jár. Egyikük vízilabdázik, másikuk focista. Elsőként

0: politikájába ne kapcsolódna a futballnak valamilyen részéhez, vagy az életnek nincs olyan történése, amelyből én azonnal ne a futballra asszociálnék, és az élet történését ne futballra fordítanám le. Mert a futballnak megvan az a egészen csodálatos varázsa, hogy abból az egész élet levezethető. Tehát ami a meccsek előtt az öltözőbe, a pályán, és meccs után az öltözőbe történik, az a vegytiszta élet. Abban benn van a csoda, benn van a csalódás, benn van a születés, benne van a halál, benne van a boldogság, benne van az árulás, benne van a csalás. Ugyanakkor pedig olyan egészen fantasztikus, utánozhatatlan és egészen katartikus perceket tud okozni, amit nekem legalábbis se, most jó, hát mondhatunk ilyeneket, hogy persze az embernek a gyereke születése, meg az unokái születése, azt nem írja fölül egy gól se. De azon kívül nem nagyon tudok neked mondani mást. Hazudok, tudok, 69 évesen már tudok, de nincs az a kép, nincs az a szobor, amiből úgy levezetem neked az élet minden igazságát és igazságtalanságát, mint egy futballmeccsből.
1: A sajtóban a futball nagyobb terjedelmet kap, mint más sportágak, és nagyobbat, mint a művészetek vagy a természettudomány. Ennek vajon mi az oka Lakatté Károly szerint?
0: Azt hiszem, a világon nincs ember, aki vitatja, hogy a labdarúgás torony magasan ver mindent. Tehát nem véletlenül írta Zsolt Róbert, de azt fejezi ki talán a legjobban az a bizonyos könyve, hogy a labdarúgók és sportolók. Tehát, hogy a kettő nem összehasonlítható, hogy ez nálunk miért alakult ki. Ennek természetesen történelmi, mint mindennek, történelmi gyökerei vannak. Futballban a 90-es évekig mindig nagyon jók voltunk, és hogy mennyire jók, az pont az bizonyítja, hogy rengeteget olvasom a régi újságokat, a régi sportújságokat, és azért ott nekünk fantasztikus versenyzőink voltak, csodálatos úszóink, csodálatos atlétáink. Volt egy Európa-bajnokságot nyert kosárlabda, férfi kosárlabda csapatunk, volt egy VB-t nyert női kézilabda csapatunk. Hát kit érdekelt? Kis cikk, egy fénykép, egy kis dicséret, pár mondat, de a bajnoki forduló volt 6 oldalon keresztül, már akkor is. Tehát azért ezt valahol valakik nagyon megágyazták. Ezt, és itt akár elmehetünk a Schlosserékig. Tehát a Schlosserék kezdték, a Sárosi doktorék folytatták, aztán jött ugye az aranycsapatnak az egészen félelmetes pályafutása, a maga gyönyörűségeivel és az összeomlásával és a széthullásával együtt, aztán ezt még az Albert féle generáció tovább tudta vinni, mert a maga szintjén igenis tovább vitte. Utána jött a Törőcsik détári féle generáció, Nyilasi, akik még szintén tartották, és ott bezárult egy kapu, amikor viszont már én, aki futballból éltem egész életembe, már én is előbb olvastam el a Jancsó filmnek a kritikáját, mint egy bajnoki meccsnek a tudósítását. Tehát ott, tulajdonképpen ott törött meg ez az egész, amikor nem jöttek olyan csapatok, nem jöttek olyan egyéniségek, nem jöttek olyan emberek, akik miatt tényleg kiment, ez nem vicc, hogy 70 ezer ember, és nagyon erősen vitatkozom abban a viszont válaszol, amit erre szoktam kapni, hogy de mert nem volt semmi más szórakozás, és mert csak egy csatorna volt, meg na, hol volt. A 60-as években már igenis volt. Az én fiatalságom úgy telt el, hogy a szombati kettős rangadó, vagy a vasárnapi kettős rangadónak a kétszer másfél órája alatt én elmehettem volna Illés koncertre, Omega koncertre, Metro koncertre, elmehettem volna a Jancsó filmklubba, fölmehettem volna a Várba, az E-klubba, elmehettem volna egy Pilinszki előadó estre, millió filmbemutatóra. Tehát igenis, akkor volt egy bizonyos fajta pezsgése a kultúrának, és volt választási lehetőség. De fel nem merült, hogy ma majd valamikor megnézem a szegény legényeket, most még maradjunk a Fradi Honvédnál. Ez az én generációmba nagyon beleívódott, és mi ebben

0: fel, és ezért nagyon nehéz nekem, én nem is akarok se vitatkozni, se pláne konfrontálódni a mai futballér rajongókkal, meg imádókkal, meg a régi futballt egy kicsit nem most mondom azt, hogy lekezelőkkel, de egy picit úgy semmibevevőkkel, hogy most ez a jobb, vagy az a jobb. Ők nem látták azt, amit én láttam. És azon borzasztó nehéz egy olyan emberrel vitatkozni. Tehát ha te voltál a Holdon, és visszajössz, és elkezdesz azt mondani neked, Karcsi, figyelj, mesélnék neked valamit, hogy a Holdon mi van. Mondom, ugyan Jóska, ügyesége, olyan nincs, az ott biztos nem úgy van. Akkor te erre egyet tudsz mondani, hogy hát figyelj, én ott voltam, megnéztem, kézbe fogtam, hát most ha nem hiszed el, akkor ne hidd el. Azért mondom, hogy belülünk az én generációmból nagyon nehezen kiírthatók azok a fantasztikus futballemlékek, amit rettenetesen sajnálok, hogy ti nem tudtatok végigélni, vagy már csak a nagyon végét, amikor a kettős rangadók már csak nevükben voltak kettős rangadók, mert játszott a Fradi a BVSC-vel a Népstadionban, Varga Zoli volt az edző, és utána is volt egy meccs, és azt is kettős rangadónak hívták, de hát én a 60-as évek kettős rangadóiról beszélek.
1: Van egy olyan értelmezés a futballnak, hogy egyfajta biztonsági szelep a társadalomban, amely elvezeti, biztonságos és felügyelt mederbe tereli a felgyülemlett indulatokat és frusztrációkat, és a stadionban aztán felügyelt formában ventilálódhat az agresszió. A nézők szíthatják a bírót, az ellenfelet, és aztán lehiggadva hazamennek. De vannak, akik ennek épp az ellenkezőjét állítják, szerintük egy futballmeccs eszkalálni tudja a társadalomban lappangó feszültségeket és agressziót. Melyik értelmezés felé hajlik Lakatté Károly?
0: Nagyon nehéz ebbe állást foglalni, mert azt mondod, és igazad van, amikor azt mondod, hogy ez egy szelep valahol. De ha én meg erre azt válaszolom, hogy amikor én az igazi fiatalkoromat éltem, és amiről az előbb korábban beszéltem ezekről a bizonyos klasszikus kettős rangadóról, akkor ha meg kell neked esküdnöm arra, hogy mindent éreztem, csak azt nem, hogy én most a szelepet kiengedni megyek a Népstadionba. Szóval azt sem tudtam, mi az a szelep. Nem az, hogy nyilván a mellettem ülő Kovács úr, akinek közben a főnöke szemét volt, akivel kiszúrtak, akit internáltak, vagy mit tudom én, mit csináltak vele, a szelepet engedni ment, vagy a feleségével éppen vállófélbe volt. A szelepet engedni is ment a stadionba. De én 18 évesen arra azért mentem, hogy lássam, hogy a Varga Zoli egy futballcsoda, hogy az Albert egy futballkirály, hogy a Farkas Jánosnál nem láttam ki jobb játékost sokat a világon. Szóval eszünkbe nem jutott olyan, amit ma már 69 évesen, illetve a te sokkal fiatalabb korodban már bele lehet látni, és ez a belelátás, ez egyáltalán nem hamis. De ugyanakkor igazság az én igazságom is, hogy csak és kizárólag a futball volt. És nem volt áthallása, nem volt, mi nem gondoltunk ilyenekre, miközben A. szedtem a labdát, B. ültem a sajtópáholyba, C. ültem a legkülönbözőbb NB1-es csapatok öltözőjébe, álmomban nem jutott eszembe, hogy akkor most a pártbizottság ebbe hogy szól bele, és milyen hatások érvényesülnek, és mit tudom én, mit érde. Megkérdeztem a pásztor Józsitól, hogy miért nem csavarta ballal a szabadrugást, amikor az nagy valószínűséggel jobban bement volna, mint így, hogy jobban csavarta. És most lehet, hogy egy elég súlyos önbírálatot gyakorolok, amikor azt mondom neked, hogy a mi fiatalságunk, amikor mi voltunk fiatalok, az a fiatalság közel sem volt annyira olvasott, tájékozott, politikailag felkészült, nem ömlöttek ránk a műsoroknak a tízezrei, nem volt internet, nem olvastunk ennyi újságot, tehát nem tudtunk annyira, ezt most lehet a rovásunkra írni, hogy ti miért nem fedeztétek fel, hogy a Rákosi éra, hogy elnyomta, ami azt se tudtam, mi az Rákosi éra. Azt tudtam, hogy a szögletet, azt a jobb, ha a Szőke Pista rúgja be, mert ő nagy erővel tudja középre rúgni, mintha a Juhász Pista, mert az meg fedezett, és nem tud nagyot rúgni. És mindeközben nem gondoltam én az égvilágon semmi másra nem gondoltam, csak fiatal voltam, sütött a nap, szerelmes voltam, jól éreztem magam, és elvileg minden szép volt. Most csak azért, mert mára a világ alapvetően minden szegmensében, minden összetevőjében, minden porcikájában megváltozott, és más, és az összes régi történetet, amiket én most pont próbálok mondani, akár abban a kontextusban is el lehet helyezni, ahogy ma vannak, akik elhelyezik, hogy de nem vettétek közbe észre, hogy hány embert akasztanak fel. Teszek egy zárójelet, és visszatélek arra, hogy az embernek hogy változik az ízlése. Én most már hosszú-hosszú évek óta tisztelsz meg avval, hogy a rangadóba beszélhetek, és tényleg az előbb mondtam el, hogy futballgénekből vagyok összerakva. De elhiszed azt nekem, hogy én a tartalomjegyzékednek a felolvasása pillanatába sokkal inkább figyelek arra, hogy a Katyini mészárlásról lesz-e szó, hogy a Ukrajnáról lesz-e szó, hogy mit csináltak az asszonyokkal az oroszok, mint arról, hogy a Kisvárda megverte a Mezőkövesdet. Szóval így változik az ember, ahogy a kor halad előre, és aki ma 26, 27, 28 éves, az majd 69 éves korában rájön, hogy a világot így is lehet látni, ahogy mi látjuk visszafelé, és hogy csak ezért én megváltoztassam a véleményemet, hogy ma az divat mondani, hogy akkor minden borzalmas volt, ez nekem nem jön ki a számon. Pedig nem vitatom, a történelem, a könyvek, a dokumentumok alapján szörnyű dolgok voltak. De én ezt nem érzékeltem, és nem tudom, hogy visszamenőleg lehet-e szörnyűködni.
1: Változik a világ, de vajon vele változik-e a futball is? Az a foci, amit ma látunk, ugyanaz a játéke, mint egykor.
0: Na most természetesen a válaszom, hogy nem. Hogy egy lélegzetvételnyit nem lehet összehasonlítani a kettőt, de én itt nem is annyira olyan egyszerű prózai dolgokra gondolok, hogy mások voltak a passzok, meg mások voltak a fejesek, meg az egésznek a légköre, a milliője, az egésznek a beágyazottsága volt százszor jobban, hogy mondjam neked, szerethető és vonzó, tehát ha lemaradtál egy kettős meccsről, akkor kifejezetten hiányérzeted volt egy héten keresztül, hogy a fenébe maradhattam le a Dózsa Honvédról, ami miért volt nekem most fontos elmenni a XY Ágival a május 1-be megnézni a Én és a Nagyapám című filmet helyette. Ha egy 67-68-as időszakot veszek, de ezt tágíthatom 60-tól 70-ig. Készülődött egy teltházas népstadion, tehát az 70-80 ezer embert jelent, egy Fradi Újpest Honvéd Vasas kettős meccsre. Ott volt már a teljes publikum. És valaki, a hangosan beszélőn azt mondta volna, hogy hölgyeim és uraim, most kaptuk a hírt, hogy fél óra múlva a magyar televízió közvetíti a Real Madrid-Barcelona mérkőzést. Akkor nem úgy volt, mint ma, hogy a Barcelonának nem a játékát látod, hanem már az öltözőjének a képét unom, mert már annyira bent vagyunk a sűrűjébe. Tehát akkor nagyon nagy dolog lett volna egy Real Madrid-Barcelonát látni. Hát mert nem láttad, csak maximum a képesporton egy 3x2-es fekete-fehér képen. Ezt mondta volna, hogy kérem, fél óra múlva játszik ez a két csapat, haza lehet menni, még eltetszenek érni. Minden pénzbe lefogadom, hogy nem lett volna ember, aki feláll, és ott hagyja a Vasas Dózsa Honvéd Fradit azért, hogy megnézze a Real Madrid Barcelonát. Ma ez pontosan fordítva van. Ez teljesen a fejére állt. Ez régen elképzelhetetlen lett volna, hogy a futballér bárki bármit felcseréljen. Tényleg szinte a Kellér Dezsői konferanszért kiállt, hogy majdnem minden ilyen teltházas kettős meccsen megtörtént, hogy a meccsnek egy bizonyos pillanatában, amikor éppen nem volt helyzet, vagy nem volt olyan lüktető a játék, vagy meccscsend volt, akkor megszólalt a hangosan beszélő, és azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, Kovács Józsefet felesége várja a Népstadion úti kapunál. Na most, ha életedben hallottál 70 ezer embert gúnyosan felröhögni, és hogy az micsoda borzalmas volt, hogy nem, mindenki elkezdett jobbra meg balra nézni, hogy ki fog felállni, és kinek kell elindulnia. Hát annál cikibb dolog a földön nem volt, mint akkor kimenni egy szektor közepéből. Pedig aztán utána gondoltam, hogy akár a gyerekével is történt valami baj. Tehát nem csak azért jött az asszony, mert elcsavargott a férje egy meccsre, vagy éppen a lóversenyre, mert az közel volt a lóversenypálya, nagyon sokan jártak a lóversenypályáról át a Népstadionba a kettős meccsre. De amikor ezt bemondták, ez egyenlő volt egy vidám színpadi konferenccal.
1: Ha ennyire megváltozott már a futball, hogyan fog kinézni ez a játék 10 év múlva? Tovább gyorsulhat-e még? Van-e még hová gyorsulnia? És megváltozik-e a meccsek körítése? Reklámszünetek szabdalják-e szét a jövő foci meccseit? És leköti-e egy 90 perces meccs azt a generációt, amelyik már a felgyorsult világba az ezernyi azonnali esemény és a képernyő által kínált ezernyi új inger világába született bele?
0: Nem nagyon tudom elképzelni, hogyha egy játék, vegyük csak a magyar kialakulást, 1901 óta, ha belegondolsz, olyan alapjaiba, hála a magasságos Úristennek, nem sokat változott már, mint olyan szempontból, hogy a szabályok gyakorlatilag azok, 11-en játszák, egy labdával játszák, partjelző van, bíró van, tehát nincs olyan, nincs még egy sportág, ami ilyen keveset változott volna, tehát itt nem csinálták meg azt, mint az öttosába, hát te nem tudom, hogy akkor már éltél-e, Magyarországon volt olyan idő, amikor öttosa lázban élt az egész ország, 5 napon keresztül számoltuk, hogy hány találatot visz be a nem tudom én kicsoda az orosznak, és hogy a lovaglásban hány gerendát ver le valaki, és ez egy óriási dolog volt. Erre megcsinálták azt, hogy 1 nap alatt lejátszák az egészet, és a kutyát nem érdekel. Na most ilyet a futballban, ilyen őrültséget nem csináltak, hogy most ezentúl mit tudom én, kézzel is lehet gólt dobni mondjuk, vagy valami. Tehát ehhez nem fognak hozzányúlni szerintem. Tehát ezáltal meg fogja tartani azt a vonzását, azt az érdekességi faktorát. Azt a semmi mással nem helyettesíthető, vagy összehasonlítható varázsát, hogy természetesen itt most ad abszurdumot mondok, hogy egy meccsen a dolog elmehet Barcelonába, és lehet, hogy nyer 1-0. Ilyen a világ egyetlen sportágában sincs, mert a magyar férfi kosárlabda válogatott soha nem fogja megverni a Los Angeles Lakers-t. Nincs az a mérkőzés, ahol ez megtörténhet. És ez általában, ha megnézed az összes többi sportágat, hasonlóan lemodellálható. Tehát azt pontosan tudod, hogy a hosszú katinka egy ideig még beugrik, és nem történhet olyan, hogy valaki egy medence hosszal megveri. Szóval a többi sportágok kiszámíthatók. A futball nem kiszámítható. A futballba a magyar válogatott képes Andorrába kikapni, és meg tudja verni a VB ezüstérmes horvátokat. És ugyanazok az emberek vannak a pályán. Szóval ez a fajta vonzása, ez feltétlenül megmarad. Egyszer volt egy nagyon felkészült futballban nagyon profi ember, Zalka Andrásnak hívták, a TF-nek volt a labdarúgó tanszék vezetője, nagyon régen visszavonult már, és ő mondta azt, talán nekem a Fradi IFI-ben volt edzőm is, és azt mondta, hogy gyerekek, ez vagy a pálya kicsi, vagy a játékos sok. Ennek a futballnak az a baja. Az egyiken a kettő közül változtatni kell, mert különben ez a sportág belefullad a saját levébe. És egyre inkább közelítek ennek az igazságához. A másik pedig az, hogy amit a tévéről mondasz, a tévé szerepéről, meg hogy a fiatalokat a gyorsaság, meg az azonnaliság inspirálja. Arról meg az a véleményem, hogy óriási szerepük lesz az összefoglalóknak. Nem fogja érdekelni őket a mezőnyjáték. Szóval nem lehet mindenki olyan komplett elmebeteg, mint én, hogy egy MB2-es meccset is 0-tól 90 percig, ha kell, végignézek, mert szeretem a rossz meccset is, de ezt már sokszor elsütöttem. És érdekel, hogy ügyetlenkedik a Balmazújvárosi védelem. De az összefoglalók ilyen profi technikai felkészültség mellett, ami ma rendelkezésre áll, bőven elegek. Ha valami, nem volt még ilyen, de ha valamiért két esetet tudok elképzelni, hogy ne nézzek végig egy teljesen egyes fordulót, dacár annak, hogy igazán nem érdekel, de hogy mondjam neked, szóval belső szorongást, lelkiismeretfordulást éreznék, hogyha meccset játszanak, és nem tudom az eredményt, vagy nem látom, hanem valami más nézek. Ha valamiért nem tudnám végignézni az összes meccset, akkor a gól összefoglalói a meccseknek bőségesen elegendők ahhoz, hogy teljes mértékben képbe legyek a futballt illetően, amennyire az engem érdekel. Ezeket az összefoglalókat nyilván lehet egy picit bővíteni, mert azért maga a játék ott össze van kapkodva, tényleg a gólokra szűkül. Kicsivel hosszabb összefoglalókkal nagyon lehetne operálni, és én azt hiszem, hogy ez lesz az út.
1: A futballt sokan a legkonzervatívabb játéknak tartják. Ehhez képest a futball hagyományaira oly büszke Angliában, az Aston Villa volt az utolsó olyan csapat, amely csak angol játékosokkal állt ki egy angol bajnoki meccsre, még 1999-ben. A trend éppen ellenkező. Akkoriban már volt egy olyan Chelsea, amely csupa idegen légióssal lépett pályára, 2005-ben pedig már annak is tanúi lehettünk, hogy az Arsenalnál nem csak a kezdőben, hanem a kispadon a cserék között sem volt angol futballista. Korábban a futball az identitásról és a szenvedélyről szólt, és a helyi közösségekhez kötődött. Volt egy nagyon erős lokális identitás pillére. De ma vajon mi adja egy futballklub identitását? Mitől Arsenal egy Arsenal, és mitől Fradi egy Fradi?
0: Én úgy látom, és lehet, hogy te, mint aki a Fradival szimpatizál, vagy legalábbis nem drukkol azért, hogy kikapjanak, el fogsz ítélni érte, de ennek a Ferencvárosnak az égvilágon semmi, egy lélegzetvételnyi köze nincs ahhoz a klubhoz, amit a nagyapáink, az apáink, meg még az én generációim is Ferencvárosnak hívtak. Ez egy nagyon profi, nagyon jól összedolgozott, nagyon, én még azt is megkockáztatom, hogy ügyesen, nem jól, ügyesen vezetett zsoldos alakulat, akiket most éppen idehordott a szél, de pontosan ennek a Petriák nevű gyereknek az esete bizonyítja, hogy egy nap valaki azt mondta neki, hogy x 10 000 euróval többet kap Székesfehérváron, már ott se volt az ülői úton. Szóval nekik te is, és hogyha holnap azt mondja neki a báza keretje, hogy én ráteszek még ennél a pénznél is többet, akkor holnap után ott fog játszani. Na most megint ugye lehet azt mondani, hogy persze, mert megint a nosztalgia, meg mit tudom, nem is az a... Nem volt csapat Magyarországon 1967-ben, aki az Albertet, a Benét, a Mészőt, a Farkast, a Göröcsöt ne foglalkoztat, ne lett volna boldog, ha ott játszanak. Na most elképzelhetetlen lett volna, hogy ők kimozduljanak a anyacsapatukból, hogy egy Albertot elvigyen az Újpest, szóval ilyen nincs. Hát az Ebedli példáját, hogy összesen egy évet elment az Újpestre, még most 30 év után is úgy emlegetjük, mint valami csodát. Mert ilyen nincs. Szóval a Ferencváros, de most ugyanakkor, ha meg futballszakmailag nézem, hát nyilván, hogyha a Fradi ifi ontaná az egykori Alberteket, Vargákat, Nyilasikat, akkor az edző nem tenné be őket. Hát persze, hogy betenné őket. De miután nem mondja, a Fradinak meg produkálnia kell, mert ő a Ferencváros. Hát akkor persze, hát akkor kimegyünk. Ha itthon nincs semmi, akkor kimegyünk a piacra, és megnézzük, hogy miből tudunk ebédet főzni. Na most aztán mindent az dönt el, hogy mennyi pénzünk van arra, hogy a piacon bevásároljunk, hogy a legdrágább kofánál vásároljuk-e meg a Messit, vagy elmegyünk 3 bódéval odébb, és megvesszük a Innatyenkót, vagy mit tudom én, amit a mai napig nem értek, hogy miért igazoltak le, zárójel bezárva. A legnagyobb Fradi Zucker se gondolja azt, hogy na ez aztán apja fradista volt, ő fradista volt, milyen csúnyán elárulja itt ezt a egyébként tényleg nagyszerűen teljesítő csapatot, mert bajnokságba hozták magukat, elbe, eddig elmenni. Álmunkban nem gondoltuk volna le a kalappal. De azt engedje meg nekem a világ, hogy lelkileg ehhez a csapathoz ne legyen az égvilágon semmi közöm. Mert nincs.
1: Én még úgy nőttem föl, hogy volt BEC, KEK és UEFA kupa. És a BEC-et akkoriban közép-kelet-európai csapatok is megnyerték. 1986-ban például a Steaua Bukarest, 1991-ben pedig a Crvena Zvezda Belgrád. Mára ezek a kupa sorozatok megszűntek vagy átalakultak. És eltűnt a kupa szerda kifejezés is. Kár érte?
0: Most hogy a fenében ne lenne kár? Hát a kupaszerdának a hangzása, a csengése, a tartalma az egyenlő a kettős rangadóknak a hangzásával, csengésével és a tartalmával. A kupaszerdánál nem volt csodálatosabb dolog. Hogy ez most így szétment, hogy komolyan mondom, én már néha nem tudom, hogy most melyik ligába vagyunk, BL-be vagyunk-e, vagy a EL-be, és hogy éppen hányadik körbe tartunk, és ha most ez a Galatasaray megveri a Trabzonsport, akkor az most jó-e, vagy már ki is estek régen, és már a másik kettő rég tovább jutott a csoportból. Szóval teljes káosz lett ebben a napok széthúzásával, ami kényelmes, meg a tévének is biztos, hogy sokkal több bevételt hoz, de nem lehet mindig mindent a bevétel oldaláról, szóval én a legkevesebbet a sportújságíró pályafutásom alatt, ami jövőre lesz 50 éves, 50 éve, 70-ben írtam az első anyagomat a Népsportban, a létező legkevesebbet mondhatni semmit. A futballnak az anyagi vonatkozásáról és a pénz, az abba való pénznek a mozgásáról írtam, mert annyira távol állt, és annyira nem erről szólt a dolog. Hát mit lehetett arról írni, hogy Ferencváros internacionálé, nem akármilyen, nem a mai Inter, a Helenio Herrera által vezetett Inter. Végig mondanám a Mazzollával, a Trapattonival, a Suarez, nem is tudom, valami fantasztikus csapó, a Corzo. Itt játszik a stadionba back meccset, 1-1 a vége, és a Flóriék mentek a klubba, és mondták, hogy akkor jöttünk a pénzért. És mindenkinek leszámolták a maga 400 forintját. És mondták, hogy hát az Interre játszottunk a 70 ezer néző előtt. Mondta nekem a pénztár, hogy gyerekek, NB1 1600, illetve akkor 800, ha győzelem, a döntetlen 4. Ha a Komló az ellenfél, ha az Inter az ellenfél. Tehát ennyire nem volt se a pénznek a fontos szerepe volt akkor is, hát persze, hát abból éltünk, mindenki abból élt, de nem volt ennyire meghatározó, mint ma.
1: A 90-es évek közepén a munkaerő szabad áramlását lehetővé tevő Bosman szabály egyben azt is jelentette, hogy Közép-Kelet-Európa a futballtérkép legszélére került. De vajon van-e még esély arra, hogy ez a térség utolérje a fociban Nyugat-Európát? Lesz-e még valaha BL döntős csapat a Közép-Európának? És a Bosman szabály jó volt vagy rossz? Használt vagy ártott a focinak?
0: Jó volt, de nem használt. Így fogalmaznám meg, mert feltétlenül jó volt, mert az tényleg tarthatatlan volt ez az elképesztő örökhöz kötöttség, ami még a nyugati csapatokra is jellemző volt, aztán mi ránk, aztán meg a politikailag különösen nem, mert ott lehetett volna akármilyen szabály, ott te hozhattad volna a bármilyen szabályt a Rákosi meg a Káder rendszerbe, akkor sem vehettél volna ki, hogyha megfeszülsz. Hiába jött volna ide az Inter az Albertér, és azt mondja, hogy itt a Bosman szabály, lehet tépje ki a füzetéből. Nálunk nincs külföldre menés. De meggyőződésem, hogy a magyar futball kulcs pillanata, és nagyon érdekes, mert azért egy teljes futballtörténelmet nagy merészség egy pillanathoz hozzákötni, de ez mégis az. 1966 júniusában az angliai VB-n 3-1-re megverjük Brazíliát, és a világ arról beszél, hogy Magic Magyar, vagy Magic Hungary, ilyen nincs, mi még ilyen csapatot nem láttunk, és valóban marha jól játszottunk. Na most, ha vége a meccsnek, bemennek az öltözőbe, és oda bejön egy ember, és azt mondja, egy magyar politikai potentát, és azt mondja, hogy uraim, a jutalom az, hogy ettől a pillanattól kezdve mindenki oda igazol, aki viszi. Teljesen mindegy. Én állítom neked, hogy a Gyúró, a Vinkovics Lajos minimum a Valencia, vagy a Sevilla, vagy az Atlético Madrid, de most direkt nem mondom a Reált, vagy az Intert, annak a gyúrója lett volna. Nem a tartalékok, a Tihi, meg a Göröcs, aki ki sem ment, meg a Varga Zoli, aki ült a lelátón. Hát ezek olyan csapatokban játszottak volna, ami ma felfoghatatlan a számunkra. Tehát a teljes magyar válogatottat szétkapták volna. Most mondhatja erre az, aki nem igazán járatos, vagy annyira nem mélyült el a futballba, hogy és akkor az csak neki lett volna jó, mert sok pénzt keres. Mi nekünk ebből az lett volna jó, hogy ott megtanul egy olyan életvitelt, egy olyan szemléletet, egy olyan edzésmunkát, amivel ha hazajön a válogatottba, akkor nem lehetett volna összehasonlítani azzal, mint hogy megvertük a brazilokat, hazajöttünk, mindenki elment a maga kis klubcsapatába, délután lejátszott az Erzsébeti MTK-val az edzőmeccset, nyertek 8-0-ra, beültek az ESMTK vendéglőbe, ettek egy pörköltet nokedlival, megittak 8 nagyfröccsöt, és ebből állt az életük.
1: Az 1980-as években Angliában az átlagemberek keresete és az átlag focisták keresete megegyezett. Ma viszont ott tartunk, hogy a Premier League-ben nem ritka a heti 200 000 font fizetés sem, és a magyar NB1-ben is vannak játékosok, akik havonta 20 000 eurót kapnak. Meddig nőhetnek a futballista fizetések? Van-e valamilyen pénzügyi plafon, ahol megáll ez a növekedés, és kipukkad-e ez a buborék az amerikai ingatlan piac mintájára?
0: Most ez attól függ tulajdonképpen, hogy hány igazán, igazán nagyon gazdag ember lesz a világon, aki hajlandó futballra pénzt áldozni. Mert az mindig minden pénzt meg fog adni, tehát a Barcelonának a tulajdonosi köre mindig minden pénzt meg fog adni azért, hogy ő a Real Madridot legyőzze. Tehát ezek az emberek valahol saját magukat hozzák hihetetlenül kellemetlen helyzetbe, mert én réges-régen leültem volna a 7 vagy 8 vagy 10 meghatározó csapat elnöke helyébe egy szállodába, és azt mondtam volna, hogy figyeljetek ide, jöhet ide az űrből egy olyan játékos, akit a világ szájtátva bámul, akkor se fizetünk neki egy X összegnél magasabbat. Megállapodhatunk ebbe? Aláírjuk ezt a papírt? Nem tudom, hogy mindenki aláírná-e. Tehát saját magukat gerjesztik, mert kénytelen az Barcelona elnöke lépést tartani a Reállal, a Manchester City-nek az elnöke, bár nem is tudom, hogy az kivel versenyez, szóval nem tudom, hogy anyagilag versenyez-e valakivel a Manchester City, mert a Liverpoolnak közel nincs, én érzésem szerint messziről, még egyszer mondom, én pénzügyekben nem vagyok jó, de úgy érzem, hogy a Liverpoolnak közel sincs annyi pénze, mint a Manchester City-nek. A Manchester Unitednek sincs már annyi pénze, mint a Manchester City-nek. Fogalmam nincs, hogy a Manchester City, aki az én középfiatal, vegyük úgy, hogy fiatal ember koromba, a cipőjét nem pucolhatta ki a Manchester Unitednek. Azt jelenti, mintha nem létezett volna. Tehát oda valaki egyszer csak én megérkezett, és az a csapat az azóta lett jobb a Unitednél, mert jött valaki, aki ezt anyagilag finanszírozta, és olyan játékosra tudott meg, olyan edzőt tudott odahozni, akiről az elődje nem is álmodhatott, és tényleg egy ilyen kis megtűrt manchesteri második csapat volt, akinek úgy alig jártak a meccseire, hiszen ott volt a nagy United.
1: Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül meccset nézni, írja Eszterházy Péter, soha nem meccset nézni fitymálva, mellékesen, mint akit egy isteni lakomára hívnak, és csak a villa hegyével turkál az ételekben, elegánsan meccset nézni, nagy lelkűen, úgy meccset nézni, mintha a síralomházban néznéd az utolsó meccset, amelyet még engedélyezett celládban a parkoláb. Életre halálra meccset nézni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Eddig az idézet Eszterházytól, de vajon milyen meccsnéző Lakatté Károly?
0: Vannak meccsek, és súlyozom a meccseket. Mondom, most nyugodtan unokáknak is, most nyugodtan gyertek, nem számít. Ránézek, tudom, hogy mi történik. Van néhány olyan meccs, Magyarország Wales például, hogy a legközelebbi példát mondjam, a Magyarország Wales 0-tól 90-ig úgy néztem, hogy a lény nem repülhetett át a szobán. De egyébként csak és kizárólag egyedül. Csak egyedül, és az égvilágon semmit nem jegyzetelek fel, mert Érdekes dolog ez, de ezt viszont tényleg nagyon nehéz anélkül elmondani, hogy ne tűnjön nagy zolásnak, vagy nagy képviségnek, hogy azért annak idején, még amikor én meccstudósító korban voltam, és azért az jó sok, majdnem két évtized, több, talán több is, akkor nekünk úgy kellett tudósítanunk, hogy azt az égvilágon semmilyen visszajátszás, ismétlés, este híradóba való megnézés, az nem létezett. Ott úgy kellett végigírnod a meccset, hogy egyszer láttad a pillanatot, és nem hibázhattál. És nem hibázhattál góllövőt, nem hibázhattál. Életemben egyszer írtam le azt, hogy lesgyanús helyzetből a hálóba lőtt, amit én a rovatvezetőtől, a Német Gyulától kaptam. Te, mit gondolsz? Te milyen? Olyan nincs, hogy nincs lesgyanús helyzet. Les volt, vagy nem volt les? És nekem azt el kellett döntenem. Ma a víz kiver, hogy micsoda hibákat, ha most visszajátszanak azokat a meccseket, micsoda kapitális hibákat követhettem el. Mindnyájunkkal együtt persze, mert ezt kiterjesztem, hiszen nem egyedül tudom a meccseket. Mikre mondtuk azt, hogy les pedig nem volt az, mikre mondtuk, hogy 11-es pedig nem volt az. Tehát magyarul ott én egyszerűen megtanultam azt, és ez valahol automatikusan rögződik, hogy én például góllövőt az életben nem téveztek el, mert ott belém rögződött valahogy, hogy a legnagyobb kavarodás közepette is tudom. Annyira sajnálom ezeket a tévés meccseket közöttő fiúkat, érzem rajta a gól pillanatába, hogy fogalma nincs, hogy kirúgta a gólt, és meg kell várni a sokadik ismétlést, amíg be tudja azonosítani, figyeld majd ezen túl, ha eddig így nem figyelted, és akkor hangzik el a góllövő neve először. A Szepes írta egyszer talán, hogy minden gólra emlékezem, de én tényleg emlékszem, mondhatni majdnem minden gólt le tudnék neked írni, amit valaha láttam. Nagy régi újságbúvár vagy. Nézd majd meg a én korosztályomnak, a meccstudósításainak csak a gól leírását. Mi azon versenyeztünk, hogy melyikünk tud hosszabb gól leírást írni. Ma annyi van, 20. percben a XY jobboldali beadását XZ 5 méterről a hálóba továbbította. Pász. Na most ezt én elmondom neked úgy, hogy a kapus kidobja a labdát, hogy megy végig a pályán, mi az ellenfélnek a mozgása, hogy a játéktérnek melyik részéről, honnan, milyen lábbal, külsővel, belsővel, csőddel, a kapunak melyik részébe rúgta. Hogy mennyire fontos és mennyire érdekes, ugye hát nem volt tévéközvetítés. A legnehezebb az volt ebbe a túl precíz gólleírásba, hogy határozd meg, hogy melyik kapuba esett. Tehát aki nem látta a meccset, te el tudsz képzelni, te nem voltál ki mondjuk azon a bizonyos dac meccsen, de én igen, tudósítok neked, te olvasod, még le is van szakszerűen írva, és végig tudod követni a támadást, meg a gólt, meg mindent, de hogy csempészem bele, hogy melyik oldali kapubaru, most ezért volt isteni találmánya a Szepesinek, az a bizonyos Föltani Intézet felüli kapu, és a keleti pályaudvar felüli kapu. Na de hát nem minden meccset játszottak a Népstadionban, nekem Szegeden is meg kellett határoznom, hogy most ebbe a kapuba, vagy a, mert nem mindegy. És régen, amikor nem volt tévéközvetítés, hanem csak a Népsportot olvasták az emberek, akkor én nagyon sok olyannal találkoztam, és én is így voltam a többi meccsen, amit nem én tudósítottam, hogy én az olvasás közben lejátszottam magamba, hogy amit olvasok, az hogy nézett ki a pályán. De miután a derék kollégám elfelejtett arról tudósítani, hogy melyik kapuba rúgták, ezért errefele is le kellett játszanom, meg arrafele is le kellett játszanom, hogy képbe legyek. Most már csak ha egyet változtathatnék, de azt azonnal megszüntethetném, nem tudom te, hogy vagy vele, de ez megint a régmúltba gyökerezik, hogy a hideg ver ki, és meg tudok őrülni, amikor ott áll a kezdésnél egy szál ember a kezdőkörben. A régi három helyett. az annyira hozzátartozott a futballhoz, hogy középcsatár, jobb összekötő, bal összekötő, és még azon is vitatkoztak, hogy a középcsatár kinek jobbra gurítsa a labdát, vagy balra. Aztán ez a 3-2-re szűkült, de ez, hogy most egy szál valaki áll egy labdával, és az a kezdés, ez nekem egyszerűen a képi világomban nem fér bele.
1: Mándi Iván nyilatkozta egyik interjújában, hogy ő minden meccsen a csodát várta. Mit vár egy futballmeccstől Lakatté Károly?
0: Teljesen mást vártam régen. Részint apám révén volt egy motivációm, azért az nagyon-nagyon fontos, soha nem szabad kihagyni az értékelésből, meg az ember életéből a motivációt. Tehát addig, ameddig te Kassán kölyökjátékos voltál, addig egész más motivációval közelítettél a nagy csapat felé, mint a másik kassai csapat felé. Nem volt között hozzájuk. Na most apám egy csomó helyen volt edző, és én mindig, és ezért nekem megvolt az a motivációm, hogy akkor mi olyan drukkerek vagyunk. Tatabánya drukkerek, MTK drukkerek, Honvéd drukkerek, Fradi drukkerek, Salgótarján drukkerek, már se tudom, hogy olimpiai válogatott drukkerek, tehát az nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy mit várok, mert akkor természetesen azt vártam, hogy minden körülmények között az édesapámnak a csapata győzzön. Mindegy, hogy ki az ellenfél, ők nyerjenek. Ez volt az alapmotiváció. Ma az égvilágon nem várok senkitől semmit. Tehát eleve nulláról indul mindenki.
1: És melyik volt a legjobb futballmeccs, amit valaha látott?
0: A legjobb meccs az 1967 aztán áprilisában volt, amikor még a dátumot is tudtam, játszották, 70 ezer néző volt, egy Fradi Újpest 3-0. Egy csodálatos Újpestet vert meg, egy akkor azon a délutánon nála is csodálatosabb Ferencváros, de ezt is tartották aztán sokáig a úgymond futballszakemberek a valaha volt legjobb magyar bajnoki meccsnek, pedig sima Fradi győzelem született, de a 3-0 dacára nem volt annyira sima, hanem csak egy csodálatos meccs.
1: Mi a feladata egy sportújságírónak? Mitől jó sportújságíró valaki, és mi a legfontosabb erény egy sportújságírónál?
0: A legfőbb erényét annak tartom, hogyha a totálisan és teljes mértékben függetleníteni tudja magát az érzelmeitől. Tehát ez azt jelenti, és ezt fogalmazom meg nagyon nehezen, mert ezt még ahányszor elmondtam, hogy mindig félreértették, és mindig megkaptam érte magam. Amikor én sorozatban közvetítettem a magyar, vagy tudatosítottam a magyar válogatott meccseit, teljesen mindegy volt, hogy ez EB-n van, VB-n van, EB-n selejtető, én a meccs közben nem drukkol a szószoros értelmébe a magyar válogatottnak, mert ha elkezdtem volna drukkolni, hogy jaj, gyújj, csak most lúgjuk be, Jézus Isten fölé ment, mellé ment, rosszul passzolt, teljesen elvesztem a meccset, fogalmam nincs, nincs fogalmam az ellenférről, nincs fogalmam arról, hogy mit kéne az egésznek, nem tudom visszaadni az igazságtartalmát, a lényegét, a valóságot nem tudom ábrázolni, ha a másikat nem nézem, mert drukkolok az egyiknek. Tehát ha valaki teljes hidegfejjel le tud ülni még akár egy magyar válogatott meccs. A szurkolás az a drukkernek a joga. A sportújságírónak a dolga a létező legobjektívebb tájékoztatás. Az ellenfél, kérem, 3 góllal volt jobb, mint mi. Pont.
1: Nyelvében él a nemzet, tartja a mondás, de akkor ez érvényes a sportnyelvre is. Bevallom, hogy engem régóta nagyon irritálnak az olyan mesterkelt kifejezések a futballcikkekben, mint a labda szinonimájaként használt gömb vagy bőrgolyó. De mit gondol erről Lakatté Károly?
0: Jóska, itt nagyon fontos, hát aztán te nem csak rádiós vagy, hanem író ember is, hogy írásról beszélünk-e, vagy szabad beszédről. Tehát mert a kommentátor az szabadon beszél. Ő megkockáztathatja azt, hogy 90 perc alatt 415 ezerszer mondja el a labdát. A labda egy nagyon érdekes dolog, mert csak ilyen hülye torsz szinonimái vannak, mint amiket felolvastál, a pettyes, meg a bőrgolyó, meg a játékszer. De amikor írsz, akkor én magam szembesülök a saját írásaim közben avval, hogy egy mondaton belül 6-szor jutok el odáig, hogy labda. Na most írtó nehéz kiírtani, mert a labda az labda. Tehát most ha vagy beleírod azt, hogy bőrgolyó, ha nem fordulod elő, hogy én leírom azt, hogy bőrgolyó, meg játékszer, meg bármi más, mint hogy labda, viszont ha meg kikerülöd, akkor értelmetlenné válik a mondatod, de nekem már az egy mondatba való két labda is sok. De amit én ennél sokkal, sokkal súlyosabbnak tartok, az tényleg ez a mai modern világnak ez a tudálékoskodó nyelvezete, tudod? Tehát ez a rögzített játékhelyzet. Szóval az, amikor azonnal kikapcsolom, vagy leveszem a hangot. Mert most miért rögzített játékhelyzet, amikor szabadrugás 11-es megszöglet? Szóval miért kellett ehelyett rögzített játékhelyzetet? Miért kellett balfutó? Sokáig gondolkoztam. Azt hittem, hogy valami frankon futó embert tett be az edző, aki futó volt eddig, és a baloldalon fog játszani, holott a baloldali középpályát, a baloldali középpályást hívják balfutónak. Mondom a legdurvábbat, a legfájóbbat. Nem tudom, észrevetted, de felpassz. A felpassz tudod mi? A pálya közepén játszó középpályás laposan odaadja a labdát a középcsatár helyén álló társának. Ez a felpassz. Na most ez régen annyi volt, hogy Ebedli Nyilasit hozta játékba. Ennyi.
1: Most 5 rövid idézet következik, és arra kértem Lakatték Károlyt, hogy röviden véleményezze őket. Az első egy idézet Márai Sándor 70-es évekbeli naplójából, és így hangzik: a futball nemzeti szedatívum tömegmákony. Az emberek így élik ki és meg, amire egyénileg képtelenek.
0: Ez akkor, amikor élt, és amikor írt, a 100%-ig igazolt, szerintem mára ez elkopott. Mára már nem tömegmákony, legalábbis nálunk.
1: A második idézet a Nobel-díjas francia írótól, Albert Camus-től származik. Mindazt, amit az erkölcsről és a felelősségérzetről tudok, a futballnak köszönhetem.
0: Ezt én annyiban módosítanám, hogy minden, amit az életről tudok, azt a futballnak köszönhetem. És minden, amit a futballról tudok, azt az életnek köszönhetem.
1: A harmadik idézet Eszterházi Péter egyik tárcájából való. A futball eleve sokat elmond a társadalom állapotáról, hát rögtön a lelátók népe, a lelátók nyelve. Rosszul játszunk, kevés a munka, sok a duma. Az urak bratyizva szotyiznak a VIP-ben, az újságírók egy része dalolva söpri a szemetet a 16-os alá, és gazsulálós lelkesedéssel ad hírt az épülő-szépülő stadionokról.
0: Mint hogyha tegnap írta volna. Ez annyira igaz. Tehát a három idézet közül torony magasan ez fedi le legjobban a mai magyar futballvalóságot, viszont ő is volt a legközelebb hozzá.
1: A negyedik idézet egy modern futball ellen tiltakozó falfirka. Football is for you and me, not for fucking industry. Amit magyarra valahogy úgy fordíthatnánk, hogy a futball a mi játékunk, a tiéd és az enyém, nem pedig egy kibaszott iparág.
0: Nem tudom, ki találtak ide, 1000%-ig értek vele. Egyet, ennek ellenére a harca, aki fölírta, teljesen reménytelen, mert a futballt a kit iparág réges-régen bekebelezte, és a jövő azt mutatja, hogy még ennél is jobban be fogja kebelezni.
1: Az ötödik idézet pedig egy állandó rigmus a magyar válogatott meccseiről. Ki nem ugrál, büdös román?
0: Na most erre csak annyit tudok mondani, hogy aki egyetlen egyszer ezt így kimondja, az egészen biztos, hogy nem azért ment ki a meccsre, hogy győzünk-e Románia ellen, kikapunk-e Románia ellen, vagy döntetlen lesz a románok ellen. Szóval egyszerűen magyarázhatatlan, minősíthetetlen, de én ugyanezt vallom, hogy aki nem ugrál büdös, mit tudod, újpesti vagy nem, annyira, szóval egyszerűen, mintha olmot öntöttek volna a fülembe, amikor ezeket, nem vagyok olyan meghallani ezeket a szurkolói kórusokat. Amikor szurkolói kórusok voltak, akkor az úgy szólt, hogy Pestről a Fradi lejött hozzátok, bányászok, máma a Flóri két volt fog rugni, lássátok, hajrá Fradi. Na most ezt vesd össze az, aki nem ugrál büdös, nem tudom micsodával.
1: Sőt, egy klasszikus magazin kérdés. Ki volt minden idők három legjobbja a világ futballban és a magyar fociban?
0: Na most itt azért nagyon sokat számít, az én nagyon hajlok arra, hogy csak arról mondjak mindig véleményt, akit láttam játszani, vagy akit hallottam. Mert most miért mondjam azt, hogy a három legjobb magyar futballista között a Schlosser biztos benne van, mert olvastam, hogy valami marha jó játékos volt, de hát ennyit tudok róla, hogy valami marha jó játékos volt, de fogalmam nincs, hogy milyen játékos volt. Akiket én láttam játszani, és már olyan fejjel láttam játszani, hogy meg tudtam ítélni, hogy az milyen futballista, abból a Maradona felé Puskás hármas kihagyhatatlan. Tehát a három külföldi, akkor az legyen a Pelé, a Maradona, és lehet akár a Di Stefano, akár a Cruyff, ott már akár a Messi, akár a Ronaldo, az már a dobogó az erősen kiadó, hogyha egyet kell mondani, akkor a koromnál és az ízlésemnél fogva a Di Stefanot mondom. Hát a magyaroknál ott szintén azt mondom, hogy csak akit én láttam játszani, az feltétlenül az a Puskás Albert Varga Zoli hármas.
1: És ki volt az utóbbi 30 év legjobb magyar focistája Lakatté Károly szerint?
0: Na most ezt akartam veled tisztázni, hogy szeretném mondani a Törőcsek Nyilasi Détári hármast, csak nem tudom, hogy ez a te számöltásodba belefér-e. Mert utána nem beszélhetünk hasonló kvalitásról. A Gera volt még, aki minősíthető, aki akár leállhatunk vitatkozni, bárkiben nagyon szívesen leállok vitatkozni, de ő a Törőcsik Détári Nyilasi féle triónak a klasszisát meg se közelített.
1: Ha beleolvasunk a 80-as évek magyar sportsajtójába, vagy Vég Antal könyveibe, amelyek a magyar futball helyzetét tárgyalták, azt látjuk, hogy akkoriban mindenki temette a magyar focit, pláne a mexikói világbajnokság után, és azzal vigasztalták magukat, hogy onnan a mélyből már csak fölfelé vezethet út. Azóta eltelt több mint 3 évtized, és a helyzet tovább romlott. Ha már nincs Détárink, nincs európai kupa döntőt játszó és a Real Madridot idegenben legyőző videótonunk, és nincs Európa bajnok ifi válogatottunk. Itt tartunk ma. Utolsó kérdésem úgy hangzott a Lakatté Károlyhoz, hogy lesz-e még valamikor jó magyar foci és jó magyar válogatott.
0: Erre én azt tudom neked mondani, hogy sajnos az én generációm életében már egészen biztos, hogy nem. Mert nincs már nekünk olyan sok hátra, hogy azoknak a játékosoknak, akik körülbelül azt a színvonalat, amit mi már egyszer, hála a jó Istennek, végigélhettünk, láthattuk, élvezhettük, és tudjuk, hogy mit jelent igazán futballistának lenni, azt ma már valakiknek, ha csak morzsájába is, de fel kellene már villantaniuk. Na most utána az égvilágon semmit nem, hogy fel nem villantanak, hanem tök sötétek. Tehát elképzelni nem tudom, hogy én akár egy 60-70-es, tehát a Nyilasiék korszakának a bajnoki meccseinek az átlagához hasonló magyar NB1-es bajnokságot megérjek. És ezért is csuktam be a szívemnek a futballajtaját a Nyilasiéknál, mert vártam egy olyan 4-5 évet, aztán nem jött senki, na jó, van gyerekek, mondom, akkor nekem ennyi volt. Nézem, csinálom, dolgozom, becsülettel megpróbálom elvégezni a munkámat, de ami a legnagyobb baj, hogy szívvel nem tudok igazán ott lenni velük a pályán.
2: Az előző percekben Lakatté Károly sportújságíróra emlékeztünk, aki éveken át rendszeres közreműködője volt a Rangadó című műsorunknak. A beszélgetést Gazdag József készítette 2019. decemberében.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Bodrog szerdahelyre látogatunk. Szombaton ott tartották a szlovákiai magyar iskolák tanévnyitó ünnepségét. Most azonban itt vannak a hírek, Bábel Ivettet hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormány megszegi a törvényt, figyelmeztet a Költségvetési Felelősség Tanácsa. 903-ra emelkedett a nepáli árvizek halálos áldozatainak száma. Változóan felhűs lesz az ég, 30 fok feletti értékek, de viharok is várhatók, jönnek a részletek. A kormány ismételten elmulasztotta benyújtani az államadósság csökkentésére irányuló intézkedéseket, ezzel megsértve a törvényt, figyelmeztetett a Költségvetési Felelősség Tanácsa. A testület szerint miután a kormány áprilisban közzétette az államadósság magasságát, az annak csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is be kellett volna mutatnia, ám erre azóta sem került sor. Ez a szankció a költségvetési felelősségről szóló alkotmányos törvényből következik, és Robert Fico kabinetje megsérti a törvényt azzal, hogy nem tartja be, olvasható a tanács állásfoglalásában. A költségvetési felelősség szabályai nem formalitást jelentenek, amit elég csak papíron teljesíteni. Ha a szankciókat megkerülik, és a költségvetést csak a következő évre tervezik, anélkül, hogy bemutatnák a hosszabb távú konszolidáció stratégiát, a gazdaságban továbbra is fennáll a bizonytalanság, a növekedés csökken, az adósság pedig tovább növekszik, jelentette Kiántót, a Költségvetési Felelősség Tanácsának elnöke. Tomás Szalai, az SZSZ párt parlamenti képviselője ma hivatalosan is belépett a pártba, tájékoztatott Ondrej Sprlák, a párt szóvivője. A párt úgy véli, Szalai jelentős szakmai erősítés lesz, mivel 2 évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik az egészségügy terén. Azért léptem be az SZSZ pártba, mert olyan megoldásokat szeretnék szorgalmazni, amelyekben bízok, nem pedig csak kommentálni a szlovák egészségügy problémáit. Az egészségügyet több oldalról is ismerem, mint orvos, elemző, az egészségügyi politika kidolgozásában résztvevő ember, aki irányította azt Pozsony megye szintjén. Nagyon jól tudom, min kellene változtatni, jelentette ki Szalai. Ma véget ér a diákok számára a nyári szünidő. Holnap, szeptember 1-én megkezdődik a tanítás az általános és középiskolákban. A 2026-2027-es tanévet 760 ezer diák kezdi meg országszerte, közülük több mint 57 ezer az elsős. Az óvodások száma az új tanévben meghaladja a 173 ezret, tájékoztatott az Oktatásügyi Minisztérium. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, 23 embert még keresnek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik kimentett utas beszámolója szerint, mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. 903-ra emelkedett a Nepálban a kínai határ közelében történő áradások halálos áldozatainak száma. Az eltűntek száma időközben több mint 4200-ra emelkedett, köztük több száz a külföldi. Eközben a kínai állami televízió közölte, hogy további 16 ember halt meg Tibetben az áradások következtében, és több mint 500-at továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok már 6. napja zajlanak. A helyi mentőcsapatokat külföldi csapatok segítik, különösen a vízerőművek különböző alagútjaiban rekedt munkások keresésében. A szerdai villám árvizek miatt a Himalájában egy gleccser omlott össze a Lhende Kola folyó felső medencéjében, melynek következtében törmelék és sár áradat sodort el épületeket és infrastruktúrát Nepálban, illetve Tibetben. A kezdeti összeomlást 5,2-es erősségű szeizmikus eseményként rögzítették, ezért kezdetben földrengésnek gondolták. Későbbi műhold felvételek mutatták, hogy a rengéseket a gleccser és a szikla összeomlása váltotta ki. Most rövid sporthírekkel folytatjuk, Zsigárdi Lászlót hallják.
4: Guzi Blanka aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokságon. 7 érmet, 1 aranyat, 5 ezüstöt és 1 bronzot harcoltak ki a magyarok a poznanyi kajakkenu világbajnokság vasárnapi zárónapján. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Skalica Dac 1-6, Szlován Michalovce 1-2, Trnava Zsilina 1-3, illetve Felcsút Ferencváros 1-2 és Kisvárda Győr 1-1.
2: Időjárás.
3: A délutáni óráktól a legtöbb helyen fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az észak-nyugati irányú szél délután megerősödik.

0: Itt állunk a Bodrogszerdahelyi görög katolikus templom udvarán. Hamarosan kezdődik a szlovákiai-magyar országos tanévnyitó. A következő percekben erről fogunk tudósítani. Akivel a következő percekben beszélgetni fogok, a Szabó Henrietta, a Bodrogszerdahelyi alapiskola igazgatója. Milyen érzés itt ennyi kollégát látni egy helyen, és pont itt azon a településen, ahol az iskolának az igazgatója?
1: Csodálatos, ugyan ezt a pillanatot, vagyis ezt az érzést sokszor átélhetjük, mert mi, mint a Pedagógus Szövetség vezetősége, sok helyen járunk, tehát minden országos tanévnyitóra elmegyünk, legyen az Nátszegen, vagy Dereskem, vagy Almáson, és bennünket ért most a megtiszteltetés, hogy mint keleti régió szervezhetjük, rendezhetjük, és valahol nem gondoltam, hogy ez ilyen felemelő érzés lesz, hogy a hívó szóra ennyi kolléga eljön az utolsó úgymond szabad szombaton.
0: És magának az iskolának milyen szerep jut ebben a rendezvényben, tehát mi hárult esetleg az igazgatónőre?
1: Hát óriási szerepe volt az iskolának, hisz a Pedagógus Szövetség területi választmányának az elnöke, az az én helyettesnőm, Tokárác Mária, és mögöttünk van egy olyan csapat, akik nélkül ezt nem lehetett volna, tehát az alapiskolában történtek meg az előkészületek, természetesen több kolléga másszer alapszervezetekből, innen a terebesi járásból, magyar iskolákból felajánlották a segítségüket. Mondhatnám azt, hogy nagyon sokat jelentett, hogy támogatnak, és ugyan fizikailag ez csak itt lehet az itt lévő kollégákkal megoldani, de oroszlán részük volt a kollégáimnak abban, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
0: Székeket, padokat

0: kellett hordani, vagy ez mivel jár? Ünnepi műsort össze kellett hozni nyári szünidő alatt?
1: Például az ünnepi műsor, mi ezt a rendezvényt megkezdtük tervezni, úgymond, amikor jóvá hagyta az országos vezetőség ezt, hogy mi rendezhetjük tavasztól. Tehát volt a fejünkben egy elképzelés, és mindenképpen azt akartuk, hogy a Bodrog közben és Ungvidéken annyi tehetséges pedagógus és gyermek van, hogy egy országos tanévnyitóra őket fel kell vonultatni, meg kell mutatni, hogy mennyire tehetségesek. Ezért szólítottuk meg a környező pedagógusokat, tehát a Kincsem zenekar tagjai pedagógusokat, többnyire Csicserből, a Kiscike citerások, Kisgéresből, kisgéresi gyerekek, Hudák Katalin, szintén pedagógiai vonal, és ugye költő, és a mi iskolánkból is van egy versmondó gyerek, de ugyanakkor ezek az előkészületek pontosan a fizikai is, tehát, hogy a Bonjour étterem, ahol aztán a fogadás történik, ott igen, asztalok, székek, rendezkedés, ide is hordozkodás a templomhoz, és itt meg kell említenem a görög lelki atyát, hogy óriási támogatás, tehát minden téren, tehát a templom minden alkalommal, minden nap a rendelkezésünkre állt, hogyha bármilyen szervezést akartunk, illetve átrendezést, mindenben a rendelkezésünkre állt a feleségével együtt, úgyhogy igen, ez mindennel járt, tehát hordozkodással, buszozással, autózással, személyek szállításával, vendégek fogadásával, minden, ami egy igazi vendéglátásba belefér.
0: Hát de szerencsére nem kell magas hegyekre hordozni semmi. Mit ugyanis amerre nézünk, hegy az nincs sehol. Bár a sátorhegyek talán valahol itt mögöttünk.
1: Igen, ami itt helyileg van, az a Tarbucka, de az egy inkább egy dombocska, viszont igen, itt a sátorhegy az viszont már Magyarország, tehát mi itt a szép Alföldön élünk, és ezt a nyugati kollégák meg is erősítettek, hogy nagyon szép környéken, nagyon szép tájon keresztül jöttek ide, és hogy bizony most már nem irigyelnek, vagy megértenek bennünket, amikor azt mondjuk, hogy Komáromba menni hosszú, mert ők most ezt megélhették, de büszkék vagyunk, hogy ilyen vidéken élünk. Szerintem itt is vannak gyöngyszemek Bodrog közben is.
0: Nagyon gyorsan, ha már a igazgató, a Bodrog Szerdai Alapiskola igazgatójával beszélhetünk. Mi a helyzet, mennyi elsős lesz, örömök, bánatok?
1: 13 beiratott elsősünk van, és mondjuk azt, hogy amíg a 10-et, én azt szoktam mondani, amikor a 10-es létszámot átlépjük, az még mindig jó, akkor van baj, amikor több gyerekünk megy el. Tehát van egy deficit például a múlt évhez képest, tehát ez demográfia is, ugye, hogy kevés gyerek van az óvodában, akkor kevesebb gyerek megy az iskolába. Én azt gondolom, hogy ez a 13 ettől soha ne legyen kevesebb, hogy ez jó, jó arány. És dolgozunk, és várjuk őket szeretettel, és végezzük a munkánkat, mert ez a dolgunk, és én azt gondolom, hogy a magyar iskola mindig többet dolgozik minden más iskolánál, és ez országos szinten így van.
0: Hát, hogy azért ünneprontó legyek, tart-e még az a jelenség, hogy a végzősök, a 9-esek Magyarországra mennek középiskolába?
1: Hát, ha az arányokat vesszük, ha nekünk most egy 20-as létszámú osztályból körülbelül 2-3-an, akkor az lehet, hogy sok, viszont az is valahol érthető, hisz mi itt vagyunk az ország határ szélén. Tehát innen egy 10 kilométer, akár ha ide Sárospatak 15 kilométer, Sátoraljaújhely 10 kilométer, tehát valahol érthető, hogy a gyerekek arra felé is érdeklődnek és mennek, mert hozzánk nagyon közel van. De többnyire inkább azt mondanám, hogy Királyhelmecen, esetleg Kassán folytatják.
0: Most pedig Tokár Rácz Máriával, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség tőketerebes járási elnökével beszélünk. Jól értelmezem, hogy ön a főszervező itt ma az országos tanévnyitón?
2: Én úgy fogalmaznék, hogy inkább én vagyok a felelős, akin számon lehet kérni a dolgokat. Természetesen nem egyedül szervezem ezt a tanévnyitót. A tagságunk, a tőketerebesi és ungvidéki tagság az 223 tagot számlál, és nagyon jó érzés volt megtapasztalni, hogy minden tag, illetve sokan a tagságból telefonon kerestek és felajánlották segítségüket, és kifejezték örömüket, hogy milyen boldogság itt a Bodrog közben helyet adni egy országos tanévnyitónak.
0: Ilyenkor úgy érzik, hogy egy picit a Bodrog közre is ráirányul a figyelem, ami különben kevésbé?
2: Igen, így is fogalmazhatunk. Attól, hogy távol vagyunk a fővárostól, az még nem jelenti azt, hogy kevesebbek vagyunk, vagy mi esetleg hátrányban lennénk, mert a kilométerek ma már leküzdhetőek, a távolságok is.
0: Minek a mentén sikerült megszervezni az idei országos tanévnyitót?
2: Az országos tanévnyitó rendezvényen az ünnepséget a helyi görög katolikus templomban tartjuk, és igyekeztük bemutatni a Bodrogközi és Ungvidék tehetséges emberkéit, legyen az egy tehetséges szavaló, vagy egy zenekar, egy együttes, és meg szerettünk volna bemutatkozni a nagyvilágnak, hogy mi is itt keleten élünk, és mi is egy értékes láncszemei vagyunk a nagyrendszernek.
0: Akkor kérem is, hogy esetleg mondjon pár dolgot.
2: Így nagyon büszkék vagyunk itt Bodrogszerdahelyen a Vécsei kastélyunkra, mivel Kossuth Lajos itt kezdte politikai pályafutását, és innen indult a pozsonyi parlamentbe, valamint kevesen vagyunk, ugye, mert ez nem egy nagy terület, és itt az emberek szinte személyesen ismerik egymást, a nagy többség szakmán belül gondolkodom elsősorban, pedagógusi körökben, és mint már az elején említettem, nagyon jó érzés volt megtapasztalni ezt a sok embert a hátunk mögött, és ez adott erőt a munkához, az ünnepség megszervezéséhez.
0: Ritkán hallom ezt, hogy emberek így összefognak, inkább mindig a széthúzásról hallok, hogy akkor ez most egy kivételes alkalom?
2: Lehet, hogy kivételes alkalom. Nagyon sokat dolgoztunk azon, és már nagyon korán hírét adtuk a tagságunk között és az iskolák között, hogy nyár végén, augusztus utolsó hétvégén országos tanévnyitó lesz Bodrogszerdahelyen, hogy mindenki készüljön, és valószínű, hogy itt inkább az emberi faktorok voltak azok a személyes megszólalások, megszólítások, és ezáltal az emberek is maguknak érzik és érezték az országos tanévnyitó ünnepséget.
0: És akkor így, mint tanárt kérdezem, hogy hogyan telt a szünidő, és gyorsan eltelte, és milyen így most az utolsó szabad hétvégét is erre feláldozni.
2: Mivel mi az iskola teljes tantestületével szerveztük, most már mondhatom, hogy szerveztük és szervezzük ezt a tanévnyitót, elsősorban erre fókuszáltunk, de igyekeztünk természetesen a tanévvel kapcsolatos tennivalókat is elkészíteni, és már a nyár elején egy részét ami az iskolát és a tanítást illeti egy részét a munkának elvégeztük, úgyhogy mostanra erre az utolsó hétre már igazából csak a tanévnyitó megszervezése maradt, úgy az országos tanévnyitónak, mint az iskolai tanévnyitónak.
0: És így a főszervező mit vár a legjobban?
2: Én azt várom, hogy a vendégek, akik meg eljöttek és meglátogatták az országos tanévnyitót, részt vesznek az ünnepségen, érezzék azt a szeretetet, azokat az érzéseket, amiket mi szeretnénk közvetíteni az ünnepségen belül, hogy magyarok vagyunk, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, de ha összefogunk és tesszük a dolgunkat mindenki a maga helyén, akkor az előre viszi a munkánkat és a társadalmunkat is.
0: Tokár Rácz Máriát hallottuk, akit engedünk, mert most már tényleg perceken belül kezdődik az ünnepi és tanévnyitó.
2: Köszönöm szépen!
0: A következő beszélgető társam Mentő Zoltán, Bodrogszerdahely polgármestere. Milyen érzés, hogy idén itt rendezik a szlovákiai magyarországos tanévnyitót?
3: Jó napot kívánok mindenkinek, hát nagyon megtiszteltető feladat, és hát boldogsággal tölti el szerintem a települést is, és mindannyiankat, akik itt vagyunk.
0: Hát ennyi embert azért gondolom ritkán látnak így egyhelyen, illetve ennyi messziről jött embert egy helyen, itt Bodrogszerdahelyen.
3: Igen, persze, ez így van, ritkán látunk, de örülünk nekik, hogy itt vannak, és örülünk nekik, hogy pedagógusok találkoznak, tehát együtt majd tudnak beszélgetni, esetleg valami netán tapasztalatot átadni, és akkor ez előrébb viszi az iskolát, előre viszi a tanulmányokat.
0: Hány lakosa van Bodrogszerdahelynek? Azért gondolom, a hallgatóink közül kevesen tudják, illetve kevesen jártak erre.
3: Bodrogszerdahelyről tudni kell, hogy Bodrogszerdahely Tőketerebes járás a legnagyobb települése, közel 2300 lakos, 2280 körül mozog a mai naphoz a lakosok száma, és ami tehát egy pozitív, hogy ez a szám nem csökkenő tendenciát mutat, hanem inkább stagnál, vagy egy kevéske fejlődést.
0: De azért gondolom, ezt a települést is érinti a fiatalok elköltözése.
3: Igen, persze, hát ugye ez mindenütt probléma keleten, ugye el vannak készítve tervek, tervek, megint egy új bérlakást szeretnénk építeni, készítünk területet, ahol saját kis házikókat fognak majd tudni létesíteni, aki akarnak, de ugye ehhez az is kell, hogy egy megfelelő munkahelyet, tehát a szakmájának, a tanulmányainak megfelelő munkahelyet teremtsenek majd az elkövetkezőbe. Tehát ha nem is itt Bodrogszerdahelyen, de a közelben, hogy elérhető legyen számukra ez a megélhetés.
0: Mi a legnagyobb munkaadó, vagy hova járnak dolgozni a Bodrogszerdahelyek?
3: Tehát lényegében ugye ez ilyen nagyon vegyes. Megmondom őszintén, hogy és elkezdem itten a településen, ugye a helyi vállalkozók, van egy nagyon szép, nagyon ügyes pékségünk, úgy mondom, a Gulyás pékség, és aztán igen, eljárnak ugye Kassa mellett a Kehnyeci ipari telepre, és Magyarországon is azért Sátoraljuhjába átjárnak Királyhelmecre, és akkor körülbelül így záródik ez a kör.
0: És a Volvo már toboroz itt?
3: Igen, toboroz. Nem tudom, hogy hogy állnak, nem tudom még, hogy tehát, hogy mennyi személy tehát vett részt már ezeken a teszteken, vagy minek nevezem. De igen, toboroz a Volvo is, igen.
0: Remélem, ez nem fog most bután hangzani, de hogy szóval meglepődtem, hogy milyen nagy körforgalma van Bodrogszerdahelynek, én nem tudom ennek mi a története, de...
3: Azért tudni kell, hogy Bodrogszerdahelyen a főutak, tehát a főút, a körforgalom területe, a Kövesdi út, a szögbevezető út, ugye ez a Kassa megye tulajdonában van, nem a falu tulajdonában van, és ugye annak idején egy 10-15 éve ezelőtt, ugye egy határon átnyúló projekten keresztül valósult meg ez a körforgalom, és lényegében Felvidéket Magyarországgal kötötte össze. Megvolt egy határátkelőhely, egy kis határátkelőhely, de ugye egy komolyabb aszfaltutat fektettek le, és így elérhetőbbé vált Magyarország számunkra.
0: És akkor már záró kérdésem, térjünk vissza az iskolákra. Mit jelent Bodrogszerdahelynek? Mit jelentenek az iskolái egyáltalán?
3: Büszkék vagyunk az iskolákra, és tisztában vagyunk avval, hogy egy település fejlődése az mindig az iskola lesz. Ugye, ahol nincs iskola, már csak az a tény, hogy be kell járni annak a gyereknek, hogy szülőnek alkalmazkodni kell, bevinni a gyereket az iskolába, más településre. Nálunk ez a probléma ugye nincsen, mert helyben van egy nagyon jó magyar nyelvű tan iskola, és ugyanúgy ez szlovák nyelv, úgyhogy tudnak választani a szülők, és lényegében igazából mind a két iskolával úgy igazából meg vagyunk elégedve, mert nagyon jó pedagógus szakemberek vannak az iskolákban.
0: De azért nem olcsó mulatság, én tudom.
3: Nem minden a pénz kérdése, ugye? Sajnos a mai világban mindent pénzbe kell mérni, de én mindig azt mondom, hogy a tudás az, ami majd elhozza a településre, visszahozza azt a befektetett investíciót.
0: Az előző percekben Mentha Zoltánnal, Bodrogszerdahely polgármesterével beszélgettünk. Köszönöm, hogy szakított még ránk itt időt.
3: Köszönöm én is.
0: Milyen érzés, amikor az embert egy ilyen országos tandémnyitón kitüntetik az egész életében végzett pedagógiai munkájáért?
4: Fónod Marianna? Hát nagyon furcsa, bevallom őszintén, tehát ez gyakorlatilag akkor tudatosítottam, amikor már az ember ott állt. Nekem egész ide, egyrészt nem voltam, vagyok hozzászokva, tehát az ilyen kitüntetésekhez, másrészt meg bevallom őszintén, nekem jó anyám jutott az eszembe, aki Duna utcás, a magyar iskolának az alapító gárdájához tartozott, 45 évig nyomta a pedagógusi pályát nagyon sokféle módon, és nekem most, tehát tudom, hogy nem szabad hátrafele néznünk, de nekem pont az jutott az eszembe, hogy talán egy kicsit méltatlanul elfeledjük az alapítóinkat. Gyakorlatilag mi már tehát az alapító generáció gyerekei vagyunk, akiknek most harangoznak, tehát akik lassan most fejezzük be. Úgyhogy furcsa, sokféle érzés kavarog az emberben, igen.
0: Akkor kiderült, hogy a pozsonyi Dunai utcai iskola pedagógusával beszéltünk, és itt a következő.
5: Farkas Márta, szintén a pozsonyi Duna utca iskolából jöttem, nevelőnő vagyok. Én jubilálok az iskolába, 40 évvel ezelőtt kerültem vidékről, és azt a utasítást kaptam a igazgató úrtól annak idején, de amit Bélától, hogy kislányit mutatni kell Nagyon meg voltam illetődve, mi lesz ennek a vége. Igyekeztem, remélem Béla bácsi ott valahol fönt látja ezt. Szintén csatlakoznék a Mariannához, hogy én is arra gondoltam, amikor itt meghatódva álltam, hogy valójában azoknak a nevébe is veszem át, akiket nem ért ez a tisztesség, vagy itt nem tudtak eljönni. Minden egyes kolléganőmnek, aki velem együtt, idősebbek, kevésbé idősek, és a új nemzedéknek is. Ez egy nem is hivatás, hanem valahol belül jövő elkötelezettség volt. És azt hiszem, hogy nyugodtan nézhetünk a jövőre, vagy a többiek is majd
4: hátra is. Én úgy gondolom, hogy hátra is, és igen, tehát előre kell nézni. Én bízom benne, hogy az új pedagógus gárda most már sokkal inkább több lehetőséggel felvértezve, tehát mindazt be tudja vállalni, ami sok szép itt elhangzott is, ami, tehát feladatunkként kitüzettetett a táblára.
0: És akkor hadd folytassam ezt a kérdést, hogy milyen volt így most végignézni, mert egyszerre tüntették ki a kezdő pedagógusokat és a pályán már évtizedek óta lévőket. Milyen volt így végignézni a fiatal urakon és hölgyeken?
5: Nagyon biztató, szerintem nagyon biztató, mert úgy hiszem, hogy generációváltásnak mindig kell jönni. Kicsit visszagondoltam arra is, amikor én kezdtem, és kívánok nekik nagyon sok nyílt szívű gyermeket és támogatókat, mert az is szükséges, főleg a szülőket.
4: Én egy kicsit megijedtem, bevallom őszintén, mert az elballagók, tehát mi vének voltunk körülbelül két sornyian, még egy sornyit olvastak, úgyhogy nagyon sokan fejezik be most a pályájukat. Ezzel szemben nagyon kevesen voltak a fiatalok, tehát gondolom, hogy azért többen vannak, akik kezdenek a magyar iskoláinkban. Én viszont abban bízom, ugye a pedagógus pálya nem egy tehát közkedvelt pálya, miközben egy nagyon elhivatott, tehát szép pálya. Én viszont úgy gondolom, hogy azok, akik maradnak, azok valóban talpra esettek, és valóban meg tudják oldani a 21. század kihívásait.
0: Ha egy mondatot mondhatnának, vagy egy-két mondatot a most kezdő kollégáknak, mit mondanának nekik?
5: Tudásuk megvan hozzá. Nem úgy kell kezdeni, hogy megpróbálom, hanem, hogy megcsinálom, és szívvel, lélekkel ott kell lenni a gyermek mellett. Ez egy nagyon szép hivatás, én is nagyon élveztem.
4: Hajrá, az élet játék, és minden bizodalmunk bennük.
6: Újházi Gréta, és a Szabadtéri Alapsuliban leszek, mint pedagógus, speciális pedagógus.
0: Milyen érzés most itt Bodrogszerdán az országos tanévnyitón ennyi pedagógus között lenni, körülnézni és belegondolni, hogy na most szeptembertől akkor bele kell vágni, amiben ők már mondjuk az idősebbek már évtizedek óta benne vannak, az most vár önre is.
6: Ez egy nagyon új tapasztalat számomra. Ennyi pedagógus, ennyi régióból együtt egy helyen, egyet képviselve a gyerekeknek a legjobbat, úgymond. Úgyhogy nagyon megtisztelés számomra, hogy itt lehetek.
0: Ha jól értem, akkor ez lesz az első tanév, amelyen részt vesz, hogy izgul?
6: Hát részből igen, mert ez egy nagy felelősség új tanárként, főleg speciális pedagógusként helytállni, de örülök is neki, hogy ezt választottam, és hogy elkezdődhet ez a új tanév, és itt lehetek a gyerekek közt.
0: És belegondolt, hogy lehet, hogy 40 év múlva is ugyanezt fogja csinálni?
6: Bele egy párszor, és öröm, hogy ezt csinálhatom. Lehet 40, lehet több vagy kevesebb évig is.
0: Ugye most már tényleg néhány napon belül elkezdődik a tanév. Járt az osztályban, így megnézte az üres osztálytermeket, és így belegondolta, hogy itt nem sokára gyermekek lesznek?
6: Mivel a szülőfalumban fogok tanítani, ezért saját magam tapasztaltam a tanítást ebben az iskolában. Ezért jártam is, igen, már az osztálytermekben, de már saját tapasztalatból is tudom, hogy milyenek az osztálytermek, és milyenek mondjuk a tanárok is.
0: És mit fog másképp csinálni? Van-e ilyen terve, hogy no, ezt egy kicsit másképp fogom csinálni, mint az én időmben?
6: Hát konkrét dolog nincs, amit máshogy szeretnék csinálni, de biztosan egy barátként is szeretnék felállni, vagy a gyermekek mellett állni, nem csak mint tanár és idősebb ember nekik.
0: Hát még könnyű, mert még fiatal.
6: Igen, igen, fiatal, úgyhogy így a saját tapasztalatomból is tudok meríteni ebben, hogy hogyan is álljak azokhoz a gyerekekhez, vagy hogyan oktassam őket.
0: És egy konkrét osztályban lesz?
6: Nem konkrét osztályban leszek, mivel én speciális pedagógusként leszek az iskolában, ezért minden gyermekkel, akiknek valamilyen speciális nevelési igényük van, azokkal fogok foglalkozni.
0: És milyen érzés visszamenni oda, ahol azelőtt diák volt, és most már tanár, és most már, hát, hogy úgy mondjam, most már ön lesz a góri.
6: Jó érzés, úgyhogy mivel falubéli, ezért sok gyermeket ismerek, nem úgy, mint pedagógus, ezért öröm, hogy taníthatom őket.
0: Milyen volt végignézni az idősebb vagy a most nyugdíjba vonuló kollégákon, akiket így kihívtak és mondjuk kitüntettek, hogyha egy végignézett rajtuk, gondolt valamire?
6: Arra, hogy egyszer én is ott szeretnék állni, így ennyi év tanítás után és ennyi tapasztalattal.
7: Markó Erzsébet, a Csicseri alapiskola igazgatónője vagyok, és a Kincsem zenekar egyik tagja.
0: A mai Bodrog szerdahelyi szlovákia-magyarországos tanévnyitón az önök zenekara fellépett a esemény elején is, a végén is, nagy sikert aratva. Hogyan esett önökre a választás, és hogy egyértelmű volt, hogy elfogadják, és hogyan válogatták ki a számokat?
7: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének tagjai vagyunk, a zenekartagok, és lehetőségem nyílt Komáromban részt venni egy pedagógus összejövetelen. Itt született meg először a gondolat, hogy mi lenne, ha itt keleten történne az ünnepélyes tanévnyitó, és ezen fellépne a zenekarunk, hiszen a Bodrogszerdahelyi Alapiskola helyettes nőjével részt vettünk ezen a komáromi eseményen. Érdeklődött utánunk, és egyszer fel is léptünk egy tanévzáró ünnepségen, amit a Bodrogszerdahelyi Alapiskola indítványozott a Pedagógus Szövetség tagjainak. Itt nagyon megtetszett a fellépés nekik, és megkértek minket, hogy mi lenne, ha itt is részt tudnánk venni.
0: De hát így ungmegyesiként Bodrog közben?
7: Ungvidéken nagyon kevés alapiskola, magyar alapiskola van, tehát kisebb terület is, mint maga Bodrog köz. És így a Bodrogszerdahelyi Alapiskolához, tehát itt a Tőketerebesi járáshoz tartozik a mi pedagógus szövetségünk is, úgyhogy a kapcsolat állandó közöttünk.
0: Ha már említett, hogy a Csicseri Alapiskola igazgatója, elnézést, hogy eltérek a tárgytól, de ugye szeptember 1-től az egész országban bevezetik az új reformot, a tantervi reformot. Csicserben mi a helyzet?
7: Csicserben már bevezettük 2 éve, úgyhogy már 3. éve fogjuk ezt a reformot folytatni. Olyan nagy változást nem érzek, mi összevont évfolyamú osztályokkal dolgozunk, és valahol alkalmazkodnunk kell a gyerekek tudási szintjéhez, ugye egy falusi kisiskolában 40 diákkal jelenleg. 5. osztályt is nyitottunk a múlt év szeptemberétől, tehát most már 2. éven fogjuk üzemeltetni az 5. évfolyamat, készülve arra, hogy ezt a ciklust bevezessük, ugyanis a 2. ciklust is szeretnénk, tehát a 4.-5. évfolyamot is tanítani a mi épületünkben, a mi iskolánkban. Erre nagyon alkalmas a mi épületünk, ezért is döntöttünk emellett, és a szülők bizalmát élvezve, az ő kérésükből indítottuk ezt az 5. évfolyamot.
0: Hát aki nem tudná, a hallgatóink közül, hogy most már lehetőség van, tulajdonképpen az alsó tagozatot a reform megengedi, hogy az 5. évfolyamot az alsó tagozathoz sorolják.
7: Igen, végül is még nem reformon belül, hiszen csak a 3. évfolyamon keresztül vezetjük be ezt a reformot, de szeretnénk majd időközben kinevelni ezt az évfolyamot 5. a cikluson belül.
0: Amennyire lehet őszintén, mi a véleménye a reformról?
7: Én úgy érzem, hogy ez a reform kicsit nagyobb szabad teret biztosít a pedagógusoknak, a játékot jobban, a játékosságot jobban beviheti a tanterembe a pedagógus, alkalmazkodhat a gyerekek hangulatához, figyelembe véve azt, hogy most éppen milyen kedvük van. Végül is az eredmény a lényeg, úgyhogy ha ezzel el tudjuk érni a célt, akkor miért ne reformáljunk?
0: Visszatérünk a Kincsem zenekarhoz, akkor jól értem, hogy főként pedagógusok állnak össze, és a szabadidejükben összejárnak, és számokat, zenei számokat próbálnak, és feljárnak föllépni. Nincs még elegük egymásból?
7: Nincs. Mi végül is együtt kezdtünk dolgozni, annak idején, amikor alakult a zenekar, akkor együtt dolgoztunk a Csicseri alapiskolában, de azóta mindenkit egy kicsikét szétvetett a sors. Én maradtam a Csicseri pedagógusok közül, a nagy tiszteletű Molnár Zsolt tanítja nálunk a hittant, a református hittant. Innen az ismerettség, ő a Csicseri református lelkész. Az egyik Csicseri lakos, de Nagykaposon tanító művészeti alapiskolában Szilvási Tibor a zenekar vezetője. Ezen kívül Ocsanás Emőke a kahonosunk, ő az Abarai óvoda igazgatónője, és a férjem az, aki talán egy kicsit kilóg a sorból, mert ő nem pedagógus, de mellettem velem nagyon sokat segít, hogy a zenekar működhessen.
0: Jó, de neki muszáj.
7: Hát igen, hát hozzám tartozik férjem.
0: Köszönöm szépen.
7: Nagyon szívesen.
8: Tamás Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rozsnyó területi választmányának elnöke, illetve a Magyar Szövetség oktatáspolitikusa.
0: Ugye itt vagyunk Bodrogszerdahelyen, a Szlovákiai Magyarországos Tanévnyitón. Milyen évelé nézünk, milyen iskola évelé nézünk? Mi vár a szlovákiai magyar pedagógus társadalomra?
8: Minden év szeptemberében azt mondom, hogy valami újat kezdünk, és soha nem azt mondom, hogy könnyebb lesz, mert mindig nehezebb, és ez az év most úgy indul, hogy sokkal nehezebbnek tűnik, mivel nem csak az oktatási reform vár minket szeptembertől, hanem várnak minket olyan törvénymódosítások, amelyek nem lesznek pozitív kihatással a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolákra. Ez azt jelenti, hogy a minisztérium újonnan elfogadott törvényeit, amelyek január 1-től léptek érvénybe, módosítja, és ebbe a módosításba beletettek egy olyan változtatást az oktatási törvénybe, amely eltörli a nemzetiségi iskoláknak a különleges helyzetét, és előírja azt, hogy a nemzetiségi iskolák számára is kötelezőek lesznek a minimális létszámok az osztályokban. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozaton a minimális létszám, diák létszám 15, és a felső tagozaton 18 diák lesz. A törvény továbbá tartalmazza azt is, hogy lehetnek kivételek, tehát leszámolhatunk ebből a aránylag magas számból bizonyos feltételek mellett, de itt nem tesz különbséget szlovák tanítási nyelvű vagy magyar tanítási nyelvű iskola között, tehát mindenkire egyaránt érvényes. Ami kapaszkodó lehet, és amiről viszont nem tudjuk, hogy mit fog rejteni a jövőben, az a finanszírozási törvény, a 322-es, 2025-ben elfogadott 322-es számú törvény, amely ugyan javasol egyfajta különleges bánásmódot, de nem szabja meg azt, hogy konkrétan mit is gondol alatta. És amennyiben ezt nem szabja meg, akkor félünk attól, hogy ez esetleg kormányfüggő, politikafüggő, emberfüggő lehet.
0: Mindezen negatív hírek ellenére azért itt a pedagógus társadalom többsége mai nap folyamán azért ilyen mosolygós várja a tanévet, de hogy azért jól érzékelem, hogy ilyen elég sok kérdőjel van.
8: Egyértelműen úgy indítjuk a tanévet, hogy igen, igyekszünk pozitívak maradni, hiszen a gyerekek elvárják tőlünk, és amikor bezárjuk magunk mögött az ajtót az iskolában, akkor a gyereknek ebből nem szabad semmit látnia. De el kell mondanom azt, hogy igen, a következő években vár ránk egyfajta finanszírozási megszorítás, és nem csak a minimális létszámokban gondolkodom, hanem abban, ami már a tavalyi év folyamán elkezdődött, tehát a méret szorzók levétele, ami annyit jelentett, hogy a 250 diák a létszám alatti iskoláktól fokozatosan el fogják venni ezt a bizonyos méretszorzót, ami 1,495-ről az idén 1,42-re ment le, és a következő három évben várhatóan teljes mértékben eltörlődik. Közelebbit erről még most nem tudunk mondani, mivel a minisztérium nem jött semmilyen egyéb információval, de ez a finanszírozás, az optimalizáció egyértelműen fogja érinteni iskolainkat, nem csak a mi iskolánkainkat fogja érinteni a többségi iskolákat is egyértelműen, csak csak ugye az a fájó, hogy mi nem vagyunk annyian, tehát nálunk a legközelebbi iskola elérése is problémát okozhat, tehát nálunk a legfontosabb tényező az kell, hogy legyen, hogy iskoláink elérhetőek legyenek gyermekeink számára, hogy továbbra is a magyar tanítási nyelvű iskolát választhassa a szülő.
0: Volt egy beszéde az országos tanévnyitón. Mi az, ami biztatót mondott ebben a beszédben?
8: Én biztatásként talán azt emelném ki, hogy sikerült már egyszer idén összefognunk a szlovákiai magyar közösséget azzal, hogy petíciót indítottunk, amikor szintén veszélyben éreztük magunkat, illetve már éreztük a veszélyt, és én bízok abban, hogy a szlovákiai magyar közösség elég erős lesz ahhoz, hogy a továbbiakban is kifejtsen egyfajta ellenállást azzal kapcsolatosan, ne engedje meg azt, vagy tegyen meg mindent azért, hogy iskoláink megmaradhassanak.
0: Nem tudom, hogy illetékes embertől kérdezem, de hogy miért esett Bodogszerdára most a választás, miért itt van az országos tanévnyitó?
8: Az országos választmány dönt arról minden évben, hogy a következő évben melyik község, melyik város lesz a színhelye az országos tanévnyitónak. Van egy ilyen idézőjeles vetésforgónk, ami lényegében ez egy ilyen nem írott szabály vagy törvény számunkra, az, hogy egyszer Nyugat-Szlovákia, egyszer Közép-Szlovákia, egyszer Kelet-Szlovákia, és most Kelet-Szlovákia volt a soron, és Bodrogszerdahelyi szerette volna megmutatni magát, és szerette volna megszervezni ezt az országos tanévnyitót. Én úgy gondolom, hogy a kollégák előtt meg kell emelni a kalapunkat, hiszen nagyon sokat tettek azért, nagyon sokat dolgoztak azért, hogy az országos tanévnyitó olyan legyen, amilyen lett, és az országos tanévnyitó üzenetei, az országos tanévnyitó résztvevő kollégák pozitívan mehessenek haza, és próbáljanak feltöltődni ebből egy kicsit abból, amit itt láttak és hallottak.
0: De hogy mit üzen a pedagógusoknak, a szlovákiai magyar pedagógusoknak?
8: Mivel én optimista ember vagyok, én mindig azt mondom, hogy holnap is fel kell a nap, és rózsaszín szemüvegnek mindig lenni kell a zsebben. Én erőt kívánok nekik, kívánom azt, hogy ezek az új tartalmi reform ne okozzon nekik problémát, és lássák meg mindannyian a gyereket, amely mögötte van, és ami miatt kell ezt a tartalmi reformot kellett létrehozni. És kívánom nekik azt, hogy tartsanak ki, hiszen ránk szükség van, hiszen a jövő nemzedéke nélkülünk értékeket, kaphatnak értékeket természetesen másoktól is, de mi vagyunk azok, akik elsődlegesen megmondhatjuk nekik, vagy meg kell mondanunk nekik azt, hogy mi a szép, mi a jó, és miben kell megtalálni az értéket.
0: Tamás Erzsébetet hallották, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
8: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Az előző percekben Bodrogszerdahelyről, a szlovákiai magyar országos tanévnyitóról hallhattak helyszíni beszámolót.

0: Ősi cápa temetőt találtak az egyiptomi sivatagban. Meteorit vasra bukkantak a bronzkori elit gyűrűben. 6500 éves Stonehenge-nél is régebbi építményt tártak fel Csehországban. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Ősi cápafogakra bukkantak a paleontológusok Egyiptom egyik legszárazabb vidékén, az Abu Tartur fennsíkon. A terület a kréta időszakban mintegy 100 millió évvel ezelőtt még tengerfenék volt. A kutatók 14 fogat találtak, amelyek öt a térségben korábban nem azonosított kihalt cápafajhoz tartoztak. Kettőt közülük korábban Egyiptomban sem mutattak ki. A leletek arra utalnak, hogy a térségben egykor rendkívül gazdag tengeri ökoszisztéma működött. A különböző fogformák alapján a cápák eltérő táplálékforrásokra és életmódra specializálódtak. A kutatók szerint a gazdag élővilágot a mélyből a felszínre áramló tápanyagokban gazdag víz tarthatta fenn. A fogak nem egyetlen tömegsírból származnak, hanem hosszabb időszak alatt halmozódtak fel az egykori tenger üledékében. Földön kívüli eredetű vasnyomait mutatták ki bronzkori ékszerekben görög és krétai régészeti lelőhelyeken. A kutatók 91 vastárgyat vizsgáltak, közülük 13 nagyméretű látványos gyűrűben szokatlanul magas nikkel tartalmat találtak, ami meteorit vasra utal. 9 esetében különösen valószínű a földön kívüli eredet. A gyűrűk többsége előkelő sírokból került elő, arany, ezüst és bronztárgyak mellől, ezért a kutatók szerint az ékszerek a mükénéi és mínoszi elit társadalmi rangját is jelezhették. A meteoritvas forrása egyelőre ismeretlen, de elképzelhető, hogy Egyiptomból importálták, ahol a száraz sivatagi környezetben könnyebben fennmaradhattak a meteoritok. A különleges ékszerek divatja az időszámításunk előtti 13. század után tűnt el, amikor már földi eredetű vasat kezdtek használni. Egy mintegy 6500 éves hatalmas, köralakú építmény maradványait fedezték fel a csehországi Hleby közelében. A mintegy 230 méter átmérőjű struktúrát egy 2,5 méternél is mélyebb árok vette körül, amelyen 12 bejárat vezetett keresztül. A kutatók szerint az elrendezés nem volt véletlenszerű. Egyes bejáratok a nap és a hold fontos ciklusaihoz igazodhattak. Az egyik tengely például a nyári napforduló napkeltéjéhez és a téli napforduló napnyugtájához kapcsolódhatott. A lelőhely rituális szerepére utal, hogy az árokban szarvasmarhák koponyáit és szarvait, valamint emberi maradványokat is találtak. A szakemberek szerint az építmény az első európai földműves közösségek fontos szertartási helye lehetett, és több mint 1000 évvel megelőzte a Stonehenge nagy építési korszakait. A kutatók most talajminták segítségével próbálják feltárni, milyen események zajlottak a helyszínen, és hogyan változott a szerepe az évezredek során.

0: Most hallgassák meg a Vasárnap családi magazin eheti számának ajánlóját Kuklis Katalin tolmácsolásában.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Zendaya. Hollywood legfrissebb világsztárja még csak 30 éves, de eddig simán és elegánsan veszi az akadályokat, hogy mi a titka, Kulcsár Gábor összefoglalójából kiderül. Megfigyelnek, lépre csalnak és feljelentenek, de vajon jogosan teszik? Vrabec Mária riportjában annak járt utána, hogyan dolgoznak a pedofil vadászok. Jadviga párnájától a sikerig, a sikertől a kiégésig. Bodó Viktor az ezredforduló egyik legfoglalkoztatottabb magyar férfi színésze volt, aztán évekig alig hallottunk róla. Most Szabó G. Lászlónak mesélt őszintén nehéz időszakairól, szüleiről és arról, mit tart ma igazán fontosnak az életben. Nagy Zsófi a nyárbúcsúztató receptjeivel és gasztronómiai témájú cikkekkel 10 oldalon ismét jelentkezik népszerű mellékletünk, a Vasárnapi Asztal. De ezeken kívül találnak még a labban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

Ennyi volt már a nappali. Kovács János hangmérnök és Bábel Évet hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Velem a nappaliban jövő hét hétfőn találkozhatnak. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő politikai pletykáknak nevezte a Tomás Taleba leváltásáról szóló híreket. Meghaladja a 900-at a nepáli árvizek halálos áldozatainak száma. Délután változóan felhős lesz az ég, 30 fok feletti értékek és viharok is várhatók. Bábel Ivett vagyok, jönnek a részletek. A kormány ismételten elmulasztotta benyújtani az államadósság csökkentésére irányuló intézkedéseket, ezzel megsérti a törvényt, figyelmeztetett a Költségvetési Felelősség Tanácsa. A tanács szerint miután a kormány áprilisban közzétette az államadósság magasságát, az annak csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is be kellett volna mutatnia, ám erre azóta sem került sor. Ez a szankció a költségvetési felelősségről szóló alkotmányos törvényből következik, és Robert Fico kabinetje megsérti a törvényt azzal, hogy nem tartja be, olvasható a tanács állásfoglalásában. A költségvetési felelősség szabályai nem formalitást jelentenek, amit elég csak papíron teljesíteni. Ha a szankciókat megkerülik és a költségvetést csak a következő évre tervezik anélkül, hogy bemutatnák a hosszabb távú konszolidáció stratégiát, a gazdaságban továbbra is fennáll a bizonytalanság, a növekedés csökken, az adósság pedig tovább növekszik. Jelentette ki Jántót, a Költségvetési Felelősség Tanácsának elnöke. Amennyiben személycserére kerül sor a Környezetvédelmi Minisztérium élén, annak egy jobb minőségű jelölésnek kell lennie, jelentette ki a köztársasági elnök. Peter Pellegrini a TA3 hírtelevízióban vasárnap azt mondta, jobb jelöltek is léteznek, mint amilyen Filip Kufa, akit a Szlovák Nemzeti Párt a jelenlegi miniszter Tomás Taraba helyére szán. Az elnök úgy véli, a személycsere nem lehet csupán politikai indítatású. Pellegrini szerint biztosan vannak ezen a területen olyan szakemberek, akik a környezetvédelemmel kapcsolatos jelenlegi vitákat le tudnák csitítani. Az elnök bízik benne, hogy a kormányfő egy olyan névvel áll majd elő, amely nem lesz megosztó, és amelyet a szakma és a nyilvánosság is el tud fogadni. Ma délelőtt Robert Fico kormányfő is nyilatkozott Tomás Taraba jövőjéről. A Smer elnöke azt mondta, soha nem volt a kifogásai Taraba munkáját illetően, és kitűnő miniszternek tartja őt. A leváltásáról szóló híreket Robert Fico politikai pletykáknak nevezte. Már a hadsereg 51. eperjesi repülőbázisán vannak az új Black Hawk helikopterek. Eredetileg augusztus 25-én érkeztek meg Szlovákiába, a Malacka melletti Kuhinyai katonai repülőtérre. Erről a közösségi médiában tájékoztatott a vezérkar. Az új helikopterek javítják a katonák kiképzési feltételeit, erősítik a feladataik ellátását idehaza és a nemzetközi együttműködésben is, közölte a hadsereg. Tomás Szalai, az SZSZ párt parlamenti képviselője ma hivatalosan is belépett a pártba, tájékoztatott Ondrej Sprlák, a párt szóvivője. A párt úgy véli, Szalai jelentős szakmai erősítés lesz, mivel 2 évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik az egészségügy terén. Azért léptem be az SZSZ-be, mert olyan megoldásokat szeretnék szorgalmazni, amelyekben bízok, nem pedig csak kommentálni a szlovák egészségügy problémáit. Az egészségügyet több oldalról is ismerem, mint orvos, elemző, az egészségügyi politika kidolgozásában résztvevő ember, aki irányította azt Pozsony megye szintjén. Nagyon jól tudom, min kellene változtatni, jelentette ki Szalai. 903-ra emelkedett a Nepálban a kínai határ közelében történő áradások halálos áldozatainak száma. Az eltűntek száma időközben több mint 4200-ra emelkedett, köztük több száz a külföldi. Eközben a kínai állami televízió közölte, hogy további 16 ember halt meg Tibetben az áradások következtében, és több mint 500-at továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentési munkálatok már 6. napja zajlanak. A helyi mentőcsapatokat külföldi csapatok segítik, különösen a vízerőművek különböző alagútjaiban rekedt munkások keresésében. A szerdai villám árvizek miatt a Himalájában egy gleccser omlott össze a Lende Kola folyó felső medencéjében, melynek következtében törmelék és sár áradat sodort el épületeket és infrastruktúrát Nepálban, illetve Tibetben. A kezdeti összeomlást 5,2-es erősségű szeizmikus eseményként rögzítették, ezért kezdetben földrengésnek gondolták. Későbbi műhold felvételek mutatták, hogy a rengéseket a gleccser és a szikla összeomlása váltotta ki. Teljesen elsüllyedt az a személyszállító hajó, amely vasárnap Ciprus északi partjainál borult fel. A halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, 23 embert még keresnek a hatóságok. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de az egyik kimentett utas beszámolója szerint, mielőtt a hajó felborult, robbanás hallatszott. A komp összesen 267 embert szállított és Törökország felé tartott. Scott Bessett, az Egyesült Államok pénzügyminisztere felszólította a G20-as tagországokat, hogy vizsgálják felül a Kínával folytatott kereskedelem feltételeit. Bessett szerint ugyanis csökkenteni kell a globális kereskedelmi egyensúlyhiányt, mert Kína jelenlegi exportjának mértéke fenntarthatatlan. Az amerikai pénzügyminiszter elmondta, az Egyesült Államok magas vámokkal és egyes kínai termékek, köztük autók importjának tilalmával korlátozta a Kínából származó importot.

0: táblázatán. Három vasárnapi eredmény az élvonalbeli labdarúgó bajnokság hatodik fordulójából, Skalica Dac 1-6, Slovan Michalovce meglepetésre 1-2 és Trnava Žilina 1-3. A dunaszerdahelyiek, a nagyszombatiak és a zsolnaiak egy ponttal vezetnek a pozsonyiak előtt. A Dac és a Slovan egy meccsel kevesebbet játszott. A labdarúgó NB1 tegnapi eredményei: Felcsút Ferencváros 1-2 és Kisvárda Győr 1-1. A Felcsút két ponttal vezet az Újpest előtt. Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály Dublini öbölben rendezett világbajnokságán. Fucsovics Márton 6-4-6-4-6-2-re kikapott a spanyol Daniel Meridától, az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open nyitófordulójában.
1: Időjárás.
2: A délutáni órákban a legtöbb helyen fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az északnyugati irányú szél délután megerősödik. Éjszaka 20 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 30 fok körüli értékekkel és viharokkal kell számolni.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombat-Bakti város részében a belváros felé tartva. Rendőrök irányítják a forgalmat, várakozással számoljanak. Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Vereknyei úton a belváros irányában, de Diószeg és Pusztafödémes között is, valamint Kassa-Saca bevezető szakaszán Csécskösség felől. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: hiába rendezed önmagad sorba, úgy élsz, hogy soha semmik, elmúlsz majd, mit ha lettél volna. Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a két hely lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a te megél?

0: Az elsős kisgyermek olyan, mint a vadvirág, valahonnan kisarjadt, és a tanító feladata nyesegetni, hogy nőjön, okosodjon az ember palánta. És mindezt szeretettel kell tenni. Vallotta hosszú pályafutása során Dobos Jánosné, a Bodrogköziek Marika nénie. De Szkabella Rózsa és Bóna Irén is, aki az ezredfordulón egy új szlovák nyelvoktatási módszer dolgozott ki a magyar iskolák számára. A részletekről a Szalagtárban szólunk, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint Tomás Taraba alkalmas miniszter, soha nem voltak fenntartásai vele szemben. Tűz ütött ki egy lengyelországi drónalkatrészgyárban. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök Tomás Tarabát, miniszterelnök helyettest és környezetvédelmi minisztert a kormány alkalmas tagjának tartja. Soha nem volt kifogása a munkája ellen, ezt ma Bősi sajtótájékoztatóján mondta. Fico ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy az SNS és Taraba közötti vita miatt esetleg lecserélik-e a környezetvédelmi minisztert. A kormányfő ezt politikai pletykának minősítette. Taraba a miniszterelnök és az SNS vezetője Andrej Danko májusban megállapodtak abban, hogy ha nem jön létre megbékélés a környezetvédelmi miniszter és az SNS között, Taraba szeptember végéig távozik tisztségéből. Danko augusztus közepén kijelentette, hogy a helyzetet szeptember 15-ig meg kell oldani. Megerősítette, hogy az új miniszter jelölt a minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kuffa lesz. Peter Pellegrini államfő a hétvégén kijelentette, hogy szerinte Szlovákiában vannak Filip Kuffa államtitkárnál alkalmasabb személyek is. Kamil Sáskó egészségügyi miniszter célja, hogy elkészítse a tervezett nagyszombati új kórház építésének pénzügyi tervét. Szerinte a projekt ideális befektetések keresésére, valószínűleg közmagánpartnerség formájában bankokkal együttműködve. A potenciális partnerekkel folytatandó tárgyalásokat ősszel tervezi lefolytatni. Még a jelenlegi kormányzati ciklus alatt szeretné elkészíteni a tervet, hogy a folyamat már visszafordíthatatlanná váljon. Arra számít, hogy a konkrét információk erről még jövő év nyara előtt ismerté válnak. A nagyszombati új kórház projektjének megvalósítására 2024 végén jogerejű területrendezési határozat született. Peter Pellegrini államfő 2024 decemberében Nagyszombatban tett látogatása során kijelentette, hogy fokozatosan eljön az idő, amikor a kormánynak döntést kell hoznia a kórház építéséről. Szerinte erről a kormány azon szándéka miatt is beszélni kell, hogy a közeli Jászlovszkij-Bohunyicében új atomerőművet kíván építeni. Az építkezés teljes költségét korábban már több mint 380 millió euróra becsülték. Már a hadsereg 51. eperjesi repülőbázisán vannak az új Black Hawk helikopterek, eredetileg augusztus 25-én érkeztek meg Szlovákiába, a Malacka melletti Kuhinyai katonai repülőtérre. Erről a közösségi hálón tájékoztatott a vezérkar. Az új helikopterek javítják a katonák kiképzési feltételeit, erősítik a feladataik ellátását idehaza és a nemzetközi együttműködésben is, közölte a hadsereg. A lengyelországi szentkeresztvajdasági Skarzisko Kamienna városában már a virradó éjszaka tűz ütött ki egy olyan gyárban, amely szivattyúkat gyárt pilóta nélküli rendszerekhez. A tűz oka egyelőre nem ismert, de a rendőrség nem zárja ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét sem. A rendőrök biztosították a helyszínt és folytatják a tűz körülményeinek kivizsgálását. A kerületi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a rendőrség minden lehetséges okot vizsgál és nem zárja ki az idegenkezőség lehetőségét sem. A különleges szolgálatok koordinációjáért felelős miniszter szóvivőjének nyilatkozata szerint a helyszínen a belső biztonsági ügynökség munkatársai is dolgoznak. Hozzátette, hogy az ügyet rendkívül komolyan veszik. A szakértőknek kell majd megerősíteniük, hogy szabotásról volt-e szó.
0: Időjárás.
1: A délutáni óráktól a legtöbb helyen fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagymihályi járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az északnyugati irányú szél délután megerősödik. Éjszaka 20 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 30 fok körüli értékekkel és viharokkal kell számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Bátka után Rimaszombat irányában, a rendőrség irányítja a forgalmat. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Adjon Isten jó napot! Az évközi liturgikus idő 22. vasárnapja van. Szombaton, augusztus 22-én a Deáki Szűz Mária mennybe menetele római katolikus kolostor templomban a Csemadok által szervezett 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottak. Igét hirdetett Édes Ákos deáki református lelkipásztor, valamint Balogh Károly atya Vág királyfa és deáki plébániai kormányzója.
1: Mert az a nép és az az ország, amelynek Isten igéjét tiszteletben tartó vezetői voltak és vannak, az mindig is felvirágzott.
2: Ami szent királyunk nem csak a régi sárga lapokból tanít bennünket, hanem örök emlék, hogy egybe vannak az ujjai. Bár különbözőek vagyunk, mint ahogyan az ujjak a kezeken, de egybe kell tartanunk, mondja nekünk ez a szent királyunk.
0: Orgonált Zárecki György kántor. Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Krisztusban, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Itt a Deáki Római Katolikus templomban, erős falak közé, hogy megünnepeljük Szent István királyunk, államalapító atyánknak a napját, ünnepét, külsőleg is. Elsősorban szeretném nagy szeretettel köszönteni nagy tiszteletű édes Ákos református tiszteletes urat, kedves nevével, Rékával és a gyülekezeti tagokkal, hogy megtiszteltetek a jelenlétetekkel, és hogy elvégzett az Isten igéjének hirdetését. Továbbá nagy szeretettel köszöntöm Szebelédi Katát, a Magyar Nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, Kis Beáta, a Csemadok országos elnökét, Jakocs Krisztinát, Deáki község polgármesterét és a jelenlévő képviselőket. Egyben köszönjük, hogy ezen a napon szépen minket fogadtatok, és vittétek ennek a napnak a terhét. Továbbá Mézes Rudolfot, a Csemadok nyugati alelnökét és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnökét. Csenger Tibor, a Magyar Szövetség és Nyitrai megye önkormányzatának alelnökét. Takács Ottót, a Csemadok országos titkára. És hát kedves katolikus híveimet is, úgy szintén templomatyába, csekrestéssel és templomtanás csagokkal, és mindannyian, akik eljöttünk erre a napra, deákiakat és vendégeket is, hogy közösen együtt ünnepelhessünk, hogy a mi ünneplésünk egész lehessen, hogy Isten szava gyökeret verjen szívünkbe és tetteinkben megszülessék, most ismerjük el bűnös voltunkat. Jézus Krisztus téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívüket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz szívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz! Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, megbocsátva a bűneinket, vezessen el minket az örök életre. Most pedig megkérem a tiszteletes urat, végezze el igehirdetési szolgálatát.
1: Fohászkodjunk! Jöjjön áldás, kegyelem és békesség az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Amen. Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy általam szólani kíván a kedves testvérekhez is, írva található a Szentírásban két helyütt, az Ótestámentumban, Józsué könyve

24. fejezetében, valamint az Új Testamentumban, Máté evangéliuma 22. fejezetében. Az igeverseket és az igehirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemmel hallgassa végig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Istennek szent igéje. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és fedhetetlenül. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Amen. Milyen tisztelt ügyvédőasszony, tisztelt polgármester, hölgyek és urak, milyen tisztelt vendégek, deákiak, kedves felvidéki testvéreim és tisztelt rádióhallgató testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Történelmi és szent talajon állunk ma itt, Deákén. Azon a helyen, ahol a Prékódex lapjain a legrégebbi összefüggő magyar nyelv emlékünk örökítette át azt az emlékezetnek megrendítő bizonyosságát, hogy por és hamu vagyunk, de Krisztusban feltámadásra és örök életre is hivatott ez a nép. A jubileumi 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából azonban nem pusztán a múlt egy kövekből rakott emlékműve előtt hajtottunk az imént fejet, hanem hiszem, hogy mindenek előtt az élő Isten színe elé hozzuk, ami szorongató jelenünket és a bizonytalan jövőnket is. Nemzetünk állam alapításának az ünnepén a biblikus hitvallás szigorú, mégis felemelő tisztaságával kell feltennünk azt a kérdést, hogy miben van a mi megmaradásunk, illetve mi az az alap, amelyen megállhat a magyar nép a széteső Európában. A Szentírásból az imént két helyről olvastam fel az igeverseket, és tudva lévő, hogy Mózes, a nép vezetője, aki által Isten Egyiptomból megszabadította az ő népét, Mózes halála után úgy szoktuk említeni, hogy a legelső bíra, Józsué vette át a nép vezetését, és aztán az ő vezetésével kell át a zsidó nép a Jordán folyón, és foglalják el az új hazát, a régi új hazát, az ígéret földjét. Józsuénak az emberi logika szerint fizikai erőre, fegyverekre és tapasztalt hadvezérekre lett volna a legnagyobb szüksége. A Szentírásban azonban egy megrendítő kijelentést olvasunk Józsuéról. Józsué Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel. Drága ünneplő testvéreim, Isten nem kardot ad először a honfoglalásra készülő hadvezér kezébe, hanem az ő írott igéjét, bölcsességet és értelmet. Mert vezetni a szülőföldet és megtartani mindig csak úgy lehet, ha a vezetőt és a népet is a Szentlélek vezeti. Ez nem emberi okoskodás, ez nem emberi bölcsesség, nem is diplomáciai ravasság, hanem egyedül Isten ajándéka. Józsué pontosan ismerte az ő elődjének a nagyságát, de ismerte a népének kemény nyakúságát is. És félt. Bizonytalanságban volt, mert látta az előtte tornyosuló akadályokat. Istenünk mégis gyengét szeretettel bátorította, és azt mondta Józsuénak, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled leszek minden úton, amelyen jársz. Józsué pedig félelmeit legyőzve helyt állt, mert igazodási pontjai a közéletben és a magánéletében is egyaránt az Isten igéje volt. Szent István királyunk pontosan ezt a józsuéi utat választotta. Nem egy idegen kultúra bábja volt,
hanem az a sziklára, kősziklára építő államférfi, aki felismerte, hogy a megmaradás egyetlen záloga a Krisztushoz való hűség. Nem a múlékony politikai szövetségekre, hanem a kősziklára, Krisztusra építette a magyar államot. És ezáltal olyan szilárd államszervezetet teremtett, amely átvészelte a tatárjárást, a török hódoltságot, és a történelem minden szélviharát kibírta. Mert az a nép és az az ország kedves ünneplő testvéreim, amelynek Isten igéjét tiszteletben tartó vezetői voltak és vannak, az mindig is felvirágzott, és azt Isten ezután is fel fogja virágoztatni. Ezért is bátorkodtam felolvasni még Máté evangéliumából a szeretet kettős parancsolatát, amelyben egy farizeus kérdésére, ami megváltunk Jézus Krisztus, nem egy közigazgatási, nem is egy jogi választ adott, hanem az evangélium lényegét mondotta el. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hisszük, hogy Szent István királyunk élete, élet példája összhangban volt Jézus példabeszédével. Azért, mert nem csupán elméleti tényként kezelte ezt a törvényt, a szeretet kettős törvényét. Nem csak hallotta az igét, hanem meg is valósította, illetve életformává tette azt. Tudjuk róla, hogy szigorú és határozott uralkodó volt, de a döntéseit az Istenbe vetett bizalom és az emberek iránti felelősség hatotta át. István királyunk tudta, hogy a hatalom akkor érték, ha a gyengét védi, és az erő csak akkor szent, ha Krisztus törvényét szolgálja. Ma ezen az ökumenikus istentiszteleten ki kell mondanunk, Isten és fele barátunk szeretetének evangéliumi fundamentuma nélkül minden nemzetépítő munka, minden politikai törekvés és minden kulturális küzdelem csupán szolma, amelyet a történelem szele könnyen elfúj. Nekünk ma 2026-ban is óriási a felelősségünk, szinte prófétai felelősségünk van abban a tekintetben, hogy kimondjuk az igazságot a minket körülvevő világról. Tisztelt ünneplő közösség, kedves testvérek! Sajnos Európa ma egy mély szellemi és morális válságban van. És az Európai Unió meglátásom szerint személyes tragédiája, hogy miközben az alapfogalmai, mint az emberi méltóság, vagy az egyes egyén, a személyek autonómiája és az igazságosság, bár a keresztény civilizáció talaján születtek meg egykoron, az Európai Unió jelenlegi intézményrendszere tudatosan, mintha tagadná ezeket a gyökereket. Joseph Weiler, a Cambridge-i Egyetem jogtudósa, professzora találóan írja, hogy a vallási és civilizációs semlegesség téveszméje nem értékpluralizmust, hanem szellemi önfeladást, történelmi tagadást és identitásvesztést szül, mert a kultúrák nem csereszabatosak. Egy keresztény gyökerű civilizációban természetes és magától értetődő, hogy a jogrend, az állameszme és az erkölcs alapja a Szentírás talaján nyugszik. És a mai nyugati világ tragikus tünete az, hogy a saját gyökereit megtagadva relativizálja a kereszténységet, a keresztény hitet, és megadja magát az idegen ideológiáknak. Ezt látjuk, ez a valóság. Az elnökasszony nagyon találóan mondotta el az ünnepi beszédében azt, hogy nem csupán belső, hanem külső támadások is érnek bennünket. István királyunk a maga idejében, a maga munkájával, hozzáállásával és keresztény életvitelével arra mutatott rá, hogy ezeknek a külső fenyegetéseknek, ezeknek a külső harcoknak is akkor lehetünk győztesei, a kősziklán alapul a mi életünk, a mi hitünk, és így határozottan valljuk, 1000 év elmúltával is,
hogy egy több mint ezer éves államként mi keresztény civilizációt akarunk, nem pedig egy gyökértelen káoszt. Nemzeti önazonosságot, rendet és kulturális önvédelmet akarunk, nem pedig azt, amit Nyugat-Európában látunk, szellemi önfeladásból adódó csendes hanyatlást. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Józsué, az egyik első bíra egy korona népét a döntés kényszerével szembesítette. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Hiszem, hogy mi valamennyien itt a Kárpát-medencében és a felvidéken itt vagyunk itthon. Nem idegen föld ez, hanem az Úristentől ránk bízott örökség. És ezt a földet megtartani csak az élő Istenbe vetett hittel lehet ma is. Az üdvösséget, az örök életet Isten ingyen kegyelemből adja Krisztusért, minden hozzájárulásunk nélkül. De az ebből fakadó hitünket, azt viszont már nekünk kell cselekedetekre váltanunk a mindennapokban. Tegyük fel ma a kérdést önmagunk számára, hogy hol tartunk mi a szeretet, vagy a hűség útján. Megtesszük-e azt, ami a mi feladatunk? Hol tartunk ezen az úton, amelyet magyar népünk életében Szent István királlyal és az ő felmenőivel elkezdett bennünk az Úristen? Képesek vagyunk-e mi ezer év múltával is kősziklára építeni a mi lelki házainkat? Hisszük, hogy Szent István király nem csupán államot alapított, és nem csak törvényeket hozott, nem csak csatákat vívott meg, hanem hitvalló és országában a hit terjedését előmozdító uralkodó is volt, aki a magyar nép sorsát az örök sziklára, Krisztus tanítására akarta alapozni. Ez a mi nagy keresztény királyunk öröksége, és hisszük, ez a mi reménységünk is. Ma is hisszük azt, tisztelt ünneplő közösség, hogy Szent István példája nem egy múzeumi emlék, amit évről évre, ilyenkor egyszer a kirakatban megmutogatunk másoknak. Szent István király életpéldája ma is egy zsinórmérték, Krisztushoz tartozni, a családokat védelmezni, az egyházat építeni, és a megpróbáltatások idején is hűségesnek maradni a magyar szóhoz, és a mi keresztény hitünkhöz, kultúránkhoz. Ma azért kell imádkoznunk, hogy az Úristen adjon nekünk is bölcs lelket, kérlelhetetlen tisztánlátást és megalkuvás nélküli bátorságot, hogy itt, Deákin és az egész Kárpát-medencében elmondhassuk, jöjjenek bármilyen viharok, törjenek ránk akármilyen korstílusok, eszmék, de mi az ősök Istenét szolgáljuk. Krisztus kősziklájának alapján állunk, és ezen a fundamentumon kívánjuk tovább építeni népünk és nemzetünk jövőjét, sorsát is. Végül nemzeti ünnepünkön Szent István király imádságának szavai legyenek számunkra is könyörgéssé, egymásért, önmagunkért és a mi magyar népünkért, hazánkért. Gyertek testvéreim, imádkozzunk Szent István király szavaival. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha reát találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és a mi református himnuszunk, a 91. Zsoltár első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Biztosban, kedves testvérek, innen és határon túl is, rádióhallgatók, mindannyian, akik ünnepélyes alkalmakkor eljöttetek el gyönyörű templomokba. Ma hallottuk Krisztusnak a legmélyebb óhaját, az utolsó vacsora terméből, hogy mindannyian egyek legyenek. Amikor az Úr ezt kimondta az ő főpapi imájában, már az árulásnak a árnyéka ott volt. Elvész a karióti Júdás. Meg akarja tartani azokat, akik körülötte vannak, bár tudja, hogy pár pillanat múlva szét fognak szélenni. De az utolsó vacsorának, ennek a kis teremnek az ajtaja kitárul az egész világ felé. És hát Krisztus óhaja több, mint óhaj. Megvalósítható és bizalmat adó pillanat mindannyiunk számára. Akik ma is azért jöttünk itt össze, hogy Krisztusnak ezt az óhaját próbáljuk megvalósítani. Testvérek, föl kell tennünk a kérdést. Mi alapján tudunk eleget tenni a mi Urunknak? Hogyan tudunk egyek lenni? Valaki azt mondja, összetartó erő az, hogy egy családba tartozzok. De hát őket választottam, hogy együtt legyünk. Beleszülettem egy családba. Az, hogy van egy szép cím, meg tudjuk együtt mutatni külsőleg, az az egyik dolog. De a másik dolog a belső összetartozás. Krisztus nem azt óhajtja, hogy uniformizálva legyünk, hanem hogy belsőleg legyünk egyek. És ennek különös mélysége van akkor, ha ilyen alkalmakkor találkozunk különböző felekezetéjel. Innen és határon túlja, akik ugyanazt a szép nyelvet beszéljük. Ezen a szép napon, ahol Szent István király számunkra megtestesíti azt a gyönyörű egységet, azt a krisztusi egységet, ami szeme előtt volt, amikor, ha kellett, kardot ragadott, de ha kellett, keresztet is, hogy egységet, hazát alapítsam. Amikor 1083-ban fölnyitották az ő sírját. Ugye azt mondja a legenda, hogy csak a jobb keze maradt meg éppen. És a tovább beszéli a legenda azt is, hogy ezen a napon egy Merkúrius nevezető apát csöndességében ellopta Szent István király kezét. Sokáig az ő házi templomában őrizték Dubrovnikban. Majd később visszaszerzi Szent László, de aztán megint elkallódik, és majd Mária Terézia hozza onnan vissza végleg, és visszaadja a magyaroknak. De ha megnézzük ezt a Szent István királyi kezet, akkor azt vesszük észre, hogy az összes súlya egybe van. És így, ami Szent Királyon nem csak a régi sárga lapokból tanít bennünket, nem csak a régi csatáknak a emléke van bennünk, hanem örök emlék, hogy egybe vannak az ujjai. Bár különbözőek vagyunk, mint ahogyan az ujjak a kezeken, de egybe kell tartanunk, mondja nekünk ez a Szent Királyunk. Ezért hát Krisztus óhaja, ami királyunk verejtéke, és még annyi szent példaképünknek a óhaja ez. Mai nap legyen annak bizonyítéka, hogy tettünk érte valamit. Amen. Most pedig álljunk mindannyian fel, mondjunk el közösen az Úr imáját. Mi Atyád, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Most pedig az ima után következzék a református egyház éneke.
1: Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a 42. Zsoltár első versét énekeljük, talán a római hitvallású testvérek is éneklik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.

0: Szombaton, augusztus 22-én a Deáki Szűz Mária mennybe menetele római katolikus kolostor templomban a Csemadok által szervezett 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottak. Igét hirdetett Édes Ákos, deáki református lelkipásztor, valamint Balogh Károly atya, Vág királyfa és deáki plébániai kormányzója. Orgonált Zárecki György kántor. Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. Műsorunk tartalmából Leó pápa a Szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot, Makrickász bíboros homíliája. Gelegerések látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. Leó pápa a Szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál Szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket, lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel félmillió hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
1: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikael Klepacz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére.
0: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros humíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe, és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzereit. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makricka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makrickas bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket, zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makrickas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antoni Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antoni Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az orosz ortodox egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűzmária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudetur Jézus Krisztus!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint Tomás Taraba alkalmas miniszter, soha nem voltak fenntartásai vele szemben. Olaszország 15 nappal meghosszabbította a schengeni megállapodás felfüggesztését Spanyolországgal. Ma 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök Tomás Tarabát, miniszterelnök helyettest és környezetvédelmi minisztert a kormány alkalmas tagjának tartja. Soha nem volt kifogása a munkája ellen, ezt ma Bősi sajtótájékoztatóján mondta. Fico ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy az SNS és Taraba közötti vita miatt esetleg lecserélik-e a környezetvédelmi minisztert. A kormány fő ezt politikai pletykának minősítette. Taraba a miniszterelnök és az SNS vezetője Andrej Danko májusban megállapodtak abban, hogyha nem jön létre megbékélés a környezetvédelmi miniszter és az SNS között, Taraba szeptember végéig távozik tisztségéből. Danko augusztus közepén kijelentette, hogy a helyzetet szeptember 15-ig meg kell oldani. Megerősítette, hogy az új miniszterjelölt a minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kuffa lesz. Peter Pellegrini államfő a hétvégén kijelentette, hogy szerinte Szlovákiában vannak Filip Kuffa államtitkárnál alkalmasabb személyek is. Kamil Sáskó egészségügyi miniszter célja, hogy elkészítse a tervezett nagyszombati új kórház építésének pénzügyi tervét. Szerinte a projekt ideális befektetések keresésére, valószínűleg közmagán partnerség formájában bankokkal együttműködve. A potenciális partnerekkel folytatandó tárgyalásokat ősszel tervezi lefolytatni. Még a jelenlegi kormányzati ciklus alatt szeretné elkezdeni a pénzügyi tervet, hogy a folyamat már visszafordíthatatlanná váljon. Arra számít, hogy a konkrét információk erről még jövő év nyara előtt ismerté válnak. A nagyszombati új kórház projektjének megvalósítása 2024 végén jogerejű területrendezési határozat született. Peter Pellegrini államfő 2024 decemberében Nagyszombatban tett látogatása során kijelentette, hogy eljön az idő, amikor a kormánynak döntést kell hozni annak építéséről. Szerint erről a kormány azon szándéka miatt is beszélni kell, hogy a közeli Jászlóvszké-Bohunyicében új atomerőművet kíván építeni. Az építkezés teljes költségét korábban már több mint 380 millió euróra becsülték. A Földművelésügyi Minisztérium meghatározta a farkasok vadászati kvótáját a 2026-27-es vadászati szezonra. 68 példány elejtését engedélyezte, a tárca erről honlapján tájékoztatott. A kvótát a régiók között osztotta szét. A Besztercebánya megyében 22 példány, Zsolna megyében 23 példány kilövését engedélyezte. Az Eperjesi kerület kvótája 16 farkas, a Kassai kerületén 4 példány, a Trencséni kerületben pedig 3 farkast lőhetnek ki. A minisztérium kifejtette, hogy a kvótát a farkasállomány éves nettó növekedésének 20%-ára határozták meg. Szeptember 1-től addig lehet majd vadászni, amíg a tárca az adott megyében le nem állítja, de legkésőbb 2027. január 15-ig. A farkasvadászat nem lesz engedélyezett az 5. védelmi fokozatú területeken, valamint azokon az európai jelentőségű területeken, ahol a farkas védelem alatt áll. Olaszország további 15 nappal meghosszabbította a személyek szabad mozgására vonatkozó schengeni szabályok alkalmazásának felfüggesztését Spanyolországgal szemben. Így továbbra is folytatódnak a határellenőrzések a két ország között légi vagy tengeri úton utazók számára. Olaszország eredetileg augusztus 1-én jelentette be a felfüggesztést, válaszul a Marokkóból a spanyol Ceuta exklávéba érkező migránsok áradatára. Madrid ezt követően véletlenszerű ellenőrzéseket vezetett be az Olaszországból érkező utasok számára. A lengyelországi Szentkereszt vajdaságbeli Skarzisko Kamenyenna városában már a virradó éjszaka tűzött ki egy olyan gyárban, amely szivattyúkat gyárt pilóta nélkül rendszerekhez. A tűz oka egyelőre nem ismert, de a rendőrség nem zárja ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét sem. A különleges szolgáltatások koordinációjáért felelős miniszter szóvivőjének nyilatkozata szerint a helyszínen a belső biztonsági ügynökség munkatársai is dolgoznak. Hozzátette, hogy az ügyet rendkívül komolyan veszik, a szakértőknek kell majd megerősíteniük, hogy szabotásról volt a szó.
0: Időjárás.
1: A délutáni óráktól a legtöbb helyen fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és előfordulhatnak záporok, akár intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és a Nagy Mihály járásban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az északnyugati irányú szél délután megerősödik. Éjszaka 20 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 30 fok körüli értékekkel és viharokkal kell számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Tömegbaleset történt Diószeg és Szenc között a Pusztafüdémesi letérőnél, az útszakasz nem átjárható. Pusztafüdémesen vagy az R1-es, illetve a D1-es autópályán tudják elkerülni. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
1: A következő percekben két beszélgetésünket ismételjük meg a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. Gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Ennek a fejlődésnek a későbbi tanulásban is rendkívül fontos szerepe van. Hosszú távú kutatás összegzései szerint a kisgyermekkori szókincs, a nyelvtani készségek és a fonológiai tudatosság egyaránt kapcsolatban áll az olvasási és szövegértési teljesítménnyel. A nyelvi fejlődés támogatása sokszor nem külön fejlesztést jelent, ahogy az majd soron következő interjúmból is kiderül, mert hogy, ahogy szakértőnk is hangsúlyozza majd, a közös játék, a mese, a mondóka, vagy akár a hétköznapi beszélgetés is értékes lehetőséget teremt a gyermek számára. Az aggódó szülők számára fontos az is, hogy felismerjék, mikor tér el egy-egy készség fejlődése az életkori sajátosságoktól, és mikor lehet vagy szükséges a logopédus segítsége. Almási Lilla logopédus Szófordító pillanatok címmel tartott néhány héttel ezelőtt interaktív jellegű előadást a Zsigerdi Bölcsődei táborban. Az előadás a nyelv és beszédfejlődés fontosabb kisgyermekkori állomásait, a szókincs bővülését, a mondatalkotás alakulását és a fonológiai tudatosság szerepét is érintette, miközben számos, a mindennapokban is alkalmazható szemponttal szolgálta gyermekek beszédét illetően. Kedves hallgatóink, a soron következő percekben a szóban forgó előadás kivonatát hallgathatják meg itt, a Pátria Rádió nappaliában.
2: Előadásom fő témája a nyelvfejlődés volt. Ezen belül érintettük a nyelvfejlődés tipikus ütemét, szó esett az egyes gyanújelekről, vagyis hogy mire érdemes odafigyelni, hogy mik lehetnek a nyelvi késés okai, mi állhat a problémák hátterében. Ezen kívül elhangzott néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, mire érdemes odafigyelni gyermekünk nyelvi fejlődése kapcsán. Ezen kívül szó esett a mozgásfejlődésről, hiszen a mozgás mindennek az alapja, így fontos szerepe van a nyelvfejlődésben is. Megemlítettem a mozgásfejlődés főbb állomásait, amelyeket most is szeretnék kiemelni, a teljesség igénye nélkül, de mégis egy kis támpontot nyújtva a szülőknek. Ugye 2 és 3 hónapos kor között jelenik meg a fejemelés, 4,5-5 hónapos korban indul a fordulás, 6-7 hónapos korban a kúszás, 8-9 hónapos korban 4 kézlábra áll a pici, és hintázik, 10-11 hónapos korban kezdődik a mászás, ebből utána tud felülni a kicsi, 11-12 hónapos korban feláll, és kapaszkodva oldalazva lépeget, majd 12 és 18 hónapos korban jelenik meg az önálló járás. Önálló járásról akkor beszélhetünk, hogyha a kicsi elkezd sétálni, elesik, majd utána gond nélkül feláll és megy tovább. Szeretném kihangsúlyozni a kúszás, illetve a mászásnak a fontosságát, mert ezek során erősödik meg a vázizomzat, illetve fontos szerepük van az idegrendszeri érésben is. Elhangzottak az egyes gyanújelek, amik láttán érdemes szakember segítségét kérni. Ilyen lehet például, hogyha túl feszes vagy túl laza a kicsinek az izomzata, hogyha hasonfekvésben repülőzik, tehát hátrafeszíti magát, és oldalra nyújtja a kezeit. Gyanújjel lehet az is, hogyha függőlegesen tartva

0: a talaj felé közelítve a pici lábait fölkapja, és nem kezd el rugózni. Ugyanígy az is, hogyha féloldalasan mozog, tehát ha mindent inkább csak az egyik oldalra csinál, az egyik oldalra fordítja a fejét, az egyik oldalra fordul át, illetve amikor már feláll, akkor pedig a lábujjhegyezés lehet egy intőjel, ha nagyon sokszor van lábujjhegyen a gyermek. Bővebben is tudnak erről tájékozódni egyébként a szülők a dévényfüzetből, ami egy ingyenesen letölthető és hozzáférhető, nagyon részletes kis füzet, és jól szemlélteti, hogy mire érdemes odafigyelni a mozgásfejlődés kapcsán.
1: Szerintem érdemes lenne a hallgatóság figyelmét ráirányítani a nyelvfejlődés különböző fázisaira. Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember?
0: Hasonlóan szeretném kiemelni a nyelvfejlődés egyes állomásait is. 0 és 3 hónapos kor között ugye a sírás jellemző, ennek változatos formái, aztán 3 és 9 hónapos kor között a pici a hang irányába fordítja a fejét, nevet, mosolyog, próbál utánozni, megjelenik a gagyogás, ami egyre változatosabb lesz, megjelenik az úgynevezett ciklizálás, amikor a kis szótagokat többször egymás után ismétli a gyermek, ba-ba-ba, te-te-te. 9 és 18 hónapos kor között mutogat, felismeri tárgyakat, képeket, személyeket, egyre több mindent ért meg, illetve megjelennek az első szavak.
1: Laikusként kérdezem, ebben az időszakban és ebben az életszakaszban már érthető beszéddel számolhatunk? Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban már megjelennek az első mondatok?
0: Itt inkább szókezdeményekre, hangsorokra gondoljunk, semmint valódi szavakra. Hadd meséljek el ezzel kapcsolatban egy személyes történetet. Amikor az én nagyfiam még kicsi volt, akkor ő nagyon szerette a villamosokat, és sokszor mentünk ki nézni és kergetni a villamost, és ilyenkor mindig azt mondogatta, hogy talilali, talilali, talilali. És akkor én tudtam, hogy ő mire gondol, és hogy ez a villamos lesz. Tehát, hogy ez már egy szónak tekinthető, hiszen következetesen ugyanabban a helyzetben ugyanarra a dologra használta. Tehát jelentést társított ennek a hangsornak. Aztán 18 és 24 hónapos korban már érdeklik a képeskönyvek, mondókák, folyamatosan gyarapodik a szókincse, megjelennek a kétszavas mondatok. Itt megint nagyon egyszerű kis szerkezetekre gondoljunk, például cica pápá, vagy kutyus vau-vau. Aztán 2 és 3 éves korban már 3-4 szavas mondatok a jellemzőek, megjelenik a mi ez korszak, a szülők nagy kedvence, nagyon fárasztó lehet, de én azért arra biztatok mindenkit, hogy mindig válaszoljunk a gyermeknek.
1: Van-e olyan időszak a gyerekek életében, amely szenzitívebbnek mondható beszédfejlődés tekintetében? Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember, nevezetesen Almási Lilla logopédus?
0: Szeretném kiemelni a 2 és fél éves kort. Ebben az életkorban már egy 50 szavas szókincsel kell, hogy rendelkezzen a gyermek. Hogyha ez nincs, akkor én azt javaslom, hogy a szülők keressenek fel szakembert. És hogy miért mondom ezt? Tekintsünk úgy a gyermek fejlődésére, mint egy házra. Ugye fontos az alap, a téglák, a tető. Ha hiányzik az alap, akkor problémás lesz megépíteni a falakat. Ha hiányoznak a téglák, akkor nem tudunk egy stabil falat építeni, és a tetőt sem tehetjük fel így a szerkezetre. Ugyanígy, hogyha a fejlődés során valami kimarad, vagy rosszul rögzül, az további problémákat vonhat maga után, és végül egy nagyon szerteágazó problémakörrel találjuk szembe magunkat. Mire érdemes tehát odafigyelni? Hogyha például nincsen szemkontaktus, hogyha nem néz ránk a gyermek, hogyha nem mosolyog, nem próbál kapcsolódni, ha nem gagyog, hogyha nem kezd el mutogatni, nem próbál meg utánozni bennünket, hogyha egyáltalán nem érdeklik a mondókák, a képek, ha nem próbál meg gesztusokkal kommunikálni, ha nehezen érti meg az utasításokat, vagy nem figyel fel a hangos zajokra, illetve hogyha, ugye, amint már korábban is említettem, ez a 2-2 és fél éves korban, hogyha nincs meg az 50 szavas szókincs, ez is lehet, ez mindenképpen egy fontos gyanújel. Mindezek mellett, bár nem az én gondolatom, de mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a gyermekek nem olvasnak szakirodalmat. Azt szeretném ezzel mondani, hogy egyéni eltérések lehetnek, tehát néhány hetes, egy-két hónapos csúszás belefér. Ugyanakkor, ha úgy érezzük, hogy baj van, valami nem jól működik, akkor inkább forduljunk szakemberhez, hiszen későbbi problémákat tudunk megelőzni ezzel.
1: Előadásodban még számos más téma is terítékre került. Milyen témákról számoltál be a szülőknek, illetve milyen témákat kínáltál nekik megvitatásra, amit akár ide ebbe a beszélgetésbe is behozhatunk és ismertethetünk?
0: Elhangzottak a nyelvi késés okai, mint például az örökletesség, a mozgásfejlődés problémája, gyakori elhúzódó hurutos megbetegedés, ugye, ami összefügghet hallás problémával, a hallást is szeretném kiemelni, illetve akár a látásnak a problémáját, valamint a beszédszerveknek a különböző eltéréseit. Itt kiemelném a renyhe vagy túlfeszes izomzatot, valamint a lenőtt nyelvféket. Ugye a nyelvfék, ez a nyelvünk alatti kis szalag. Hogyha ez túl rövid, vagy nagyon vaskos, akkor a pici nem tudja felemelni a nyelvét. Ez gondot okozhat a szoptatásnál is, ugyanakkor hatással lehet az arc szerkezetére, és okozhat helytelen légzés funkciót is. A nyelvünk ugyanis normál esetben a szájpadláson pihen, biztosítva ezzel a szájpad ívének az alakulását és egy megfelelő ajakzárat. Ha azonban a nyelv alsó pozícióba kényszerül, akkor a szájpad felvehet egyfajta ilyen magasabb, úgynevezett gótikus formát, aminek következtében beszűkülhet az orrüreg, és olyan érzése lehet a picinek, hogy nem jut elég levegőhöz, ezért automatikusan a száján át kezd el lélegezni. Ennek az a hátránya, hogy sokkal több baktérium kerülhet a szervezetébe, illetve az optimális oxigénfelvételt az orron át történő légzés biztosítja. Ennek hiányában kialakulhat egyfajta fáradt, feszült, oxigénhiányos állapot.
1: Logopédusként, ha jól tudom, nem ajánlod a cumit, illetve a cumi használatát. Miért? Mondjuk el ezt is beszélgetésünk ezen pontján, és még mindig Almási Lilla logopédus válaszol.
0: Hasonló okokból javaslom a mérsékelt cumi használatot is, hiszen itt is egy alsó pozícióba kerül a nyelv, illetve hát ez is okozhat különböző deformitásokat a fogak területén is. Nem azt akarom mondani, hogy ne adjunk cumit a gyermeknek. Természetesen, ha a picinek igénye van rá elalváshoz, vagy ez megnyugtatja őt, akkor lehet cumit adni. Csak törekedjünk a mértékletességre. Illetve amiben viszont szigorú lennék, az, hogy amikor kommunikál, beszélni próbál a gyermek, akkor vegyük ki a cumit. Illetve lehetőség szerint olyan 2,5-3 és fél éves kor körül kezdjük el leszoktatni a gyermeket a cumiról. Vannak már erre nagyon jó szakirodalmak, nagyon kíméletes módszerek.
1: Kedves hallgatóink, el is érkeztünk beszélgetésünk első részének végéhez. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk imént megkezdett interjúnkat Almási Lilla logopédussal, akivel a kisgyermekek beszédfejlődéséről folytatunk párbeszédet. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg következő epizódunkat is.

0: gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Ennek a fejlődésnek a későbbi tanulásban is rendkívül fontos szerepe van. Hosszú távú kutatások összegzései szerint a kisgyermekkori szókincs, a nyelvtani készségek és a fonológiai tudatosság egyaránt kapcsolatban áll az olvasási és szövegértési teljesítménnyel. Az aggódó szülők számára fontos az is, hogy felismerjék, mikor tér el egy-egy készség fejlődése az életkori sajátosságoktól, és mikor lehet vagy szükséges a logopédus segítsége. Almási Lilla logopédus Szófordító pillanatok címmel tartott néhány héttel ezelőtt interaktív jellegű előadást a Zsigerdi bölcsődei táborban. Az előadás a nyelv és beszédfejlődés fontosabb kisgyermekkori állomásait, a szókincs bővülését, a mondatalkotás alakulását és a fonológiai tudatosság szerepét is érintette, miközben számos, a mindennapokban is alkalmazható szemponttal szolgálta gyermekek beszédét illetően. Kedves hallgatóink, a következő percekben a beszélgetés második részét hallgathatják meg. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.
1: Fontos ez a téma, mert a nyelv, a kapcsolódás, a társas kommunikáció, a szükségleteink, a gondolataink kifejezésének, illetve a tanulásnak egy fontos eszköze. Mégis, mintha kicsit háttérbe szorult volna, és ezzel együtt egyre több az olyan gyermek, akinél többé-kevésbé megjelennek az ezzel kapcsolatos problémák. Nagyon sokat változott a világ. Gyakran igyekszünk lefoglalni valamivel a gyermeket, amíg elvégezzük a teendőinket. Előtérbe került ugyanakkor a gyermekek fejlesztésének a fontossága, és hát lett is ennek széles piaca. Nagyon divatos manapság minden játékot fejlesztő játékként reklámozni, és azt sugalmazni, hogy minél színesebb, szagosabb, hangosabb, mozgékonyabb egy eszköz, annál jobban fejleszt. És valahogy háttérbe került az az egyszerű gondolat, hogy engedjük a gyermeket szabadon mozogni, felfedezni az egyszerű, hétköznapi dolgokat. A gyerekek egy kulcsomóval, vagy egy fél literes üveggel is hosszasan el tudnak játszani, vagy bármilyen tárgyal, főleg, hogyha arra a felnőttnek is szüksége lenne. Tehát háttérbe szorult például a mondókázás, az ölbeli játékok, és a meseolvasás is. És az is, hogy odaengedjük a gyermeket magunkhoz, hogy körülöttünk velünk sertepertéjen, amíg kiválogatjuk például a szennyest, addig a picit is nyugodtan oda lehet engedni. Ő is pakolja a kis ruhákat, keresse meg a sajátját, vagy tegye az egyik kupacba a sötét, a másikba a világos ruhákat. Ugye segítsük őt ebben. Vagy amikor az ételt készítjük elő, adjunk a picinek is nyugodtan játékvágó deszkát, nagyon jók ezek a kis tépőzáras gyümölcsök, zöldségek, egy kis kést, ezzel ő is részt tud venni a feladatban, és közben tudunk beszélgetni, elmondhatjuk, hogy milyen finom ebédet készítünk, ő is segítsen fölvágni a répát. Ezek egyszerű dolgok, amivel olyan közeget teremtünk, ahol a gyermek természetes módon sajátítja el a nyelvet, illetve ahol ő is aktív, cselekszik. A gyermekek a tapasztalat, a cselekvés útján tanulnak a leghatékonyabban. Ez persze sokszor nagyon nehéz, és nem is mindig sikerül a tervek szerint. Én mégis ezt az utat javaslom, mert hosszú távon sokkal kifizetődőbb és fejlesztőbb hatású, mint sok fejlesztőjátékként hangsúlyozott játék.
0: Kinek ajánlod ezt a témát, vagy alapvetően a beszédfejlődésre irányuló mérföldkövek ismerését és ismertetését? Miért fontos szerinted erről akár társadalmi szinten is gondolkodnunk?
1: Én tulajdonképpen mindenkinek, hiszen a gyermek életében rengeteg korú és nemű személy vesz részt, és én úgy gondolom, hogy ez az információ mindenkinek hasznos lehet. Kiemelném ugyanakkor a kisgyermekes szülőket, hiszen ők azok, akik leginkább jelen vannak a gyermek életében, és a legtöbbet tudják tenni azért, hogy optimális közeget teremtsenek a gyermek számára, illetve mivel gyógypedagógusként fontosnak tartom a prevenciót, ezért ajánlom azoknak is, akik még csak tervezik a gyermekvállalást, és hogyha a leendő szülők picit tájékozódnak a témával kapcsolatban, annak számos előnyét élvezhetik a későbbiekben.
0: Logopédusként miképp félekedsz a kütyű használatról, mennyire káros, és miért fontos erről beszélnünk, felhívni erre a jelenségre a szülők figyelmét, akár itt a rádióban?
1: Meg kell említsem a kütyű használatot. Ugye 0 és 3 éves kor között egyáltalán nem javasolt semmiféle telefon, vagy tablet, vagy bármilyen kütyű használata a kicsiknél. Egyáltalán nem bír fejlesztő hatással, sőt, mi több, károsnak mondható ez számukra.
0: A kétnyelvűség is terítékre került a 4. Zsigárdi bölcsis táborban. Milyen témát, milyen kérdéseket és válaszokat hoztál be az előadásodba? Ezt is mondjuk el, kérlek, érintőlegesen, és emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig Almási Lilla logopédus válaszol.
1: Itt is előfordulhat icipici késés, illetve jellemző lehet, hogy a gyermek keveri a kettő nyelvet, amit a családban hall. Célszerű azt az elvet követni, hogy az egyik szülő csak az egyik nyelven, például az anyuka csak magyarul, a másik szülő pedig csak a másik nyelven, az apuka csak angolul beszéljen a gyermekhez, és akkor ő ezt szépen el fogja tudni különíteni. Illetve szó esett még az ikrekről, akiknél előfordulhat nyelvi késés, illetve ők gyakran kialakítanak egy saját közös kis nyelvet, amit csak ők ketten értenek.
0: Milyen gyakorlati tippekkel, tanácsokkal tudnál szolgálni azoknak a szülőknek, akik bizonytalanok a nyelvfejlődés, beszédfejlődés tekintetében? Mi az, amit érdemes megszívlelni?
1: Legyünk válaszkészek, bármilyen módon is próbál jelezni nekünk a gyermek, reagáljunk rá. Közös játék vagy beszélgetés során hajoljunk le, ugoljunk le a gyermekhez. Nyelvezetünket is igazítsuk a gyermek életkorához. Használjunk hangutánzó szavakat picikorban, vau-vau, csip-csip, kop-kop, puf. Adjunk egyszerű utasításokat, kérem a labdát, hozd ide a kutyust. Használjuk ki a hétköznapi helyzeteket, például amikor hívjuk a gyermeket, hogy pelust kell cserélni, akkor a gyermek el fog szaladni három felé, de legyünk ügyesek, és ilyenkor kérdezzük meg, hogy melyik mondókát mondjuk el közben, a csigabigát, vagy a bóbitát, vagy ajánljunk föl két plüssőt, amiből ő tud választani, és akkor menjünk azzal pelust cserélni. Vagy fürdetésnél a testrészeket meg lehet nevezni, öltözködésnél a ruhákat. Szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy ne javítsuk ki a gyermeket, és főleg ne nevessük ki, hogyha valamit rosszul mond. Nyújtsunk inkább helyes beszédpéldát számára. Ha azt mondja, hogy futi a szisza, akkor erősítsük meg, igen, ott fut a cica, milyen gyorsan fut a cica. Tehát ezzel adunk egy helyes beszédpéldát, illetve azt is érzékeltettük, hogy figyeltünk, és értjük, hogy mit szeretne. Azt akarom ezzel mondani, hogy a mondandónak mindig a tartalmára figyeljünk oda, és ne arra, hogy hogyan hangzott el.
0: Mi a véleményed a nem kifejezéstől? Miért ajánlatos kerülni a nem szócskát vagy kifejezést, hogyha gyereket, kisgyereket nevelünk? Mivel lehetne ezt egyébként helyettesíteni?
1: Ugye a picik gyakran keverednek olyan helyzetbe, amikor valamit nem szabad, nem lehet, nem célszerű megtenni. Ilyenkor próbáljunk meg egy kicsit változtatni a szókincsünkön. Mondjuk ahelyett, hogy ne edd meg, mondhatjuk azt is, hogy ezt most megnézegetjük, ezt csak a kezünkkel foghatjuk meg. És akkor újra tanítottunk valamit, hogy a szemünkkel nézzük, a kezünkkel pedig fogjuk ezeket a dolgokat. Nem állsz fel. Ehelyett mondhatjuk azt a gyermeknek, hogy gyere le, vagy hogy ide csak anyával lehet felmenni. Ne rohanj, ne szaladj. Mondhatjuk azt, hogy most sétálunk, lassan megyünk, most csigabigák leszünk, ne firkálj a falra. Hát igen, ez egy nehéz szituáció. Ha van lélek jelenlétünk, akkor dicsérjük meg a rajzot, és mondjuk azt a gyermeknek, hogy papírra rajzolunk, hiszen a falról el kell tüntetnünk, a papíron viszont megmaradhat az a szép rajz, amit ő készít. Illetve hasznos lehet, hogyha előre megbeszélünk a picikkel, el dolgokat. Például ugye tipikus helyzete a bolti hiszti, ugye? Ilyenkor előre meg lehet beszélni a kicsivel, hogy most boltba fogunk menni, és ott te is kiválaszthatsz magadnak egy valamit, és akkor a gyermek tud arra fókuszálni, hogy hú, de jó, ő is választhat valamit. Vagy segítsük, vagy kérjük meg őt, hogy segítsen nekünk megkeresni a kiflit, a pástétomot, vagy pedig megbeszélhetjük, hogy meg lehet nézegetni a játékokat, de utána vissza kell tenni a polcra. Hasznos lehet, hogyha az események logikus következményére hívjuk fel a figyelmet. Például, amikor valamit kiborít a gyermek, akkor azt fel kell ugye törölni. Ilyenkor neki is adhatunk egy rongyot, és akkor ő is törölje fel. Hogyha széthagyja a játékait, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezt most el kell pakolni, mert hogyha rálépünk, akkor az nekünk is fáj, a játék pedig összetörhet. Hasznos lehet, amikor megtiltanánk valamit, akkor inkább megpróbáljuk elterelni a gyermek figyelmét. Mondjuk, hogyha benyukál a kerítésen, akkor oda hívhatjuk magunkhoz, nézd, milyen szép virág van itt, hú, itt repül egy méhecske. És amikor már kivontuk ebből a helyzetből, akkor nyugodt körülmények között el lehet mondani, hogy ezt nem csináljuk, mert ott kutyus lehet, és ez megharaphatja a kezünket.
0: Gyakran hallom azt a narratívát, hogy nem lehet a gyereknek nemet mondani, és hogy tévútra vezetnek bennünket társadalmi szinten az ilyen jellegű nevelési kérdések. Tegyük ezt is kérlek helyre, és egészítse ki a szakember, nevezetesen Almási Lilla logopédus.
1: Félreértés ne essék, lehet a gyermeknek nemet mondani, sőt kell is, illetve kellenek a korlátok és a határok a gyermeknek. Tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem lehet a gyermeknek nemet mondani. Szükséges és kell is, hiszen kellenek a korlátok, a határok a gyermeknek. De a tiltásnak is sokkal nagyobb súlya lesz, ha ritkábban hangzik el. Illetve jó, hogyha a gyermek a nem szabad mellé kap egy alternatívát, hogy mi az, amit csinálhat a tiltott tevékenység helyett. Például, hogyha dobálja a homokot, akkor adhatunk a kezébe egy labdát, hogy tessék, ez az, amit lehet dobálni. Vagy ha elkezd ütögetni, akkor adhatunk neki egy párnát. Ezt lehet ütögetni. Tartsuk szem előtt, hogy a gyermekek kíváncsiak, és tanulni szeretnének, és gyakran, ami nekünk rosszaságnak tűnik, az a gyermeknek felfedezés. Aztán persze lehet ebből egy határkeresés is, olyankor viszont jöhet egy határozott, ezt nem.
0: Mikor érdemes szakemberhez fordulni, és mi az, amit érdemes szakember választás előtt a szülőnek mérlegelni? Ezzel kapcsolatban milyen válasszal tudnál szolgálni?
1: Azt tudnám mondani, amikor azt tapasztaljuk, hogy probléma van, keressünk szakembert, derítsük ki az okokat. Ezen kívül pedig figyeljünk a gyermekünkre, reagáljunk a kommunikációs szándékaira, adjunk helyes beszédpéldát, mondókázzunk, járjunk ringatóra, nagyon jó, és adjunk teret a gyermeknek a szabad játékra is, a szabad mozgásra.
0: A gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Ennek a fejlődésnek a későbbi tanulásban is rendkívül fontos szerepe van. Hosszú távú kutatások összegzései szerint a kisgyermekkori szókincs, a nyelvtani készségek és a fonológiai tudatosság egyaránt kapcsolatban áll az olvasási és szövegértési teljesítménnyel. Az aggódó szülők számára fontos az is, hogy felismerjék, mikor tér el egy-egy készség fejlődése az életkori sajátosságoktól, és mikor lehet vagy szükséges a logopédus segítsége. Almási Lilla logopédus Szófordító pillanatok címmel tartott néhány héttel ezelőtt interaktív jellegű előadást a Zsigerdi bölcsődei táborban. Az előadás a nyelv és beszédfejlődés fontosabb kisgyermekkori állomásait, a szókincs bővülését, a mondatalkotás alakulását és a fonológiai tudatosság szerepét is érintette, miközben számos, a mindennapokban is alkalmazható szemponttal szolgálta gyermekek beszédét illetően. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szóban forgó előadás kivonatát hallgathatták meg.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Memorandumot írt alá a mezőgazdasági és a belügyi tárca. Olaszország 15 nappal meghosszabbította a schengeni megállapodás felfüggesztését Spanyolországgal. 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Memorandumot írt alá a Földművelésügyi és a Belügyminisztérium, közösen kívánják felgyorsítani és hatékonyabbá tenni a mezőgazdasági kifizetési ügynökségen keresztül nyújtott pénzügyi források visszaélésszerű felhasználására vonatkozó gyanúk kivizsgálását. Erről Richárd Takács agrárminiszter, valamint Matus Uta Estok belügyminiszter írt alá memorandumot. Takács elismerte, hogy a lassú eljárásokat az Európai Bizottság is kifogásolta Szlovákiával szemben. A memorandum célja ezért az eljárások felgyorsítása. A belügyminiszter kifejtette, hogy a jövőben a rendőrség egy kijelölt kapcsolattartó személyen keresztül célzottan kérhet dokumentációt a projektekhez, magyarázatot az eljárásokra, valamint szakmai együttműködést a Szlovákia vagy az EU érdekeit érintő pénzügyi hatások számszerűsítéséhez. Sürgős esetekben a memorandum azonnali és operatív kommunikációt irányoz elő, hogy a nyomozása lehető leghatékonyabb legyen. A Földművelésügyi Minisztérium meghatározta a farkasok vadászati kvótáját a 2026-27-es vadászati szezonra. 68 példány elejtését engedélyezte, a tárca erről honlapján tájékoztatott. A kvótát a régiók között osztotta szét. A Besztercebánya megyében 22 példány, Zsolna megyében 23 példány kilövését engedélyezte. Az Eperjesi kerület kvótája 16 farkas, a Kassai kerületén 4 példány, a Trencséni kerületben pedig 3 farkast lőhetnek ki. A minisztérium kifejtette, hogy a kvótát a farkasállomány éves nettó növekedésének 20%-ára határozták meg. Szeptember 1-től addig lehet majd vadászni, amíg a tárca az adott megyében le nem állítja, de legkésőbb 2027. január 15-éig. A farkasvadászat nem lesz engedélyezett az 5. védelmi fokozatú területeken, valamint azokon az európai jelentőségű területeken, ahol a farkas védelem alatt áll. Az ellenzéki Szlovenszko mozgalom bírálja a belügyminisztérium új, több mint 85 millió euróba kerülő adminisztratív székházának építési tervét. A projektet a Hviezda katonai kollégium felújításához hasonlítják, amely a védelmi minisztérium új székhelye lesz. Erről ma sajtótájékoztatón beszélt Román Mikulec és Grendel Gábor, a mozgalom parlamenti képviselői. Mikulec szerint a mozgalom azt várná, hogy Matus Uta Estok belügyminiszter először a rendőrök, a tűzoltók és a hegyi mentőszolgálat számára biztosítson magasabb fizetéseket és jobb feltételeket, ahogyan azt megígérte. Véleménye szerint a minisztérium alárendelt szervezeteinek felszerelése és járműparkja megújítására is szükség van. Kifogásolta azt is, hogy a jelenlegi miniszter ezzel a döntéssel a minisztérium jövőbeli vezetését is kötelezi a projekt támogatására. Grendel arra is felhívta a figyelmet, hogy a minisztérium éppen ingatlan eladásokból kívánja finanszírozni a projektet. Ezek közül több is jövedelmező helyen található. Összegzésképpen elmondta, hogy a felelősséget ezért az egész kormány viseli majd. Észak-Svájcban ma őrizetbe vettek egy 43 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tegnap éjjel Arau városában egy révpartin halálos áldozatokat követelő lövöldözést követett el. Jelenleg úgy látszik, hogy a támadásban egyedülálló elkövetőként vett részt, tette hozzá a helyi rendőrség. A nyilatkozat szerint a pontos esemény sorozat, a körülmények és a lehetséges indíték kivizsgálása továbbra is folyik. A lövöldözés, amelyben egy 22 éves olasz nő életét vesztette, ma kora hajnalban történt. Az AFP szerint további 5 személyt, 4 svájcit és egy német nőt, akik 24 és 31 év közöttiek, különböző sérülésekkel kórházba szállítottak. Olaszország további 15 nappal meghosszabbította a személyek szabad mozgására vonatkozó schengeni szabályok alkalmazásának felfüggesztését Spanyolországgal szemben. Így továbbra is folytatódnak a határellenőrzések a két ország közötti légi vagy tengeri úton utazók számára. Olaszország eredetileg augusztus elején 1-én jelentette be a felfüggesztést, válaszul a Marokkóból a spanyol Ceuta enklávéba érkező migránsok áradatára. Madrid ezt követően véletlenszerű ellenőrzéseket vezetett be az Olaszországból érkező utasok számára.
0: Időjárás.
1: A legtöbb helyen megnövekszik a felhőzet, az elkövetkező órákban előfordulhatnak záporok, intenzív zivatarok is. 30 és 35 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tőketerebesi és Nagy Mihály járásban másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az északi nyugati irányú szél délután megerősödik, éjszaka 20 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap is a maihoz hasonló idő várható, 30 fok körüli értékekkel és viharokkal kell számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínen és Diószeg és Szenc között, puszta födémesen át lehet elkerülni, vagy a D1-es autópályán át, és radarméri a sebességet Pozsonyban, a Puchovszkán, a villamosok végállomásánál város központ irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Kedves hallgatóink, a soron következő percekben összeállításunk által arra keressük a választ, hogy vajon lehetünk-e boldogok a munkahelyünkön, mert hogy nemrégiben 2025 végén jelent meg Svetelszky Zsuzsanna Boldogan a munkahelyen című kötete az Animus kiadó gondozásában. A szerzővel a nyár folyamán folytattunk egy párbeszédet itt a Pátria Rádióban, és akkor elhangzott néhány rövidebb részlet is. A soron következő percekben azonban eddig hallgatóink számára ismeretlen részletekkel szolgálok, természetesen a szerző engedélyével, és felidézzük néhány perc erejéig, hogy mi célból íródott a kötet. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunkat.
2: Ha az életünknek az egyharmadát, mondhatjuk úgy is, hogy a világos nappali óráinkat valahol töltjük, akkor érdemes ezt az időt jól kihasználni, a lehető legeredményesebben, mert hogyha panaszkodással töltjük, és nem csak az ott töltött időt, hanem esetleg még otthon is panaszkodunk, akkor ezzel saját magunknak is ártunk, miközben a legtöbb munkahelyen felfedezhető olyan lehetőség, akár a társakkal való kapcsolódásra, akár a szakmai fejlődésre, akár a lelki ellenálló képesség növelésére, vagy akár az önismeretre, amivel gazdagabb lehet az ember, és erről nem érdemes lemondani, mert csak rajtunk múlik, hogy miért nyúlunk el egyfelől. Másfelől ma kétszer annyi igényünk, mint 100 éve, ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni. És ez azt jelenti, hogy dolgozni is tovább dolgozunk, vagyis ennek az időnek a jól megélésére oda kell figyelnünk, nem beszélve arra, hogy a 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, generációnként is, már nem csak le akarja tudni a munkáját, elszenvedni, kipipálni valamilyen módon, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is akár aktívan dolgozhat. Erre ma rengeteg példa van már.

Van egy elterjedt félreértés a munkavégzéssel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy mindig teljes figyelemmel kell jelen lennünk, folyamatosan kreatívnak, hatékonynak és elkötelezettnek kell lennünk. Ez azonban olyan, mintha egy hosszú táv futónak azt mondanánk, hogy mindig sprintelnie kell. Egy ideig megy, aztán elfogy a levegő. Az igazán hatékony munkavégzés sokkal inkább helyzetfüggő, vagyis attól függ, hogy a feladat milyen figyelmi és akciószintet igényel. Az életben és a munkában is léteznek különböző sebességfokozatok, és az a legjobb, ha tudatosan váltunk közöttük. Gondoljunk csak egy átlagos napra. Reggel talán még a kávénkat szorongatjuk, és egy kolléga mesél egy projektjéről, ami tőlünk távol áll. Ilyenkor lehetünk relaxált jelenlétben. Hallgatunk, bólogatunk, de nincs igazán szükség nagy erőfeszítésre. Aztán jön a robotpilóta üzemmód. Egy rakás dokumentumot kell aláírnunk, vagy egy monoton adminisztratív feladatot elvégeznünk. Itt nem kell túl sokat gondolkodni, csak mechanikusan végezni a dolgunkat. Máskor viszont elérkezik a figyelmes munkavégzés. Amikor egy számunkra releváns témájú beszámolót hallgatunk, és érdemben reagálnunk kell. Ez már aktívabb jelenlétet igényel. És ott van a sokak által áhított flow állapot, amikor egy izgalmas, kihívásokkal teli szakmai feladatba merülünk bele. Itt maximálisan bevonódunk, és az eredményességünk kulcsa az, hogy pontosan a megfelelő mértékben mozgósítjuk a tudásunkat. A legmagasabb szint pedig az, amikor egyszerre vagyunk flowban és tudatosan jelen. Például egy éles szakmai vitában, ahol nem csak a tudásunkkal, hanem a személyiségünkkel is hatni akarunk a többiekre. Ilyenkor nem elég érteni a témát, hanem érvelni, meggyőzni, sőt néha stratégiázni is kell. A kérdés tehát nem az, hogy mindig a legmagasabb szintet kell lehozni,

hanem az, hogy a helyzet mit kíván meg tőlünk. A kompetencia igény belső tényező, attól függ, hogy mi mit tudunk. A jelenlét igény viszont külső tényező, a helyzet, a célok és a környezet határozza meg, és hogy milyen szinten kell bevonódnunk. Az akciónak három rétege lehet. A jelenlét, amikor ott vagyunk, figyelünk, de nem feltétlenül szólunk bele. A részvétel, amikor aktívan bekapcsolódunk, hozzászólunk, reagálunk. És a kezdeményezés, amikor mi visszük a hátunkon az ügyet, vezetjük a beszélgetést, vagy alakítjuk a folyamatokat. A jó munkavégzés titka tehát nem az, hogy mindig maximális intenzitással dolgozunk, hanem hogy tudatosan választjuk meg, mikor, milyen üzemmódban vagyunk. Mert aki minden helyzetben sprintel, az előbb-utóbb garantáltan kifullad.

És akkor most jöjjön néhány részlet a főnökökről és a vezetőkről szóló alfejezetből. A továbbiakban is természetesen a szerző Svetelszky Zsuzsanna engedélyével a Boldogan a munkahelyen című kötetből idézek. A képmutató főnök sem ritkaság. Ha kifogtuk, az bonyolult helyzetet teremt, mivel bizalmatlanságot eredményez, azonban még ebből is van mit kihozni. Ilyen esetekben nagy szerepet kap a kritikai és analitikus gondolkodásunk, hiszen nem vehetjük minden szavát készpénznek. Ösztönözzön ez arra minket, hogy kérdéseket tegyünk fel, és mélyebben megértsük a helyzetet. A képmutató vezető gyakran hazudik. Emiatt óvatosabbnak, éberebbnek kell lenni. Kulcsfontosságú ilyenkor a hiteles források megtalálása. Megtanulhatunk hatékonyan kutatni, információkat összegyűjteni és értékelni. A képmutatónál sokkal rosszabb a bántalmazó főnök. Csekély igaz, hogy emiatt válhatunk szívóssá és képessé arra, hogy megküzdjünk az igazságtalansággal, de nem szabad hagynunk, hogy a bántalmazás befolyásolja az önbecsülésünket. Ugyan a bántalmazó főnök rendszeresen leértékeli és bántja a beosztottakat, nekik mégis meg kell őrizniük az önbizalmukat és a határozottságukat. Nagyobb baj, ha a vezetőnk kimondottan aljas, és nem tehetünk úgy, mintha erre még nem lett volna példa a történelemben. Mivel manipulatív taktikákat alkalmaz, fontos lesz észrevenni, felismerni, beazonosítani azokat, és megtanulni kezelni őket. Ez megint csak az éberséget fejleszti, és javulunk abban is, ahogyan átlátjuk a manipulációt. Erősítheti az önbizalmunkat is, mivel megtanulhatunk állást foglalni és képviselni a véleményünket. Végül éppen az általa megjelenített aljasság ad lehetőséget arra is, hogy ragaszkodjunk az értékeinkhez. Könnyebb eset a felelőtlen vezető. Mellette a saját kezünkbe vehetjük a dolgokat, és felelősséget vállalhatunk a munkánkért, ő ugyanis nem fog. Rájöhetünk, hogyan alakítsuk ki a céljainkat és a prioritásainkat, és hogyan hozzunk döntéseket a hiányzó iránymutatás esetén. A felelőtlen vezető gyakran nem ad megfelelő irányt vagy feladatokat, ilyenkor fejleszthetjük a kezdeményező képességünket, és proaktívan állhatunk hozzá a munkához. A felelőtlen vezető időnként hirtelen változásokat hoz, vagy nem tartja be a határidőket és ígéreteket. Sokszor gyenge is, és nem képes hatékonyan vezetni. Ez fejlesztheti a probléma megoldó készséget és az innovatív gondolkodást. Mellette megtanulhatjuk önmagunkat motiválni, és a hozzáállásától függetlenül fejlődni. Nézzük az agresszív főnök esetét. A vele való munka sajnos magas szintű stresszel járhat. Ez ugyanis kihívás, de egyben lehetőséget is ad a stresszkezelési képességek fejlesztésére. Megfelelő stratégiákat alkalmazhatunk a stressz karbantartására, az érzelmi reakcióink az impulzusaink kontrollálására. Megtanulhatunk határozottan és megfelelően reagálni az agresszióra, továbbá állást foglalni, muszáj fejlesztenünk a vitarendezési készségeinket. Kedves hallgatóink, az imént közvetített részletek által arra kerestük a választ, hogy lehetünk-e munkavállalóként boldogok a munkahelyen, mert hogy az elmúlt percekben Svetelszky Zsuzsanna Boldogan a munkahelyen című kötetéből hangzott el néhány részlet. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk összeállításunkat.

Lehetünk-e boldogok a munkahelyen? Erre a kérdésre keresi a választ Svetelszky Zsuzsanna, Boldogan a munkahelyen című kötete, amely nemrégiben az Animus kiadásában jelent meg. Az összeállítás második epizódját hallgatják éppen, kedves hallgatóink. Az imént néhány részlet hangzott el a kötetből. A munkahelyi kultúráról és a főnökök típusait vettük a teljesség igénye nélkül górcső alá. Jöjjön egy kis részlet a kudarcról, ahogy már említettem, Svetelszky Zsuzsanna, Boldogan a munkahelyen című kötetéből idézünk. A rögzített szemléletű emberek úgy gondolják, hogy képességeik, intelligenciájuk és tehetségeik adottak és változatlanok. Ezért hajlamosak kerülni a kihívásokat, feladni a nehézségekkel szemben, és fenntartani magukról a képes vagy nem képes minősítést. Ezzel szemben a növekedési szemléletű emberek hisznek abban, hogy a képességeik gyakorlással, tanulással és kitartással fejleszthetők. Ezek az emberek többnyire keresik a kihívásokat, kitartanak a nehézségek ellenére, és tanulnak a kritikából és a hibákból. Thomas Edison, amerikai feltaláló és üzletember szerint a siker legbiztosabb módja mindig az, hogy csak még egyszer próbálkozol. Winston Churchill, volt brit miniszterelnök, még tovább megy: a siker abból áll, hogy kudarcról kudarcra jársz, anélkül, hogy elveszítenéd a lelkesedésed. Sokan úgy gondolják, hogy a kudarctól kisebbnek, kevesebbnek tűnhetünk társaink szemében, holott éppen ellenkezőleg. Az esendőség közelebb visz hozzájuk. Nem csak azért, mert senki sem tökéletes, hanem mert egyre többen ismerik fel, mennyire fárasztó, hogy hamis illúziók miatt úgy kell tenni, mintha mégis azok lennénk. Nem arról van szó, hogy az örök lúzer vonzó figura, de egy-egy baki nem csak belefér, de néha még jót is tesz. A kudarcnak hívott tapasztalat egyik legnagyobb értéke, hogy az újratervezésben is segít. Legközelebb, ha jobb térképet viszek magammal a túrára, hosszabb időt szánok a prezentáció gyakorlására. Vagy bevállalom a családi feszültséget. A nagymama születésnapján is nemet mondok a süteményre, nem csak a munkahelyi étkezőben. A tervezés fókuszban tart bennünket. És ha lépéstől lépésre gondoljuk át a megvalósítás útját, akkor ezzel mérföldköveket is kialakítunk a folyamat során. Térképezzük fel a sikerhez vezető utat, határozzuk meg a célokat és a részcélokat, és tagoljuk ezekkel a mérföldkövekkel, a megtett szakaszoknál pedig jutalmazzuk meg magunkat és társainkat. Ennek a megközelítésnek a következménye egyetlen nagy kudarc helyett gyakran sok kisebb siker. Több cégnél is bevett szokás a pénzügyi negyedév tervezett számait tortával, pezsgővel vagy akár csak egy, erre a célra beszerzett gong hangjával ünnepelni. A jutalom és az ünneplés rituálévá fejlődhet, márpedig az ember olyan lény, amely általában eredendően vonzódik a rituálékhoz. A kudarcot tapasztalattá alakító optimalizmust neveléssel is fejleszthetjük. Egy 10 éves fogalmazott így, negyedikben írtam felvételi tesztet, és bár nem lett túl sok pontom, de jól begyakoroltam, hogy milyen is lesz az, amikor majd 6. újra megírom. Sem a siker, sem a kudarc nem pontszerű pillanat az életben. Mindkettőnél bátorság kell a folytatáshoz. A kudarc nem más, mint a kockázat téves becslése, és a kudarcaink legértékesebb leckéje az, hogy egyre jobbak leszünk a kockázat helyes becslésében. A társas közeg szereti mérni a sikert, többek közt az összehasonlítás miatt. Mennyit keresünk, milyen pozíciót töltünk be, mekkora hatalommal rendelkezünk, milyen nagy a ránk bízott feladat, hány emberünk van. Érdemes a viszonyítással óvatosnak lenni, mindig lesz valaki, aki szebb, jobb, okosabb vagy gazdagabb nálunk. Mert nem is a siker a cél, az út maga a cél. Ebben legfontosabb partnerünk az idő. Ne akarjuk legyőzni, és azt se hagyjuk, hogy ő győzzön le bennünket úgy, hogy szűkös jószággá válik az életünkben. Ami mögöttünk van, azzal már az áttekintésen túl nem nagyon tudunk foglalkozni. A múlt nem alakítható. A hídon viszont csak akkor menjünk át, ha odaérünk a folyóhoz. Ám akkor, abban a pillanatban, ha kell, lépjünk ki a komfortzónánkból. Ez teszi lehetővé a siker addig ismeretlen megközelítését. Michael Jordan, amerikai üzletember és egykori kosárlabdázó így fogalmaz: életemben újra és újra kudarcot vallottam,
és ezért vagyok sikeres. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szerző engedélyével, nevezetesen Svetelszky Zsuzsanna engedélyével hangzottak el részletek a Boldogan a munkahelyen című kötetből, amely az Animus gondozásában jelent meg 2025-ben.

0: Nagyszülőnek születünk, vagy nagyszülővé válunk? És vajon mennyi minden dől el már jóval az unoka születés előtt? Abban, hogy a saját gyermekünket elengedjük, támogatjuk és hagyjuk felnőttként dönteni. A soron következő beszélgetésünkből is kiderül, nagyszülőnek lenni nem egyszerűen egy új családi dinamika mentén alakuló szerep, mert hogy újra kell tanulni benne a közelséget, a segítséget, a segíteni nyújtást és a segíteni akarás szándékát, és talán a hátralépést is, hiszen a nagyszülő rengeteget adhat tapasztalat, biztonság és bátorítás terén, de mikor válik a jó szándék túl sokká, esetenként tolakodóvá? Beszélgetésünkből kiderül, hogy egy neves szakértő, nevezetesen Kitzinger szerint a nagyszülő feladata nem az, hogy a saját elképzeléseit érvényesítse, hanem hogy támogassa a gyermekét abban, hogy maga találja meg a szülői útját és mintáját. Dr. Rákóczi Ágnes szülésszel folytatott beszélgetésünkből kiderül, hogy a nagyszülői minta nem csak követendő példa lehet, hanem ellenpélda is. Többek közt ebből a működésmódból azt tanulhatjuk meg, hogy miképp szeretnénk, vagy miképp nem szeretnénk továbbvinni bizonyos mintákat. Kedves hallgatóink számára bizonyára ismerősen cseng a szóban forgó szakértő neve, hiszen már korábban folytattunk párbeszédet egy hasonló témáról. Most elsősorban arról kérdezem, hogy mikor és miképp válik nagyszülővé valaki. A következő percekben tehát dr. Rákóczi Ágnes szülészt hallják.
1: A gyermekkori élményeket egy picit más szemszögből világítanám meg. Például az, hogy valakinek a szülése és a kisbabával való élete, együttléte, az éjszakai gondoskodás a kisbabáról, hogy ezzel kapcsolatosan milyen gondolatai, vágyai, attitűdjei vannak, abban erősen benne tud lenni az, hogy az ő édesanyja, nagymamája mit mesélt a saját várandóságáról, szüléséről, a kisbabás időszakáról. És hogy most, amikor azért itt egy elég nagy váltás van ilyen szempontból, tehát hogy ugye ezt tudjuk, hogy a háború után bekerültek a szülések a kórházakba, és ezzel a szeparáció az általánossá vált, hogy azóta több generáció szült így, tehát ez vált úgymond idézőjelben a normává nekik. Most egy új generáció, akik pedig már megkapják azt a fajta információt, ismeretet, támogatást, hogy ők a természet rendje szerint a tudomány támogatásával tudjanak szülni és a csecsemőjüket gondozni. Hát itt bizony ez sokszor nem csak olyan kellemes felismeréseket hoz és örömöt, hogy az unokájának már mennyivel jobb lesz, hanem néha ezt úgy értelmezik, mint egy tükörmutatást, amit említettem, hogy néha nem tetszik az, amit a tükörben látnak. A saját munkámban évek óta hirdetek nagymama csoportot, és nagy bánatomra kevés jelentkező szokott lenni. Nem értik a nagymamák, hogy miért kellene nekik ilyen csoportba eljönni, hiszen ők már szültek, szoptattak, gyereket felneveltek, akik ugye most már eljutottak abba a korba, hogy ők maguk is gyermeket hoznak világra. És amikor indul a beszélgetés, akkor általában eléggé távolságtartóak, majd egy idő után a Stern szerinti anyaság-gomb benyomódik, és elkezd folyni belőlük a saját szülésüknek a története, és legtöbbször például a legfájóbb pont az az, hogy szeparálták őket a kisbabájukkal. És ilyenkor kezdik azt megérezni, megérteni, hogy nem azért vannak ott a nagymama csoportba, hogy valaki elmondja nekik azt, hogy mi a tuti, hanem azért, hogy valaki ott van, aki meghallgatja, megérti őket, tudja, hogy a világban milyen változások voltak, ezt segít megérteni nekik, és elmondani azt, hogy ők is akkor a legjobb édesanyák akartak lenni, ezért az akkori működés szerint a szülésznő, az orvos, a gyerekorvos, a védőnőnek a tanácsait igyekeztek megfogadni, amelyek az akkori időknek feleltek meg, és így ők jó anyukák voltak az akkori információk és működésük szerint. És mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy most a saját gyermekük vár gyermeket, illetve hogy ők itt vannak, és azzal is segítik a leendő fiatal szülőket, hogy ők maguk is képesek, akarnak tanulni, változni.
0: Mikor és hogyan kezdődik szerinted a nagyszülői szerep? Mit mondasz ezzel kapcsolatban hallgatóinknak? Milyen válasszal tudnál szolgálni? Hogyan érdemes ezt a kérdést megfogni? Dr. Rákóczi Ágnes válaszol a továbbiakban is.
1: Hát bizony, a nagyszülői szerep az nem az unoka megszületésével kezdődik, és ahogy például szülővé sem egyik pillanatról a másikra válunk, amikor kibújik a kisbaba, a nagyszülővé válás is egy folyamat, ugyanúgy, ahogy a szülővé válás is. És hogy ebben még az is érdekes, hogy például a szülővé válásunk időpontjáról azok, arról magunk döntünk. De az, hogy mikor válunk nagyszülővé, arról bizony nem mi döntünk. És nincs is beleszólásunk ebbe. Vannak olyan vizsgálatok, amik azt találták, hogy a nagymamák azok inkább az unokákkal, és a nagypapák viszont a szülőkkel való interakciókra fókuszálnak, és a nagyszülői támogatás is sokféle lehet, de egy biztos, hogy azokat a tanácsokat és gondolatokat tudják a legjobban hasznosítani a fiatal szülők, amelyek a saját szülői kompetenciájukat erősítik. Ugye az előző kérdésnél már beszéltem a nagymamás tanfolyamról, tehát hogy az is egyfajta nagyszülői szerepre való készülődés, hogy egy kicsit belehelyezkedni a várandós édesanyja és a párjának az aktuális életszakaszába, hogy akkor, amikor megszületik a kisbaba, akkor abba a helyzetbe beleilleszkedni. És akkor itt szeretnék megint egy példát mondani. Amikor egy otthoni látogatásnál voltam, mint laktációs szaktanácsadó, és az édesanyja azt mesélte, amikor kérdeztem, hogy ki az, aki segít neki, és hogy nincs ott egy nagymama, akkor erre azt mesélte, hogy ekkor éppen ötödik hetében volt a gyermekágyas időszakban, az édesapa az első 4 hétben tudott otthon lenni, de utána vissza kellett neki menni dolgozni, és reggeltől estig egyedül van ez a kismama a babájával, és a nagymama, aki jött volna segíteni, és a kismama természetesen mondta, hogy hát nem alszik éjszaka, vagy alig alszik, mert ugye a kisbaba gyakran fölébred, meg kell szoptatni, és erre azt mondta a nagymama a fiatal anyának, hogy ez egy emberkínzás. Tehát a kisbaba kínozza az anyját, mert felkelti éjszaka. Na most ez egyértelműen nem segítség a fiatal anyának, és hogy ezért, tehát egy nagymamának igenis készülnie kell arra, hogy milyen állapotba találhatja a saját lányát vagy menyét, hogy készülni kell arra, hogy egy kicsit az emlékeiben előhozza azt az időszakot, amit persze a jótékony amnézia egy idő után eltakar, de azért, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, akkor bizony, amikor kisbabánk van, akkor éjszakázunk, gyakran föl kell kelni. És egy ilyen esetben nem azt várja el egy gyermekágyas, kimerült, kialvatlan édesanyja, hogy emberkínzásnak minősítik azt, hogy a kisbaba felkelti az édesanyját, hanem egy támogató együttérzés, egy simogatás, hogy miben tud segíteni, ez sokkal hasznosabb lenne egy gyermekágyas édesanyának.
0: Van-e megfelelő irodalma ennek a témának, ennek a témakörnek, és ha igen, akkor hozzuk be kérlek ezt, és ide beszélgetésünk ezen pontjába, hogy hallgatóink kapjanak egyfajta irodalmi alapot is beszélgetésünkhöz, és még mindig dr. Rákóczi Ágnes válaszol.
1: Igen, Sheila Kitzingernek is több könyvét kiadták magyar nyelven is. Ő egy brit szociális antropológus, és nagyon sokat foglalkozik a születés körüli időszakkal, a születés élménnyel, és hogy ő azt mondja, hogy ugye a jelenlegi társadalmunkban az a jellemző, hogy a nagy családok felbomlottak, és hogy a női szerepekkel kapcsolatosan nagyon ambivalensek az elvárások, és hogy emiatt sok gyermeket váró párra sokkal nagyobb nyomás nehezedik, mint a régmúlt időkben, ezzel szemben sokkal kevesebb segítséget kapnak. És hogy éppen ezért a várandóság és a szülés körül időszakban az egyik legfontosabb a társas támasz megjelenítődésében az a várandós nőnek a saját édesanyja. De hogy az ő feladata az nem a kioktatás, vagy éppen a felelősség átvállalás, vagy a gondozási feladatoknak az átvállalása, hanem az, hogy biztassa, és hogy segítse a saját gyermekét abban, hogy ebben az anyává válási folyamatban, az anyai kompetenciáiban egyre jobban megerősödjön. És hogy ezzel párhuzamosan Kitzinger azt is állítja, hogyha ez a kapcsolat, ez egy illeszkedő kapcsolat, akkor a leendő nagymamák maguk is egy fejlődési folyamaton tudnak átmenni. És hogy ennek az lesz a végeredménye, hogy felnőttként egyenrangú partnerként elfogadott a lány, és a nagymamának a kapcsolata, amely kölcsönös és mélyé tud válni.
0: Szeverényi szerint a nagymama nem csak minta, hanem ellenazonosulás tárgya is lehet. Te hogy látod, ugye ide is behozhatjuk a szóvanforgó irodalmat, a generációk közötti kapcsolat inkább tükröt jelent, vagy pedig kontrasztot? Mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
1: Szeverényi doktor, aki egy szülésznőgyógyász és pszichoterapeuta volt, ő nagyon sokat foglalkozott a születés körüli időszakkal, az anyai attitűdökkel, és ő egy olyan cikket írt, ami egy olyan tanulmányt mutat be, amiben azt írja, hogy az anyai attitűdök és az anyaság mentális képének kialakulása az szükségszerűen mobilizálja a várandósnak a saját anyjával kapcsolatos érzelmeit. És hogy a várandós nőnek a kapcsolata a saját anyjával biztosan változáson megy keresztül a várandóság alatt, hiszen ő maga is anyává válik. És hogy ebben a változásban a leendő nagymama az nem csak a megfigyeléses tanulás múltbeli modellje, hanem a tudattalan azonosulások és ellenazonosulások tárgya is. És ez bemozdítja a várandós nő saját anyjával kapcsolatos érzelmeit. Ugye ez a köznyelvben ezt úgy hallhatjuk, hogy na, én biztos nem úgy fogom csinálni, mint az anyám. Vagy a másik, ami egy szerencsésebb menet, amikor valaki azt mondja, hogy velem is így csinálta az édesanyám, vagy akár láttam, hogy a kis testvéreimmel így csinálta az édesanyám, és ez nekünk milyen jó volt, és hogy én is szeretném ezt tovább folytatni. És hogy vannak tudattalan azonosulások, de vannak persze tudatos azonosulások is, amikor viszont konkrétan olyan cselekményeket, eseményeket kérdez meg a várandós nő, és ez egy jó időszak is arra egyébként, hogy megkérdezni akár a saját édesanyját is, vagy akár az anyósát is, hogy nekik milyen volt az, amikor ők fiatal asszonyok voltak, várandósok voltak, hogy élték ezt meg, milyen volt a szülésük, hogy emlékeznek vissza rá, milyen volt a gyerekágyas időszakuk, mi az, ami jó volt nekik benne, milyen segítséget kaptak, mire lett volna szükségük, amit nem kaptak meg, mi az, amire szükségük volt, és megkapták, mi az, ami nem esett jól. Tehát igazából, és akkor itt megint kicsit visszakanyarodunk Sternhöz, hogy az anyaság gombjának a benyomása, hogy szabad akár a várandós nőnek is egy picit tudatosan is nyomkodni ezt a gombot a leendő nagymamánknál, és ezzel igazából, ezekkel a beszélgetésekkel egy jó alapot tudnak teremteni arra, hogy az érzéseikről beszéljenek, a nagymamák a tapasztalataikról, a várandós fiatal asszonyok az ő gondolatvilágukról, fantáziájukról, elképzeléseikről, az érzelmeikről, a vágyaikról, és itt sokkal könnyebb lesz majd, amikor ott lesz már a kisbaba, akkor ezeket egymáshoz közelíteni. Tehát igazából ez az időszak egyébként egy nagyon jó esély egy kapcsolatnak az erősítésére is, de természetesen előfordulhat olyan, amikor valamiért ezek a kapcsolatok nemhogy erősödnek, hanem azok a dolgok, azok az érzelmek erősödnek fel a várandós nőben, amik azt mutatják, hogy ez így nincs rendben, ez nem volt rendben, és akkor, amikor valamilyen közeledést próbálnak a saját édesanyjukkal véghez vinni, van olyan, amikor ez egyszerűen kivitelezhetetlen. És bár ez egy rendkívül nehéz és szomorú dolog, de ilyenkor viszont azt kell egy édesanyának véghez vinni, hogy a határait felállítja, és nem engedi be azokat a számára negatív történéseket, mondatokat, amik az ő anyaságát nemhogy erősítenék, hanem az anyai kompetenciáit rombolják.
0: Nagyszülőnek születünk, vagy nagyszülővé válunk? És vajon mennyi minden dől el már jóval az unoka születés előtt? Abban, hogy a saját gyermekünket elengedjük, támogatjuk és hagyjuk felnőttként dönteni. Az elmúlt percekben a nagyszülői szerepekről beszélgettünk dr. Rákóczi Ágnes szülésszel, én pedig megígérem hallgatóinknak, hogy egy következő epizódban, egy következő nappali alkalmával a nagyszülők szerepén belül a nagypapákról fogunk beszélgetni. Arról kérdezem a szülészt, hogy miképp befolyásolja a nagyszülői és azon belül is a nagyapai minta a gyerekek fejlődését. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is, és ha tehetik, illetve módjukban áll, hallgassák meg a jövőben is soron következő epizódunkat.

Az elsős kisgyermek olyan, mint a vadvirág, valahonnan kisarjadt, és a tanító feladata nyesegetni, hogy nőjön, okosodjon az ember palánta. S mindezt szeretettel kell tenni. Vallotta hosszú pályafutása során Dobos Jánosné, a Bodrogköziek Marika nénie. De Szkabella Rózsa és Bóna Irén is, aki az ezredfordulón egy új szlovák nyelvoktatási módszer dolgozott ki a magyar iskolák számára. A részletekről a Szalagtárban szólunk, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Memorandumot írt alá a mezőgazdasági és a belügyi tárca. Az EU először alkalmaz szigorúbb szabályokat a mesterséges intelligenciával működő chatbotokra és más platformokra. 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A Földművelésügyi és a Belügyminisztérium közösen kívánja felgyorsítani és hatékonyabbá tenni a mezőgazdasági kifizetési ügynökségen keresztül nyújtott pénzügyi források visszaélésszerű felhasználására vonatkozó gyanúk kivizsgálását. Ez derül ki abból a memorandumból, amelyet Richard Takács agrárminiszter, valamint Matus Utajestok belügyminiszter ma írtak alá. Takács elismerte, hogy a lassú eljárásokat az Európai Bizottság is kifogásolta Szlovákiával szemben. A memorandum célja ezért az eljárások felgyorsítása. A belügyminisztérium kifejtette, hogy a jövőben a rendőrség egy kijelölt kapcsolattartó személyen keresztül célzottan kérhet dokumentációt a projektekhez, magyarázatot az eljárásokra, valamint szakmai együttműködést a Szlovákia vagy az EU érdekeit érintő pénzügyi hatások számszerűsítéséhez. Sürgős esetekben a memorandum azonnali és operatív kommunikációt irányoz elő, hogy a nyomozása lehető leghatékonyabb legyen. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom bírálja a belügyminisztérium új, több mint 85 millió euróba kerülő adminisztratív székházának építését. A projektet a Hviezda katonai kollégium felújításához hasonlítják, amely a Védelmi Minisztérium új székhelye lesz. Erről ma a sajtótájékoztatón beszélt Román Mikulec és Grendel Gábor, a mozgalom parlamenti képviselői. Mikulec szerint a mozgalom azt várná, hogy Matus Utajestok belügyminiszter először a rendőrök, a tűzoltók és a hegyi mentőszolgálat számára biztosítson magasabb fizetéseket és jobb feltételeket, ahogyan azt megígérte. Véleménye szerint a minisztérium alárendelt szervezeteinek felszerelése és járműparkja megújítására is szükség van. Kifogásolta azt is, hogy a jelenlegi miniszter ezzel a döntéssel a minisztérium jövőbeli vezetését is kötelezi a projekt támogatására. Grendel arra is felhívta a figyelmet, hogy a minisztérium éppen ingatlan eladásokból kívánja finanszírozni a projektet. Ezek közül több is jövedelmező helyen található. Összegzésképpen elmondta, hogy a felelősséget ezért az egész kormány viseli majd. Samuel S. vádlott tesz vallomást ma a specializált büntetőbíróságon a tavalyi, a Szepesófalugi gimnáziumban történt késes támadás ügyének tárgyalásán. Lejátszották a vádlott barátaival folytatott elektronikus kommunikációját is, és ismertették a vizsgálati fogság alatti magatartásáról készített jelentést. A bíróság közölte, 3 sértett fejenként 20.400 euró kártérítést kapott. A 2025. január 16-i támadásban meghalt az iskola igazgató helyettese és egy diáklány. Egy másik diáklányt megsebesített. Az akkor 18 éves diákot előre megfontolt szándékkal elkövetett emberüléssel gyanúsította meg a rendőrség, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte, ami most is tart. Észak-Svájcban ma őrizetbe vettek egy 43 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tegnap éjjel Árau városában egy révpartin halálos áldozatokat követelő lövöldözést követett el. Jelenleg úgy látszik, hogy a támadásban egyedülálló elkövető vett részt, tette hozzá a helyi rendőrség. A nyilatkozat szerint a pontos esemény sorozat, a körülmények és a lehetséges indíték kivizsgálása továbbra is folyik. A lövöldözés, amelyben egy 22 éves olasz nő életét vesztette, ma kora hajnalban történt. Az AFP szerint további 5 személyt, 4 svájcit és egy német nőt, akik 24 és 31 év közöttiek, különböző sérülésekkel kórházba szállítottak. A ChatGPT nyelvi modellnek szigorúbb biztonsági szabályokat kell betartania, miután az Európai Unió felvette azt a digitális szolgáltatások listájára, amelyekre fokozottabb jogi ellenőrzés vonatkozik. Az EU először tett ilyen lépést egy mesterséges intelligenciával működő chatbot esetében. A ChatGPT, a Reddit közösségi háló és a Roblox játékplatform az Európai Unióban szigorúbb ellenőrzés és felelősség alá kerülnek, tekintettel arra, hogy jelentős hatással vannak polgárokra, polgárainkra és a társadalomra, nyilatkozta Venna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős alelnöke. Brüsszel az említett szervezeteket nagyon nagyoknak minősítette, mivel havonta több mint 45 millió aktív felhasználóval rendelkeznek a 27 tagállamból álló közösségben. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre a jogszabályból eredő további kötelezettségek teljesítésére.
0: Időjárás.
1: Ma éjszaka felhős, helyenként borult lesz az égbolt, sok helyen eső, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A csapadék fokozatosan nyugatról kezdve alább hagy, és a felhőzet jelentősen csökken. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 11 fok közé csökken. Túlnyomó részt északnyugati szél fúj majd, amely zivatarok idején átmenetileg megerősödik. Holnap változóan felhős lesz az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Nyugati észak nyugati szél várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Továbbra is zajlik a baleseti helyszínen és Diószeg és Szenc között, Pusztafödémesen vagy a D1-esen át tudják elkerülni, és torlódik a forgalom a D2-esen Stonfa után Malacka felé, 10 perc várakozással számolhatnak, és Pozsonyban a Prászkán a Sáncová felé ugyancsak 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Soha ne utazz olyan helyre, ahol már jártál, minden új élmény, amit megszerzel, a tiéd marad. Ezt a mondatot kolléganőm, Vasi Esó Lívia mondta nekem, most 45 éve, hogy ugyanazon a helyen dolgozik, de mindeközben pedig az élete minden volt, csak nem egy helyben állás. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Most egy igazán izgalmas beszélgetésre hívom önöket olyan szempontból, mert hogy mégiscsak hazai berkeken belül maradunk, és hát ilyenkor mondják azt, nem túl szép szóval, akasztják a hóhért, de ezt nem én mondtam, hanem Lívia. Kezdünk, tartsanak velünk! Szia, Lívi, örülök, hogy
4: szia,
3: itt vagy.
4: Szia, Maja. Hát, mit mondjak, én is örülök, hogy itt vagyok, hogy veled beszélgetek, csak hát ez, ahogy te mondtad a bevezetőben, hogy mikor a hóért takasztják, hát én is most úgy érzem magam, hogy a pultnak a másik oldalán vagyok.
3: És azért nem lehet ezt teljesen levetkőzni, mert most Kubányi Péter hangmérnök az, aki most segít nekünk ebben, és azért nem lehet levetkőzni teljesen ezt, hogy te azért itt vagy a stúdióban, mint technikus, mert megkérdezted azt, amit egyébként más vendégem nem szokott, hogy jó, így jól hallasz, tehát figyeltél a technikai részére.
4: Hát igen, ez az emberben úgy benne van, tudod, az évek során azért benned maradt, hogy minden jó legyen, ne legyek túl erős, vagy túl gyenge, vagy ne kiabáljam túl.
3: 45 év, és közben pedig ugye, ahogy így jöttek, mentek itt a stúdióban a vendégek, ez ma így elhangzott itt a beszélgetésünk rögzítésekor, és mindenki gratulált neked, úgyhogy nem tudom, hogy te ezt mennyire akartad nagy dobra verni, de most már ezt nem lehet elkerülni.
4: Hát én ezt nem nagyon akartam nagy dobra verni, mert nekem számomra is ez hihetetlen, ez a 45 év. Olyan gyorsan elment ez a 45 év, hogy szinte hihetetlen, hogy ennyi évet itt van az ember, a rádióban dolgozik. Mindig visszaemlékszek arra, amikor azt mondom, hogy 45 éve itt vagyok, volt egy kolléganőm, akivel sokat dolgoztunk együtt, és ő már idősebb volt, én akkor voltam ilyen 30 év körül, és ő azt mondja, hogy hát Lívia, tudod, én már itt vagyok 35 éve. És én ránéztem a Szilviára, Szilvia Karászkolán hívta, Szilvia, hát hogy lehet egy helyet ilyen sokáig kibírni, meg hogy lehet ilyen sokáig lenni? És most én gondolok arra, hogy én meg megértem a 45 évet, hát szinte ez hihetetlen.
3: Na és akkor most már te válaszolhatod meg a kérdést, akkor te tetted föl, most én teszem föl ezt a kérdést, és kíváncsi vagyok a válasz. Hogy lehet egy helyen 45 évig működni, tevékenykedni?
4: Hát az az igazság, hogy én mikor elkezdtem, először beléptem a Szlovák Rádió épületébe. Hát én sem gondoltam, hogy itt leszek 45 évig, de nagyon érdekes volt ez a munka, tetszett nekem, először vágtunk, először meg kellett tanulni vágni, akkor még az másképp működött, mint most, szallagról szallagra, gépről gépre. Az ember így fokozatosan ment előre. Először technikus voltam csak, akkor néztem, hogy mit csinálnak a kollégák. Mentek az évek, akkor a régi rádióba, átjöttünk az új épületbe, akkor megint elment egy pár év, és valahogy úgy elfutott ez a 45 év, és hát persze, hogy lehet kibírni, hát mert szeretem azt, amit csinálok.
3: ahogy így puhatolóztam és érdeklődtem, tehát hogy a fordított piramisban nem te vagy az egyedüli női technikus, ha minden igaz.
4: Ez igaz.
3: De itt nálunk a Pátria Rádióban az egyetlen női technikus vagy, és a 45 év alatt volt női technikus?
4: Volt egy kolléganőnk, a Szőcs

0: rakasaipariba jártam iskolába, ott is fiúk között voltam, többnyire mindig ilyen fiútársaságban dolgoztam, és soha nem volt gond, hogy most nő vagy férfi, vagy te ezt csinálsz, vagy azt csinálsz. Én mindent csináltam ugyanúgy, mint a férfiak. Én nem szerettem magam kihúzni. Ha kimentünk a munka alól, ha kimentünk nyilvános felvételre, én ugyanúgy megfogtam a kábelt, húztam, toltam, amit kellett. Nem mondtam azt, hogy na most én vagyok a nő, és akkor én nem csinálom. Én szerettem mindent.
1: És soha nem is különböztettek meg, soha nem volt az, hogy máshogy tekintettek volna rád, vagy a munka szempontjából is. Tehát, hogy abszolút érezted azt, hogy te itt ugyanolyan egyenlő vagy.
0: Nem volt soha ilyen, nem is éreztem, nem is hagytam volna, hogy úgy nézenek rám, hogy teljesen más vagyok, mert én nő vagyok. Ugyanúgy csinálok mindent, meg csináltam mindent, mint a többiek. Főleg, hát most már nem járunk ki nyilvános felvételeket csinálni, de akkor a többiek nézték a kollégák, a szlovák kollégák, akikkel kiventünk, és nyilvános felvételeket készítettük, hogy nem kell neked azt cipelni, de hogy nem, én is cipelem, vagy én is húzom azt a kábelt, tehát ugyanúgy én is a közzétek tartozok, és azért is úgy megszerettek ők, úgyhogy a mai napig is, hogyha találkozunk, hát messziről integetnek, ha bár már én nem dolgozunk együtt.
1: Mikor érzed igazán, hogy ez a 45 év, ez tényleg amúgy eltelt? Van ilyen, amikor, oké, most, hogy tényleg ennyit beszélünk róla, ez így most nagyon is terítéken van, de ahogy így ez így fölmerült az elmúlt hetekben, akkor így mikor tudatosítottad, vagy miben tudatosítod igazán, hogy eltelt 45 év?
0: Hát, ez a sok változás, ami volt. Tudod, elkezdtünk, még analógon dolgoztunk. Aztán, de itt a rádióban, a rádióra az a jellemző, hogy nagyon gyorsan mennek az évek. Mert jön a húsvét, a kis idő múlva jön a készültünk a szilveszterre, a karácsonyra, és olyan gyorsan mentek az évek, hogy szinte észre se vettem, hogy ilyen gyorsan megy minden, és még szegény nyugodjon, Molnár Lacinak volt egy ilyen kijelentése, mikor befejeztük a karácsonyi műsor utána, na itt a húsvét, és már mindjárt jön a karácsony, jaj, mondom, Laci, ne mondj ilyeket, hát még csak most fejeztük be, de hát igaza volt, mert aztán nem sokára mindig olyan gyorsan ment az idő, hogy...
1: Meg egyébként is, hogy aki ide bejön hozzánk a rádióba, akár vendégként, vagy ide benéz hozzánk, akkor az aláírja és elmondja azt, hogy tényleg nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy itt nincs olyan, hogy itt tudom, unatkoznánk, mert hogy itt nem lehet amúgy unatkozni.
0: Hát nem lehet, az biztos, mert ha ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, hogyha szereted. És ha van hozzá affinitásod, szereted, meg úgy akarod, hogy jó legyen a hallgató felé, hogy mindent a maximumot akarod, hogy azt adjad a hallgató felé, amit kell, hogy információt megkapjon, és ezt úgy belénk nevelték még annak idején.
1: Volt-e már olyan, amikor azt érezted, hogy az adott napod az olyan, mint az első? Tehát, hogy tudod, én amikor így bevillan, hogy ez valami olyasmi, mint amit a legelőször tapasztaltam meg, vagy, mert ugye említetted, ez rengeteg változáson esett át, tehát hogy ha csak a 40 évet veszük, ugye tavaly ünnepeltük a beköltözés, a fordított piramisba való beköltözésnek a 40. évfordulóját, akkor is behívtalak vendégnek, és neked van-e olyan, amikor azt érzed, hogy na, ez a napom olyan, mint hogyha most lennék itt először?
0: Nem is tudom, ezen még soha nem is gondolkodtam el tulajdonképpen, mert az első nap, mikor beléptem a rádióba, hát akkor olyan volt az ember, hogy szinte csak nézed, hogy mi van, mit hogy kell, elég sokáig tartott abban az időben, míg betanítottak, tudod? Az nem ment úgy, hogy most leültettek a pulthoz és közvetíts. Ott azért elég hosszú idő kellett ahhoz, hogy tégedet odaengedjenek ahhoz, hogy te közvetítsél. És hogy megkapd azt a titulust, hogy hangmérnök vagy. Az nekem olyan 7-8 évbe tellett.
1: A gyökereid azért keletre visznek haza. Hol érzette magadat igazán otthon? Mert hogy ugye ez az utazás, ez az élményszerzés, az, hogy egyáltalán hol élsz, ez nálad ugye azért többször így, hát így áthelyeződött a fókusz.
0: Igen.
1: Honnan indultál?
0: Hát én Nagykaposon születtem, oda jártam alapiskolába, és mikor ott befejeztem az alapiskolát, elmentem Kassára, a Kassai Magyar Ipariba jártam 4 évig,
1: Önszántadból mentél, vagy hogy kerültél te az ipariba?
0: Hát én először igaz, hogy nevelőképzőbe akartam menni Losoncra, de aztán végül is úgy hozta a sors, hogy elmentem az ipariba elektro részlegre, erős áramra
1: kezdtem járni. De szóval jól tudom, apukád.

0: Hát őnek is benne volt a kezemben, azt mondta, hát akkor ha nem ment arra az irány, akkor menjél oda az ipariba, meg engemet is mozott, mert akkor a magyar ipari az nem volt akármi. Oda járt a bátyám is, hát akkor én is megyek, vagy egy kis technikai érzésem is volt, úgyhogy aztán én oda mentem. És hát az ipari után pedig a nővérem járt Prágába főiskolára, és én hát gondolkoztam, menjek-e, ne menjek, és aztán csak eldöntöttem, bármikor a felvételik elmúltak, de én mégis akarok menni. Anyuik azt mondták, nem megy, de sehova, de én szeretnék. Na és akkor megcsináltam a felvételit a Prágai Gépészeti Egyetemre. Oda felvettek, de ott csak 2 évig voltam, és aztán jöttem ide.
1: Nekem annyira tetszett, hogy mondtad, hogy ne menj oda, de én szeretnék, ne menj oda, de én szeretnék. Tehát azért, aki ismer téged, azért mindmáig egy határozott személyiség, hogy ez mindig is így volt. Egyrészt a véleményedet, azt mindig is megmondod, kimondod, és hogy ki is állsz amellett, amit te tartasz.
0: Hát igen.
1: Hogy mellett tartasz, igen.
0: Hát igyekszem, hát fiatal koromban is, de akkor még lehet, hogy nem voltam annyira határozott, de most talán már jobban. Végig gondolom, hogy az embernek legyen meg a saját véleménye, és ne adja fel azt, amiért dolgozott, meg amit csinált, meg amit gondolt. Ezt nem lehet apróra váltani, egyszerűen ki kell tartani amellett, amit szeretsz, és ami a krédót, hogy az így legyen.
1: Amikor Nagykaposról Prágába vezetett az utad, jót közben volt egy kassai kitérő is, nem hiányzott az otthon?
0: De, mindig.
1: Még most is szokott?
0: Igen, még most is. Hát én Prágából is utazgattam hazát, Prágából nem olyan gyakran mentünk, az igaz, egy fél évvel egyszer, de mikor már itt voltam Pozsonyban, akkor azért 2 havonta mentem haza, hazamentem a szüleimet meglátogatni, meg gyakrabban. És még mindig járok haza most is, nekem, én itthon vagyok, én Pozsonyban vagyok itthon, ott meg otthon vagyok, úgyhogy mindig ez a kettőség megvan, és én mindenütt ott is jól érzem magam, meg itt is jól érzem magam.
1: Prágából mi szél hozott vissza?
0: Úgy döntöttem, na, itt befejezzük a iskolát, mert van vizsgát, nem csináltam meg, és valami érdekeset szerettem volna csinálni.
1: Tehát, hogy mindig kell, hogy valami, hogy már akkor is kellett, hogy valami olyat csinál, ami érdekel.
0: Ami érdekel, és úgy gondoltam, hogy jó lenne eljönni Pozsonyba, mert Pozsonyból könnyebb eljutni Magyarországra, esetleg színházba, vagy moziba, vagy mit tudom én. És akkor a nővéremnek a férje az újságíró volt, az Óceli Ancsi, és ő azt mondja, hogy keresnek a rádióban egy magyar hangtechnikus, hogy magyarul beszélő technikust. Ha nem akarod-e megpróbálni, megpróbálom, azt mondom, hogy ha sikerül, akkor jó, nem, akkor nem. És lejöttem ide, leutaztam Pozsonyba, eljöttem a rádióba, beszélgettem a főnökömmel, a Harsányi bácsival, elvtársa. És akkor azt mondja, hát jó, köszönöm, de menjek csak haza, ennyi volt. Na mondom, ez elfelejtve. Egyszer csak hívnak, hogy jöjjek vissza, mert hogy mégis meggondolta magát, ugyanis ő nem nagyon szerette a női hangmérnököket, vagy hangtechnikusokat. Ő inkább mindig férfiakat szeretett volna, azért is volt nálunk a részlegen kevés nő. De aztán mégis nem tudom, mi történt, hogy nem volt magyarul beszélő technikus, és akkor visszahívtak, és akkor február 15-én 81-be beléptem ide a rádióba.
1: Milyen érzések voltak benned, amikor ugye először úgy tűnt, hogy nem?
0: Hát, hogy kicsit csalódott voltam, persze, de hát mondtam, nem volt olyan tipikus szakiskolám, akkor nem is volt annyira ez a technikus hangmérnöki iskola. De technikai végzettségem volt, az elég volt hozzá. Hát mondom, biztos van neki valami jobb adeptja, valaki, aki jobban passzol oda. Hazamentem, egy kicsit el voltam keskenyedve, de aztán anyuik aztán semmi baj, azt mondja, apu, ott van a magas feszültségű központ, oda elmegy dolgozni. Apu, én ilyen helyre nem nagyon szeretnék menni.
1: Ha szeretnék, nem szeretnék, újra visszaköszönt. És amikor meg ugye visszahívtak végül, és látod, az lett belőle, hogy 81. február 15-e óta 2026-ot írunk. Hiszel a véletlenekben? De hogy ez így véletlen volt szerinted?
0: Nem is tudom. Lehet.
1: Hogy ez inkább sors.
0: A sors. Igen. A sors. Ezt így akarta, hogy így legyen. De még ahhoz visszatérek, hogy azért jöttem el Pozsonyba, jobban el tudjak, hamarabb el tudjak menni Magyarországra, a moziban, a színházban. És lezárták a határt, nem lehetett csak kétszer menni egy évben. Akkor, na mondom, ez az én formám.
1: És végül azért találták ki búvót, hogy hogyan tudtál elmenni?
0: Hát vagy... aztán volt egy-két kibúvó, de nagyon nehezen, és aztán nem tudom hány évre rá megszűnt ez a, hogy csak kétszer lehetett menni egy évben Magyarországra, aztán már nem volt olyan komplikált, de egy pár évig ez így volt. Na mondom, ez az én formám.
1: Vasiesó Lívia továbbra is a Nő arcai vendége. Igen, a hallgatóink megszokhatták, hogy Líviát, vagy Lívit, vagy Lívikét, ahogy mi itt egymás között szólítjuk, általában hangmérnökként szoktuk itt bemutatni. Hát most úgy mutatjuk be, mint itt a Nő arcai vendégét, és még, azért, még most így ennyi percnyi beszélgetés után furcsa egyébként itt ülni ebben a székben.
0: Hát mit tudom én, elég furcsa, de hát azért itt-ott nekem is megadatott az, hogy amint tudod, én is szoktam készíteni riportokat annak előtt.
1: Pont ide akartam egy kicsit elkanyarodni és kitérni, hogy azért ez is érdekessége talán a te egyik tevékenységednek, hogy a hangmérnöki, vagy illetve a hangtechnikusi munka mellett te riportokat is szoktál készíteni. Ez hogyan egyezteted össze a kettőt?
0: Hát ez úgy kezdődött, hogy én mikor jártam haza keletre, akkor megkért az egyik kolléganő, hogy megyek haza, csináljak egy felvételt a református templomba az egyik esperessel, vagy a másik, hogy bekerüljenek az adásba, nekinek kell menni, hát elvittem a magnót, feljátszottam szívesen. Aztán fokozatosan, akkor édesanyámmal csináltam a hazai tájakba beszélgetést.
1: Hogyan beszélgetti a saját anyukáddal?
0: Hát úgy, hogy a lánykori nevén mondtam be.
1: Tehát akkor nem úgy hivatkoztál rá, mint anyukáddal?
0: Nem, akkor nem lehetett az, hogy úgy volt, hogy Tóth Margit a lánykori nevén szólítottam. És úgy is van meg a Rádió Archív felvételében, hogy úgy szólítom meg őt, hogy emlékezett vissza a régi dolgokra. És aztán így fokozatosan akkor kezdtem a kultúrába készíteni riportokat, és elkezdtem Peter Lipával, ugye Lipát, én fedeztem fel, hogy tud magyarul, és aztán egy beszélgetés kész, kettő, mindig a jazznapok keretén belül készítettem bele beszélgetést, minden éve, elég sok éven keresztül, aztán amikor 60 éves volt akkor, hát most már elég rég készítettem vele, de még szeretnék vele egy nagyobb beszélgetést készíteni, hogyha a idő megengedi, és a sors összehozza vele.
1: Mert... Tehát akkor a rádiónak ez a része még mindmáig érdekel.
0: Érdekel, igen, de valahogy leálltam vele, és nehezen tudok hozzá visszatérni, megmondom őszintén, valahogy kell egy ilyen impulzus valami, hogy még ezt megcsináljam, pedig ezt még meg fogom csinálni, hogy megígértem magamnak is.
1: Amúgy nem vonzott az, hogy tehát a technikusi székből föl kell, ha már egyszer riportokat is készítette, hogy nem. Végül a műsorvezetői székbe üljél?
0: Nem, az sokkal nehezebb szerintem, meg ahhoz, én megszoktam azt a én királyságomat, tudod, hogy ott ülök a pultnál, és az enyém, én ott azt értek hozzá, megyek, csinálom, keverem, de nem biztos, hogy egy műsort tudnék vezetni. Az, hogy egy riportot az ember elkészít, az egy dolog, de műsort levezetni, hát ha beledobtak volna a mély vízbe, a Papsanynak voltak ilyen szokásai, akkor lehet, de nekem ez így jobb volt itt, mint hangmérnök dolgozni. Megcsináltam én a riportokat is, kész, ezt lement az adásba.
1: Igen, és ezt ugye mondtad is, hogy a kultúra az, hát ez mindmáig, tehát a kultúra minden egyes szegmensét szereted.
0: Igen.
1: Egészen a rocktól, a keményebb műfajoktól, a kórus zenéig, egészen annyira, hogy te a Kassai Csermely kórus tagja is voltál. Na ezt datáljuk be valahova, és helyezzük el időben.
0: Na, én először is a Nagykaposi alapiskolába, 5. osztálytól 9. osztályig énekeltem a kórusban állunk. Volt egy nagyon jó kórus, amit Kovács Aladár vezényelt, az én osztályfőnököm, aki most nemrég halt meg. Sajnos, ő vitte a kórusunkat, és egész jó kórus volt, mert voltunk a Galátán volt a gyermekkórusok találkozója, és oda is eljutottunk, és aranyfokozatot értünk el, úgyhogy nagyon jó kórus volt. Akkor jutottam először erre a Dél-Szlovákiára, erre a részre, Nagykaposról egész ide ilyen messzire.
1: Valami megfogott már akkor is benne?
0: Hát igen, érdekes volt, itt többen beszéltek magyar, meg ilyen magyar vidék volt az egész, így egyben, meg mit tudom én, tetszett, jól éreztük itt magunkat, mint kórus.
1: És most, hogyha egy felelevenítjük azt, hogy akkor nem vessük össze egy kicsit, tehát kelet és nyugat, tehát hol, ugye mondod, hogy itt itthon, ott otthon vagy. Milyen érzés visszatérni például Nagykaposra?
0: Hát mindig szeretek visszamenni, olyan, mintha el sem mentem volna.
1: Ahogy az idő telik, azért sok minden megváltozott.
0: Megváltozott ott is biztosan, de hiányoznak a szüleim, meg dolgok ott a környezetben megváltoztak, az biztos, de még szerencsére ott van a bátyám, a nővérem, van kihez menni, és addig, míg van kihez menni az embernek, addig még az otthon az otthon. Tudod, de aztán bármikor a szülők eltűnnek, egy bizonyos űr támad, de én mindig szeretek hazamenni, még most is úgy van, hogy egy éven egyszer vagy kettő, kétszer haza kell mennem. Ha nem megyek egyszer, akkor már az nagy baj van, úgyhogy...
1: Ez meghatározott időkben, vagy amikor azt érzed, hogy menned kell, akkor mész?
0: Általában így tavasszal szoktam menni, vagy így nyár előtt úgy. Valamikor, amikor meg kijön, van valami ünnepség, például otthon, valaki a születésnapját ünnepli, ilyen kerekévfordulót, akkor összejön a család, és együtt vagyunk, és az mindig egy nagy ünnep. Úgyhogy az nagyon jó, azt nagyon szeretjük, mert mi nem csak a testvérek, unokatestvérek is mindig vagyunk 40-en, 50-en, ha ilyen nagyobb születésnap ünneplés van, és az mindig egy nagy akció. Nagy...
1: Ha már utazás, ugye, tehát említettük Nagykapost, említettük Kassát, Prágát, Pozsonyt, tehát négy helyszínt is behoztuk, ugye Pozsonyba azért jöttél, hogy onnan majd Budapest az megközelíthető helyszín legyen számodra, végül ugye lezárták a határokat, nem lehetett menni. Tehát, hogy végül is itt maradtál Pozsonyban.
0: Hát igen, itt maradtam, mert nagyon megtetszett ez a munka is, meg a barátok, meg a kollégák. Azt mondhatom, hogy a szlovák kollégák is nagyon kedvesek voltak, mert például én, mikor megjöttem Csehországból, én csehszlovákul beszéltem. Én elég furcsán beszéltem, ugye, mert Prágában csehül. Itt hallottam a szlovákot, nekem ez a kettő összekeveredett, és valaki meg azt hitte, hogy én direkt akarom a csehet így preferálni, de hát én csak így tudtam beszélni. És a szlovák kollégák meg mind az egész Zohuca tanítottak szlovákul, kijavítottak, Livia, ezt így kell mondani, úgy kell, én sose haragudtam, mindig megköszöntem, nem haragszol, nem csak mondjátok, mert így beszélek, és kedvesek voltak, olyan voltunk, mint egy nagy család mindig, itt is a magyar adásban, ez is sokat tett alatba, hogy az ember itt maradt, tudod, mert jól érezted magad, szerettük ezt csinálni, mentünk, ez az, úgyhogy benne volt ez a kis feszültség, meg ez a kis temperamentum, minden aztán.
1: Igen, és ha már ez a temperamentum, ugye azért te mindmáig egy nagyon temperamentumos egyén vagy. Soha nem fordult meg a fejedbe, hogy bármennyire is szeretett csinálni, de hogy úgy egy kicsit kifele kacsingos is, hogy kipróbálj valami mást, vagy ez annyira magadénak érezted, hogy ez föl sem merült?
0: Hát egy időben volt, mikor voltak a változások a 90-es években, vagy hogy menjek a tévébe, de akkor voltak a gyerekek kicsik, és az nagy változás lett volna abban is, hogy nem tudtam valamennyi éjszakára dolgozni, meg mit tudom én, és aztán meggondoltam magam, nem maradok itt, ez egy ilyen hely, ahol tudom, megbeszélem a főnökömmel, hogy most ekkor tudok jönni így, egy hétig jövök reggel, vagy másképp, tudod, azért segítettek a kollégák, hogy egy ilyen biztos hely volt, és azért az fontos.
1: Hogy tekintesz te a rádióra? Mi neked a rádió?
0: Nekem a rádió, hát az mindenem. Szeretem, meg szeretem ezt a munkát, meg ha jövök ide, én soha nem jövök úgy, hogy jaj, már megint munkába kell jönni, nálam ez nincs. A reggeli felkelés az egy kicsit választó, de amikor itt vagyok, akkor már csinálom a dolgomat, aztán megy minden, ahogy kell, ha megy minden, próbáljuk oldani a dolgokat, meg igyekszünk. Bizonyos fokon, hát az életem, a 45 évet itt eltöltöttem, az nem semmi.
1: Az életed része.
0: Életem része. Hát igen. Nagy részét.
1: Ki is függesztettem egy idézetet tőled, de most már szerintem 2-3 éves is. Vagy, mert hogy igen, amikor szól a zene, vagy éppen zajlik egy másik beszélgetés élőben, akkor azért jut időnk cserét folytatni, és akkor a hallgatókkal megosztom, hogy valahova említettem, hogy visszatérnék valahova kirándulni, ahol én már jártam, és nagyon tetszett, és fölcsattantál, hogy gondolom, hogy, és innen ez az idézet,
0: igen,
1: hogy soha ne menj vissza ugyanarra a helyre, mert minden új helyen megszerzett élmény a tiéd marad. Most nem biztos, hogy pontosan idéztem, de ott a falon ott van kint.
0: Igen, én ezt főleg nem azért, hogy egyszer visszamegy, mert megtörténik, de van, aki mindig csak oda megy arra az egy helyre. És én arra mondom, hogy elutazik olyan messzire, akkor már menjed egy olyan, amit újat látsz, mert annyi sok minden van a világban, amit meg lehet nézni. Sok szép dolog, sok érdekes. És azon az egy helyen mindig csak ugyanazt látod. És azt, amit te átélsz, meg te látsz, az a tiéd marad. Azt nem veszi el tőled senki, ahogy mondtam neked.
1: Igen.
0: Az a tiéd marad. Azt elviszed magaddal, de a tiéd marad. Azt nem veszi el senki tőled azokat az élményeket.
1: Mi az, amit szerinted az ember tanul magáról az úton? Most itt akár, hogyha egy-egy számodra kedves utazást fölelevenítesz, és nem is magát az utazást, de hogy az a tapasztalat, vagy az, amit saját magadról tanultál, vagy azokon a helyszíneken, ahol te akár egy rövidebb vagy egy hosszabb időt eltöltöttél, mi az, amit tanul szerinted az ember tehát az úton?
0: Hát, türelmet, hogy türelmesnek kell lenni. Persze, amíg az ember idáig eljött, hát két fiam van, most már van Jakab és Rastislav, most van már két kis unokám, Emma meg Patricia, és hát talán az, hogy a gyerekekhez többet kell foglalkozni, talán nem a munka legyen az első, hanem inkább a türelemnek kell lenni, meg hát sok minden, tudod, hogy menni kell, dolgozni kell, de én azt mondom, hogyha dolog mellett el kell menni, kultúra is legyen, az is beleférjen, egy koncert, egy színház, mert ahogy mondtam, nem akarom magamit ismételni, de ez a tiéd, semmi más.
1: Szabad szellemnek tartod magad?
0: Valamilyen szinten igen.
1: Most azért, mert egy kicsit fölpattanunk a motorra.
0: Ja.
1: Azért Vasi és Olivia az, aki igen, hangmérnök, meg Csermely kórusban is énekelt, gyerekként is már énekelt, több helyszínen ott volt, jelen volt, Prágában, Kassán, Pozsonyban, Budapest az kicsit kimaradt, nem úgy, ahogy a tervei szerették volna, de hogy ott van a motorozás, ami nekem kicsit egyfajta ilyen szimbólum is, vagy egyfajta ilyen párhuzam a szabadságérzet mellett. Hogy jött a motorozás a te életedben?
0: Hát ez úgy sikerült ez a motorozás, hogy én férhez mentem másodszor, az én férjem motoros, és véletlenül egy olyan helyre kerültünk, ahol veterán motorosok voltak, és az unokatestvérem, Bébi azt mondja nekem, hogy itt a szomszédom keres motorosokat, Attila tud motorozni, nem jönnétek el kipróbálni? Hát nekem felcsillott a szemem, mert nekem a bakkancs listán volt a motorozás, én addig nem motoroztam sose, én csak átülültem most is, csak átülültem.
1: Vagyis oldalt a
0: motorozás. Vagy oldalt, igen. Oldalt vagy hátul, igen. És akkor megismerkedtünk a Légi Motoros Egyesülettel, Veterán Motoros Egyesülettel, és akkor ott elkezdtünk motorozni, és ez nekem egy nagyon szép élmény volt, meg mai napig is. Most már befejeztük, hát most már egy kicsit idősebbek vagyunk, egészségügyi dolgok véget is, de én nagyon szerettem ezt a veterán motorozást, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy a bakkancslisán egy ki lett húzva egy dolog.
1: Na nézzük meg akkor még azt a bakancslistát, tehát hogy akkor ezek szerint azért több minden dolog szerepelt rajta, de ez a motorozás, vagy ez az élmény, amit a motorozás ad, ez akkor pipa. Mi minden van Vasi és Olivia bakancslistáján?
0: Tehát még talán azt szeretnék még egy pár szép helyre eljutni, utazni szeretnék még, hát az nem tudom, hogy belefér-e még a éveimbe, vagy belefér-e ez a keretbe, de azt szeretnénk, hogy még, hogyha sikerül, akkor minden éven elmenni egy érdekes helyre, és megnézni valami szépet, valami újat. Ez még úgy benne van. Hát persze, főleg az, hogy a gyerekek tudod tudjak nájtuk segíteni. De ez a dolog, amit átéljek, és most még bankancs listában benne van, hogy Sting koncertre elmegyek, júniusban vagy júliusban lesz, arra szeretnék elmenni, már a jegyem is megvan, úgyhogy ez is a bakkancs lista egyik
1: pontja
0: volt, igen, mivel hogy már háromszor vagy négyszer itt volt Sting, vagy még többször is, és sose jutottam el, mert soha nem volt rá pénzem. És most ugye a gyerekek besegítettek, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy most ez lesz az én bakkancs lista egyik pontja, amiben lesz teljesítve.
1: Mert az élmények gyűjtése, ugye az rendkívül, rendkívül fontos. Mit ad neked egy ilyen élmény, amit így átélsz? Akár ugye egy bakancslistás motorozás élménye, a szabadságérzés, vagy az, hogy igen, te itt a rádióban kezdhetted technikusként 1981-ben, de összerándult a szemöldök.
0: Igen, igen.
1: Hogy ezek az élmények, ezek mit adnak neked? Akár felelevenítve, vagy akár amikor megéled. Tehát tudatosan éled meg ezeket az élményeket? Most már például?
0: Hát van, biztosan. Hát a motorozás az, ha visszagondolok rá, az egy gyönyörű érzés, mikor felülsz a motorra, és mégy, és jó idő van, és akkor megyünk. Volt olyan, hogy esett az eső, csurigáztunk. De ez mind olyan élmény, amire szívesen emlékszek vissza, és örülök neki, hogy ezt átélhettem, vagy a koncertek, vagy egy színházi előadás, vagy valami, ez mind úgy beteljesíti az életedet. Most már kevesebbet járok, de majd talán eljön az az idő, hogy újra többet fogok tudni menni.
1: De ami a heted nagy részét kiteszi, az még mindig a rádió, ugye?
0: Tehát, hogyha... Hát az igen, persze. Most még persze teljesen.
1: Tehát 45 év a rádióban. Most beszélgessünk Vasi és Olivia hangtechnikusról, hogy mik voltak itt azok a, nem tudom, mérföldkövek a rádióban, itt akár a fordított piramisban, vagy még ugye az Zoh utcán, amik úgy megmaradtak neked, amit úgy bárhova is mész, ugye ezt az élményt, mert a munka is lehet élmény, vagy az, amit szívvel csinálunk, az úgy veled marad, és úgy magaddal viszed bárhová is.
0: Hát az élő közvetítések, a költözés a Zoh utcáról a piramisba, fordított piramisba, elindítás, hogy mi lesz, hogy lesz, beindul-e, akkor e körülött a dolgok. Mikor meg átmentük az analogból a számítógépre, az is mindig bennem van. Vagy a Szilviával, mikor ott ültük egymás mellett, és mondta nekem, hogy 35 éve itt van, és az olyan, mintha most mondta volna. És hát sok ilyen élmény van, meg a élő közvetítések, meg a szilveszteri műsorok feljátszása, meg sok minden ilyen, ami...
1: Mindenközben, hogy ezeket a technikai újításokat emlegette, tehát, hogy ezek is folyamatosan újulnak. Mikor érezted nagyon erősnek a változásokat technikai szempontból?
0: Analógból átmentünk a számítógépre.
1: Csak hogy kapjunk egy kis betekintést, mondjuk azok, akik ezt nem élték még. Meg milyen volt az analóg?
0: Hát olyan volt, hogy magnó volt, és szallagokat raktunk fel, azt feltettük a szallagot, felálltál, feltetted a szallagot, beállítottad, bekapcsoltad a távirányítót, és akkor tudta elindítani a hangmérnök. Akkor ketten dolgoztunk, volt egy hangmérnök, meg egy hangtechnikus. És ez volt, tudod, többet fel kellett állni, mozogni kellett, füleddel nem nézted a számítógépet, hogy megy a hang, hanem én mindig azt mondom, hogy most szemmérnökök vagyunk, nem hangmérnökök. Mert nézed, tudod, hogy milyen erősen mozog a hang, hogy szemmel is meg tudod csinálni, ott meg csak a füleddel. És ezek a változások, mikor meg... Én éreztem, ha elindítottam a gépet, a magnót, elindítottam, és klattant egyet. Mikor bejött a számítógép, elindítottam, semmi. Tudod, az elindult, és ment. Nem volt ez a mechanikus valami.
1: Jobbnak érezted az újat? Mert van, amikor az újnak a hirtelen megjelenése az tud valami izgalmas lenni, vagy inkább kapaszkodtál volna a régibe?
0: Hát meglepő volt, ez az újabb, az egyszerűbb volt, nem kellett rakni a szallagokat, de még azt megszoktuk, meg átmentünk, meg megértettük, hogy ez hogy működik, az elég nehéz volt. Akkor volt talán egy olyan mérföldkő, na mondom, én ezt nem fogom tudni, én felállok és elmegyek. De aztán a Lovász Pista kollégánk azt mondta, hogy na bírd ki, megtanuljuk, te és mindenki megtanulja, úgyhogy túl leszünk ezen is. Hát sikerült is, igaza volt. Megcsináltuk, de sokszor visszagondolok akkor rá, hogy arra, azokra az időkre, mikor vágtunk szallagról szallagra, az teljesen más. Most a vágás az abszolút könnyű ahhoz képest, mikor az volt, tudod. Teljesen össze se lehet hasonlítani.
1: Én sokat gondolkodok egyébként a hiba lehetőségen, hogy most, ha hibázunk, akár mi műsorvezetők, vagy akár technikában van valami baki, az talán nem olyan súlyos, vagy érzetre nem olyan súlyos, mint mondjuk az analóg időszakban. Tehát, hogy...
0: Hú, akkor, hát ha 15 másodperc szünet volt, akkor az nagyon nagy baj volt, akkor olyan büntetést kaptál, mint annak a rendje. Tudod, ott nem lehetett, hogy 15 másodperc, Jézus Máriám, jó, fel nem akasztottak akkor.
1: De most még közben arra is gondolok, hogy tényleg, hogyha egy hiba, rossz helyen vágok el, egy anyagot, nem ott akartam megvágni, egy gombnyomásra ugye vissza tudom vonni.
0: Ott nem lehetett a gombnyomással, azt rosszul vágtad meg, vagy visszamentél, és újra vágtad, ha meg nem vetted észre, akkor az úgy maradt, annak aztán át kellett az egészet forgatni, és az nem volt olyan egyszerű.
1: És mindeközben, csak hogy hozzuk és vonjunk párhuzamot a régennel és a mosttal, most hogyan működik egy hangtechnikus munkája? A te munkád, csak hogy a hallgatóknak engedjünk egy kis betekintést.
0: A vágás az sokkal egyszerűbb, főleg a szerkesztők vágnak, de vágni kell, az nagyon egyszerű. Itt a közvetítésnél oda kell figyelni, ki kell számolni az időt, hogy pontosan kijön a időjelzésre, a pitty, az ott legyen, ahol kell, és ez nagyon fontos, hogy odafigyeljél, hogy időben ne csusszál ki, előfordul az, hogy kicsúszik a szerkesztő, tovább mondja, akkor hogy oldod meg, milyen zenét teszel oda gyorsan. Az élőadásnak ez a varázsa, meg ez a érdekessége, hogy itt állandóan ott kell lenned agyilag, hogy oda kell figyelni, hogy most mi jön, hogy keverd alá a zenét, vagy ne. Jó anyagot tegyél bele, ne valami baj legyen, ne, hogy valami rosszat indíts el, az is előfordul, hogy nem azt indítod el, amit kell, akkor egy kis infarktus.
1: Hogyan reagálsz ilyen helyzetekben, hogyha előfordul ilyes?
0: Hát akkor gyorsan lehúzom, teszek egy kis orkesztrákát, esetleg a szerkesztő mondjon valamit, ha nem, akkor elindítom a jót.
1: Nem, hogy talán tényleg az élőadásnak az a szépsége.
0: Igen.
1: Hogy az adással együtt élünk tulajdonképpen.
0: Igen. És az a jó, hogy most nem veszik azt el, most rögtön, hogy most egy kis hibát követtél el, mindenki követel hibát, akárhogy is odafigyelsz, előfordul. Nem veszik olyan szigorúan, mint annak idején vették. Annak idején az katasztrófa volt, hogy a szerkesztés valamit rosszat csinált, Jézus Máriám, már akkor.
1: Minden nehézség ellenére egyébként van, ami a régi korszakból, a kezdetekből esetleg valami, ami hiányzik neked most? Vagy amit úgy szerettél a régi időszakban technikusként?
0: Nagyon szerettem a nyilvános felvételeket, szerettem a rádiójátékokat készíteni. Nyilvános felvételekre mentünk ki, a szilvesztert kint vettük föl. A hallgató hiányzik nekem. Sokkal közelebb voltunk a hallgatókhoz, éreztük jobban a hallgató szeretetét, mert kommunikáltunk is velük, akkor volt még a kívánságműsor, volt a játék, meg még bőrze is volt. A hallgató hiányzik nekem az adásból. Akkor a 90-es évek után akkor ezek a műsorok divatba jöttek, és akkor egyfolytában mentek ezek a, majdnem minden nap volt kívánságműsor, bőrze és játék. És ezek elmaradtak az adásból.
1: Most is egyébként amúgy nyitott vagy arra, hogy akármikor jövök egy ötlettel, hogy készítsünk egy kis videót, szóval, hogy nem zárkózol el tőle, és szeretsz kapcsolódni, mint máig a hallgató.
0: Igen, hát ez
1: miért tartod ezt fontosnak?
0: Fontosnak, mert hallgató, nekünk a hallgató az első. Ha nem nincs hallgatónk, akkor nincs miért dolgozni, akkor minek vagyunk itt? Nekünk a hallgató az első, és az érdekünk, hogy minél több hallgatót bevonjunk az adásba. úgy, ahogy azt te is csinálod, hogy esetleg írjanak, vagy figyeljenek, vagy jelezzenek vissza, mert ha nincs visszajelzés, akkor kinek közvetítünk?
1: Neked mi a 45 év alatt az a visszajelzés, ami megmelengeti a szívedet, hogyha így feleleveníted, vagy eszedbe jut?
0: Nem is tudom, most így hirtelen. Örülök, hogyha elmegyek a volt osztálytársaim közé, vagy hazamegyek, és akkor mondják, hogy hallgatják a rádiót. Én annak mindig örülök. Én mindig mondom, hogy örülök, neki csak hallgassák. Nem azért, hogy én itt vagyok, nem azért, hanem azért, hogy akkor tudom, hogy van visszajelzés, hogy eljut az oda keletre is, meg ide Közép-Szlovákiába is, meg ide nyugatra is, és hogy azért hallgatnak minket, és ez nagyon fontos. És például, még hogy azt mondod, hogy a visszaemlékezéshez menjünk, hogy volt olyan, hogy találkozó volt a hallgatókkal. Meg volt szervezve, és találkoztunk.
1: És ez jó élmény volt.
0: Nagyon jó élmény volt, és tudták, te vagy a Livike, te vagy ez, te vagy az, többiek ismertek minket névről, így arcon nem, de névről igen, és nagyon kedves találkozók voltak ezek.
1: Na és Lívike, akkor még mesélj nekünk arról így a beszélgetésünk vége felé, hogy mik a terveid? Mi az, mennyire tervezel például? Itt most bármi nem ő tervre gondolok, hogy, mert ugye bakancslistákról beszélgettünk. 45 év azért nem egy kevés idő. Tehát, hogy azért, amikor az ember így egy kicsit úgy belegondol abban, mi minden történt, mi mindent élt meg 45 év alatt. Tehát, hogy ilyenkor mit csinálsz? Lezársz valamit? Akár gondold meg egy korszakot, hogy oké, most egy új korszak kezdődik, vagy az a jó, amikor ugyanúgy folytatod tovább. Mit, ha azt mondom, hogy 45 év, ez egy korszak, akkor mi?
0: Hát igen, ez elment bele, mögöttem. Nem foglalkozok vele, megyünk tovább, úgy, hogy eddig. Aztán nem tudom, hogy meddig lesz ez még, meddig leszek még itt. Ameddig úgy fogok jönni dolgozni, hogy jól érzem magam, addig akkor itt leszek, tudod? De ha már úgy fogom érezni, már nem is szeretnek, meg már nem is megy úgy, meg mit tudom én, akkor fel kell állni, és akkor abba kell hagyni ezt a munkát.
1: Mi az, amit most leginkább még, vagy amit talán 45 éve szeretsz ebben az egészben?
0: Az egész milliót, ezt az egész munkát, ahogy leülsz a pulthoz, és közvetítel, és akkor megy élőbe minden, és ha élőbe megy, azt szeretem a legjobban, mert az annak van egy kis pörgése, tudod, és az mindig jönnek új emberekkel, ismerkedsz meg, kedvesek, ez, az, összebarátkozol valakivel, és az nagyon jó. Ez, lehet, hogy ezért is vagyok itt ilyen sokáig már.
1: Mert ezt szereted.
0: Mert ezt szeretem csinálni, igen. Ez másképp nem lehet, csak akkor, hogyha szereted csinálni.
1: Mi az, amit a hallgatóknak üzennél?
0: Hát az, hogy hallgassanak minket, és szeressenek minket, mint eddig, remélem is. És mert ha ők nem fognak minket hallgatni, akkor mi nem leszünk. Minden egyes hallgatót, aki hallgat minket, azt nagyra becsülöm, és örülök neki, és remélem, hogy ezt a szokásukat megtartják, és nem hagynak el minket, mint hallgatók, hanem maradnak velünk továbbra is.
1: Milyen volt itt a nő arcaiban most már itt tényleg a beszélgetés vége felé?
0: Hát ez
1: nem lehet komolyan, amikor legelőször mondtam neked, hogy...
0: Hát nem is igen, ez igaz. Én nem is gondoltam volna, hogy tényleg nekiállunk, meg főleg az, hogy ma. Nem is gondoltam volna.
1: Én
0: tényleg van benne ilyen, hogy amikor a hóért akasztják, úgyhogy van benne ilyen... Jó volt, hát jó volt egy kicsit beszélgetni, meg visszaemlékezni a régi időkre. Azért valamennyire... Talán ez a 45 év, az így elment mögöttem, puff, ilyen gyorsan.
1: Mert a rádióban tényleg az van, hogy teljesen más, hogy telik az idő. Egy perc az néha rengeteg idő, ugye ezt mindig elmondom a hallgatóknak, hogy néha, amikor még mennyi időnk van, egy perc az még rengeteg idő, és közben pedig néha egy perc az egy pillanat alatt eltűnik.
0: Emlékezted a városokat, hát még most Győr is ott van, mert félhez mentem Győrbe.
1: És Győr is egy fontos helyszínen.
0: És az is egy fontos helyszínem, igen. Mert hát 58 éves koromban férhez mentem, hát azt nem bárki csinálja meg. keresztányom azt mondta, hogy ő is úgy szeretne, hogy 58 éves korában férhez menni, másodszor mondom, nem kell mindenben engemet utánozni.
1: De te ilyen bevállalós vagy.
0: Igen. Ez nem volt a bakancslista, de hát így hozta a sors.
1: Milyen volt akkor 58 évesen férhez menni?
0: Jó volt, jó, nagyon bulisztunk. Na. 3 napig bulisztunk.
1: Ilyen jó kis bulikat kívánok neked még, illetve hát, hogy is mondtad, tehát, hogy akkor tud szeretni továbbra is azt, amit csinálsz, mert az élő közvetítés, ahogy te is mondtad, az így éltett téged, szóval 45 év az lehet, hogy egy pillanat alatt elszállt, de én kívánom azt, hogy az előtted álló időszak azon jó megélősen teljen, és köszönöm, hogy beszélgethettünk a nő arcaiban.
0: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm neked, hogy gondoltál rám, habár én ezt a beszélgetést tényleg, ahogy mondtad, nem gondoltam komolyan, hogy meg kell rólam emlékezni, de nagyon jól esett.
1: Én pedig köszönöm neked még egyszer. Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nő arcai, és hát itt maradtunk a piramison belül szó szerint, mert mai vendégem Vasiesó Lívia hangmérnökünk volt, aki igen, ahogy sokszor elhangzott a beszélgetésben, 45 éve a rádiónk technikusa, és az ő személyében egy izgalmas női arcot ismerhettünk most meg, egy kicsit másik oldalról. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, a legközelebbi viszonthallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminisztérium elutasítja az ellenzék állításait a minisztérium infrastruktúrájának modernizálására irányuló tervvel kapcsolatban. Az EU először alkalmaz szigorúbb szabályokat a mesterséges intelligenciával működő chatbotokra és más platformokra. Éjszaka 18 és 11, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A belügyminisztérium elutasítja az ellenzék állításait a minisztérium új adminisztratív székházának építésére és a jelenleg használt épület felújítására irányuló előkészítés alatt álló projekttel kapcsolatban, ezeket félrevezetőnek minősítette. A minisztérium szóvivője Matyej Neumann reagált így az ellenzéki Szlovensko mai sajtótájékoztatójára, amelyen a mozgalom bírálta a projektet. Sem a pozsonyi, sem a kassai rendőrségi kollégiumot nem szüntetjük meg. A minisztérium a projekt előkészítésének következő szakaszában fogja pontosítani, hogy mely épületek kerülnek eladásra vagy cserére, tette hozzá. A kormány augusztus 26-án jóváhagyta azt a tervezetet, amely szerint a belügyminisztérium pozsonyi Pribina utcai telephelyén több mint 85,3 millió euróért új adminisztratív központot építenek, amely legfeljebb 1350 alkalmazott befogadására lesz alkalmas. Ezzel párhuzamosan felújítanák a minisztérium székhelyének elavult épületét is. 500 euró támogatást javasol az SNS azoknak a friss házas pároknak, ahol mindkét fél első házasságát köti. A törvénymódosítást már beterjesztette a parlamentbe. A javaslat szerint az 500 euró megemeléséről minden év szeptember 1-jével dönthetne a kormány, de csak lehetőségről, nem kötelező valorizálásról van szó. A támogatást a férj vehetné fel, alapvetően szlovák állampolgárok jogosultak rá, de a jogszabályok alapján a Szlovákiában élő uniós állampolgárok is bizonyos külföldiek is megkaphatják. Ez a feltétel csak magára a kérelmezőre vonatkozik, a házastársra nem. A támogatás igénylőjének kell, hogy legyen állandó szlovákiai lakhelye. Ha a parlament megszavazza, 2027. július 1-től léphet életbe a módosítás. Samuel S. vádlott vallomást tett ma a specializált büntetőbíróságon a tavalyi a szepesófalui gimnáziumban történt késes támadás ügyének tárgyalásán. Lejátszották a vádlott barátaival folytatott elektronikus kommunikációját is, és ismertették a vizsgálati fogság alatti magatartásáról készített jelentést. A bíróság közölte, 3 sértett fejenként 20.400 euró kártérítést kapott. A 2025. január 16-i támadásban meghalt az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány. Egy másik diáklányt megsebesített. Az akkor 18 éves diákot előre megfontolt szándékkal elkövetett emberüléssel gyanúsította meg a rendőrség, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte, ami most is tart. A következő főtárgyaláson, amelyet szeptember 29-ére tűztek ki, a peresfelek záróbeszédet fognak tartani. A ChatGPT nyelvi modellnek szigorú biztonsági szabályokat kell betartania, miután az Európai Unió felvette azt a digitális szolgáltatások listájára, amelyekre fokozottabb jogi ellenőrzés vonatkozik. Az EU először tett ilyen lépést egy mesterséges intelligenciával működő chatbot esetében. A ChatGPT, a Reddit közösségi háló és a Roblox játékplatform az Európai Unióban szigorúbb ellenőrzés és felelősség alá kerülnek, tekintettel arra, hogy jelentős hatással vannak polgáraink és a társadalomra, nyilatkozta Venna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős alelnöke. Brüsszel az említett szervezeteket nagyon nagyoknak minősítette, mivel havonta több mint 45 millió aktív felhasználóval rendelkeznek a 27 tagállamból álló közösségben. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre a jogszabályból eredő további kötelezettségek teljesítésére. A lengyelországi Szent Kereszt vajdaságbeli Skarszpiszko Kamienná városában már a virradó éjszaka tűzütött ki egy olyan gyárban, amely szivattyúkat gyárt pilóta nélküli rendszerekhez. A tűz oka egyelőre nem ismert, de a rendőrség nem zárja ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét sem. A különleges szolgálatok koordinációjáért felelős miniszter szóvivőjének nyilatkozata szerint a helyszínen a belső biztonsági ügynökség munkatársai is dolgoztak. Hozzátette, hogy az ügyet rendkívül komolyan veszik, a szakértőknek kell majd megerősíteniük, hogy szabotásról volt-e szó. Emellett tegnap tűzütött ki egy lublini csarnokban is, amely egy repülőgépipari alkatrészeket gyártó vállalat tulajdonában van.
0: Időjárás.
1: Ma éjszaka felhős, helyenként borult lesz az égbolt, sok helyen eső, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A csapadék fokozatosan nyugatról kezdve alább hagy, és a felhőzet jelentősen csökken. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 11 fok közé süllyed. Túlnyomó részt északnyugati szél fúj majd, amely zivatarok idején átmenetileg megerősödik. Holnap változóan felhős lesz az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Nyugati északnyugati szél várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban, a Patronkán Lamacs irányában. Fennakadással kell számolni. Zajlik a baleseti helyszínen és Diószeg és Szenc között. Pusztafődémes és a D1-es irányában lehet elkerülni. És a radarméri a sebességet Kassán, a KPP Trieda elején a Popreczka irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Akár

0: Mivel volt washingtoni tudósítóval beszélgetni. Hát szerintem azon itt senki nem lepődik meg, hogy a Facebook és az Instagram működéssel kapcsolatban felmerült egyfajta, nem is tudom, össztársadalmi gyanú azzal kapcsolatban, hogy függőség kialakítására alakították ki őket. De hogy ez hogy jutott el oda, hogy 29 amerikai állam perli ezért a Metát, az mondjuk már érdekesebb.
1: Hát nyilvánvaló, hogy a politikusokhoz is elért az a szülői felháborodás és az a szakemberek által már régóta hangozódott aggodalom, hogy a fiatalok fejlődésére rossz hatással van. Egyébként nem csak a fiatalokra, a közép és idősebb korúakére is, de mondjuk a fiataloknál a legnyilvánvalóbb. És pontosan az történt, ami korábban a dohányipar esetén, hogy a dohányipar is rájött, hogy fiatalkorban kell rászoktatni az embereket a használatra, ahhoz, hogy aztán később egész életükben profitot lehessen belőlük nyerni. És hát hosszú időbe telt, amíg az egyes államokban is rájöttek, hogy föl kell lépni ez ellen. Amikor a legfőbb ügyészek léptek, ugye minden államnak, vagy majdnem minden államnak a legfőbb ügyészek csatlakozott ehhez a perhez, akkor nyilvánvaló, hogy politikai nyomásnak engedtek, és a politikai nyomás az pedig a választóktól ered. Nagyon érdekes egyébként, mert ugye ezek a technológiai cégek, ezek a vezetői, ezek korábban meglehetősen ilyen liberális nézeteket vallottak, Mark Zuckerberg és a Facebook és a Meta alapítója és tulajdonosa, ő is, és Donald Trump idején váltottak át jobboldalivá, mert hogy a piac szabályozást azt a demokrata párti honatják erőltették, vagy betették föl, fölmerült, hogy föl kéne bontani kisebb cégekre ezeket a technológiai óriásokat. Ezek ijesztően nagyra nőttek az elmúlt 15-20 évben. Tehát egészen elképesztő hatásuk van a világra, az emberek életére, a gazdaságra, a politikára, és sok minden másra. Mindenre, amire el tudunk csak képzelni. És nyilvánvaló, hogy ennek valahogy gátat kéne szabni, de hát másrésztről meg a politikusokra se lehet rábízni ezeket a hatalmas monopóliumokat, ezeket a borzasztó hatékony tudatbefolyásoló rendszereket, és itt kialakult egy furcsa egyensúly, amit most a legfőbb ügyészek közösen megtörtek. De hát különösebb reményeket azért ne tápláljunk, hogy kinek a kezében vannak a jobb kártyák.
0: Na ez az, tehát hogy alig kezdődött el a per, és mindjárt bejött Zuckerberg egy ilyen ajánlattal, hogy oké, 18 milliárd dollár majdnem az összes amerikai államnak, és úgymond, hát így kívülről nézve meg a jelenlegi álláshoz nézve jó szigorú meghúzások a működéssel kapcsolatban, de azért, hogyha az ember a mélyre néz ennek, jól megfogalmaztad, hogy elgondolkozik azon, hogy kiné vannak a jobb kártyák, még ezután is, az alkó után is.
1: Hát elég, hogyha annyit mondjuk, először is nem 18 milliárd, hanem csak 12, mert a többi az attól függ, hogy a konkurensek, a YouTube, meg a TikTok, meg a Snapchat csatlakoznak-e ehhez a megállapodáshoz. Másrészt ez nem egy összegben mostani kifizetés, hanem 10 évre elhúzva, tehát mondjuk 1,2 milliárd dollár évente, és a Meta adózás utáni nettó bevétele az tavaly több mint 60 milliárd dollár volt. Pontosabban nem a bevétele, hanem az adózás utáni tiszta nyeresége. Több mint 60 milliárd dollár volt, tehát most ebből egyről lemond, a 60-ból egyről mond le, azért, hogy megszabaduljon ettől a pertől, ami egyébként eredetileg sokkal-sokkal nagyobb összegre indult, tehát 200 milliárd dolláros büntetést szerettek volna az ügyészek, és a Meta, ebben is a politikát érdemes megkeresni, tehát a Meta rájött arra, hogy a félidős választások előtt a politikusoknak valami sikert kéne fölmutatni. nem olyan könnyű sikert fölmutatni a mai világban, főleg nagy általános

0: sajtófigyelmet keltő sikert nehéz gyorsan elérni. Így aztán a politikusok most nagyon érdekeltek voltak ebben a megállapodásban, miközben a Meta pedig kiszámolta, hogy ő most ezt olcsón, viszonylag olcsón megúszta. Egyébként, hogy milyen írdatlan mennyiségű per van a Meta ellen, tehát több ezer pert indítottak, ami közül néhányat összevontak, vagy sokat összevontak, de még így is rengeteg helyen kell védekeznie. És miközben Amerikában ez történt, ami történt, Lengyelországban egy 250 milliárd eurós bírságot, milliárd, na most itt összekavartam saját magamat. Szóval egy nagyon nagy bírságot javasoltak az Európai Unió részéről a Metának a hirdetésekben felfedezhető csalások miatt. Na egy szó mint száz, a Meta rengeteg helyen védekezik, és viszonylag olcsón az egyik legfontosabb fronton le tudta ezt most rendezni, de ettől nem nagyon fog megváltozni semmi sajnos, mert a gyerekek először is ki fogják játszani ezeket a korlátozásokat, másrészt a Meta az eddigi szabályokat, vagy az eddigi önként vállalt korlátozásokat is nagyon hiányosan tartotta be.
1: Mit nyer azzal a Meta, hogy jogilag továbbra sem ismeri el a felelősségét? Tényleg minél többet foglalkozik ezzel az ember a témával, meg utána jár, itt valahogy az az érzése, hogy itt egyáltalán nem érdekli a Metát a pénz. Ebben a tekintetben, hogy ő most fizet. Valójában számára másról szól ez a sztori.
0: Nem a sztori a pénzről szól. A sztori arról szól, hogy így is rengeteg pénzt keres, és a bevételének egy olyan 98% a hirdetésekből származik. Neki nagyon fontos az, hogy sokan rendszeresen, minél gyakrabban rákattintsanak. Tehát most, amikor azt vállalja, hogy valamelyest enyhíti a gyermekekre nehezedő ilyen lélektani nyomást, hogy nem kell nekik 5 percenként kattintgatni, nem kapnak üzeneteket arról, hogy milyen fontos dolgok vannak a Facebookon vagy az Instagramon, amiről, hogyha lemaradnak, akkor óriási tragédia lesz az életükben. Szóval ezek a kis engedmények, ezek mind arra szolgálnak, hogy megőrizhessék a tínédzser felhasználóikat, és az ő szüleiket nyugtassák meg egy kicsit legalább, miközben valójában nem sok minden fog változni. Nem, a Metát ebben az egészben természetesen a pénz érdekli, a világ egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk, olyan 1500 milliárd dollár a tőzsdei értéke, és Mark Zuckerbergnek több mint 60%-os szavazati joga van a részvényei nyomán, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen világosan írdatlan hatalom pontosul egy ember kezében. Több mint 3 milliárd ember kattingat naponta a Facebookra, meg az Instagramra. Tehát ez egy olyan tudatbefolyásoló eszköz, amivel egy ember nagyon sok mindent eldönthet a világban.
1: Hát igen, valójában végül is igazad van, a legvégén mindig minden a pénzről szól, de lehet-e ebből valami világtrend, ez csak egyelőre amerikaiakra vonatkozik, Európa az továbbra is függhet ezektől a tudatmódosító internetes eszközöktől, mit gondolsz?
0: Nem, ez világjelenség, hogy a szülők rádöbbentek, hogy a gyerekeikre milyen ártalmas ez a dolgok. Ugye rengeteg haláleset volt, fiatalok öngyilkosok lettek, nagyon szexuális ragadozók áldozataivá váltak, és sok mindent föl lehet hozni, hogy ez mennyire ártalmas a fejlődő személyiségekre, a fejlődő gyermeki tudatra. És a szülők rájöttek, kellett hozzá néhány év, de azt gondolom, hogy ez természetes, hogy a technológiai fejlődéssel azzal, hogy ezek a mobil okostelefonok ilyen olcsók lettek, és hogy minden gyerek gyakorlatilag ezeket nyomogatja. És ezen szerveződik a társadalmi életük, és az első randevúikat, és ezen kötik le, nem úgy, mint mi régen, hogy moziba hívtuk a lányokat. Szóval egészen furcsa hatásai vannak, amit nem lehetett előre látni, vagy legalábbis csak lassan bontakozott ki ez a tendencia, és most már teljesen világos. Ezeket az óriás cégeket, és főleg azokat, amik a gyerekekhez is hozzáférnek, valamilyen úton, módon szabályozni kéne, de itt nagyon nehéz megállapodni, hogy hogyan szabályozzák kívülről, az önszabályozás pedig eddig eléggé hatástalannak bizonyult. Úgy attól tartok, hogy ezzel még sokáig fogunk hadakozni.
1: A függőséget okozó jellege miatt perelték a Facebookot és az Instagramt. Inkább fizet a Meta vezér, Zuckerberg. A részletekről Horváth Gábor USA szakértővel, volt washingtoni tudósítóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Nagyon szívesen, szia!

0: Újra drágulnak a lakáshitelek, ezt mutatják a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb adatai. A ténylegesen újonnan felvett lakás célú hitelek átlag kamata március és június között 3,42-ről 3,79%-ra emelkedett. A bankok közben ennél alacsonyabb induló kamattal hirdetnek, ezek azonban többnyire életkorhoz, biztosításhoz vagy más feltételekhez kötődnek. Ráadásul a lakásárak is tovább nőnek, ezért a kivárás sem feltétlenül jelent megtakarítást. Arról, hogy kinek érdemes most hitelt felvennie, milyen fixációt válaszol és mikor éri meg a meglévő kölcsönt adott esetben újra tárgyalni, Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel beszélgetünk. Hol tartanak most valójában a szlovákiai jelzálog hitelkamatok?
1: Ahogy ön is említette, tényleg a reális kamatok körülbelül, ha nem számítunk bele semmilyen feltételt, tehát ahogy ön is említette, a fiatalokat a bankok 35 éves kornál határozzák meg, ennek különböző törvényi, kedvezményi okai is vannak, de egy 35 év kor feletti hitelkérelmezőnek egy reális hitelkamata, az körülbelül a 3,79-től magasabb kamatszintekig reális, hogyha 5 éves fixációról beszélünk. A fixáció nagyon röviden az az időszak, amelyre a bank garantálja, hogy a kamatunkat nem változtatja meg. Ez általában 3, illetve 5 éves időtartam szokott lenni. Ami érdekes lehet, hogy a kamat igen egy icipicit azért növekedett, ez főleg a Európai Központi Bank júniusi növekedése miatt történt. A központi alapkamat addig júniusi 2% volt, 2,00% és 0,25%-kal emelt a központi bank. Ezt általában a bankok, ha nem is azonnal, de tényleg relatív rövid idő alatt 1-2 héten belül beépítik a kamatjaikba, tehát ez a növekedés meg is történt. Azonban nagyon nagy változás az elmúlt 3-4 évben nem történt. Tudni kell, hogy 2020-21 és még 22 környékén egy banki kamat az ilyen 1% körül mozgott. Ez hosszú-hosszú éveken át tartott, és hajlamosak voltunk azt hinni, hogy ez egy normális állapot, azonban ez tényleg egy nagyon extrém, pozitív értelemben az ügyfelek számára extrém állapot volt, és 2022 után, főleg az infláció, a háború miatti, az energiaárak miatti és a Covid utáni infláció megemelkedés miatt az Európai Központi Bank ilyenkor mindig kamatot növel, és így a bankok is nagyobb kamatot kell, hogy fizessenek. Mit jelent ez a majd 4%-os kamatküszöb? Tehát, hogyha számokban ki szeretném fejezni, hogyha valaki egy 100 000 eurós hitelt kér a banktól, és 3, illetve 4%-ot kaphatna, akkor itt 422 versus 477 eurós kamat különbség történik, illetve törlesztési különbség. Ez azt jelenti, hogy 55 eurós emelkedés történik, hogyha 1%-ponttal magasabb a kamatunk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy sikerül mondjuk egy 3,5%-os vagy majdnem egy 4%-os kamatkörnyezetben hitelt felvennünk.
0: Na hát csináljuk azt, amit nem szoktak szeretni az elemzők, jósoljunk. Milyennek tagsálja a jelzálog hitelkamatok alakulását? Valószínűleg sokan azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy kivárjanak, vagy adott esetben most próbáljanak megfixálni, kölcsönt fölvenni, belevágni valami ingatlan vásárlásba. Mire lehet számítani?
1: Igen, általában jósolni nagyon nehéz, de bevallom, most relatíve úgy érzem, hogy könnyű a jóslási feladat, ugyanis ahogy említettem, az alapkamatok akkor növekednek, és a kamatok, hogyha az infláció növekszik, és hogyha megfordítom az egészet, akkor csökkennek, hogyha úgy érezzük, hogy a jövőben az infláció csökkenni fog. Az infláció akkor csökken, hogyha nyugalom van a világban, nagyon leegyszerűsítve nincsenek háborúk, nincs ok arra, hogy az árak elszálljanak. Én úgy érzem, hogy a következő 1-2 évben azért nem biztos, hogy normalizálódni fognak ezek a globális tényezők, tehát nagy valószínűséggel ennél sokkal olcsóbb kamatokat a bankban nem nagyon fogunk látni az elkövetkező 1-2 évben. Az, hogy ez milyen irányba fog felfelé elmozdulni, hogy nagyon megugrik, vagy maradunk ezen a szinten, azt nem tudom, de hogyha valaki arra várna ki, hogy nagy különbségek lennének, tehát olcsóbbak lennének a kamatok, azokat szerintem nagyon fölöslegesen várnának az első következő egy-két évben. Tehát aki gondolkozik azon, hogy házat építsen, saját lakásba költözön, és egyébként is az élete úgy hozza, hogy ilyen szempontból mozdulnia kellene, akkor szerintem nincs nagyon ok a várakozásra. Tehát persze múló emlék az, amikor ezek az 1-2 százalékos kamatok voltak, ez biztosan minden bizonnyal nem fog visszatérni a következő 1-2 évben, tehát én azt mondom, hogy ha valakinek az életkörülménye azt hozza, hogy költözni szeretne, építkezni, akkor mindenképp. Azonban a matematika miatt, hogy a 1 százalékos kamatkörnyezetről 4 százalékra ugrottunk, a befektetési ingatlanok egy kevésbé érik meg. Tehát a 2020-21-es időszak, amikor a hitelek szinte ingyen voltak, nagyon elterjedt az a szokás, befektetési szokás, hogy befektetési ingatlant vásárolunk, ez azt jelenti, hogy veszünk egy ingatlant, valamilyen saját tőkével bele kell persze szállnunk, kiadjuk az ingatlant, és akkor ez így önmagára dolgozhat ez az ingatlan. A 3-4 százalékos kamatoknál azonban sokszor kiderül, hogy nem elég a bérleti díj arra, hogy lefedje ezeket a kiadásokat, a költségeket, tehát tényleg nagyon át kell számolni, hogy érdemes ezzel úgymond bívelődni, illetve Szlovákia demográfiai adatjai kicsit elkalandozok ebbe az irányba, de nagyon érdekesek, ugyanis biztos sokan halljuk, hogy öregszik a társadalmunk, illetve a lakosság. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a 25 és 45 év közötti lakosság az ma 1,7 millió, tehát ennyien vagyunk 25 és 45 év között. 15 éven belül, ami nincs annyira messze, ez a kategória 1,1 millióra csökkent, tehát 600 ezer emberrel kevesebb lesz Szlovákiában 15 év múlva, akik 25 és 45 év között. Ez azért fontos, mert általában a lakásokat pontosan a 25 és 45 év közötti lakosok vásárolják nagyon nagy mértékben. Tehát a kérdés az, hogyha ma veszünk egy ingatlant befektetési céllal, lesz-e kinek 15-20 év múlva eladnunk, hogyha tényleg, ha belegondolunk, ez egy hatalmas különbség, hogy 600 ezer emberrel kevesebb lesz azok között, akik mondjuk vásárolhatnának ingatlant. Tehát visszatérve a kérdéséhez, tehát mindenképp aki gondolkozott a következő időben, hogy vásároljon, annak nem nagyon van mire várnia, nagy valószínűséggel megtörténhet az, hogy még drágább kamatkörnyezetbe kell hitelt felvennie, hogyha 1-2 évet vár, illetve egy éves bontásban 9,4%-ot növekedtek a lakás árak, tehát hogyha véletlenül még egy pár 0,1-2%-ot sikerülne is megspórolnunk a lakáshitelen, közben sajnos megállíthatatlanul robognak a lakásárak felfelé, ezért lehet, hogy a hitelen egy icipicit megtakarítanánk, de a lakására miatt nagyon sokat veszítenénk egy éves várakozás miatt.
0: Azt mondja, hogy egyre kevésbé érik meg a befektetési jellegű ingatlan vásárlások, de hát akkor kérdezhetné a szlovákiai polgár, hogy igazából akkor meg mi éri meg jobban, talán a részvénypiac, amihez meg sokkal nagyobb pénzügyi tudatosság és informáltságra van szükség, de mégis még a kamatokhoz mit tart reálisnak mondjuk egy év végéig, ameddig még biztosan megszólal majd az LKB is. Reálisnak tart egy 4,5-es jelzálog kamat alapot?
1: Én végéig valószínűleg a 4,5%-tól nem kell félnünk, azonban az EKB, tehát a központi bank még egy ilyen 0,25, tehát általában 4% pontokkal óvatosan növelik vagy csökkentik az alapkamatot. Ez még úgy az elemzők szerint még benne van a pakliban, hogy így fogalmazzak. Ez körülbelül pontosan ezzel a 0,25-tel emelné meg a banki kamatjainkat is, tehát ez a 4%-os kamatszint az teljesen reális lehet. Azonban, ahogy említette, nem csak fiataloknak tudnak a bankok különböző kedvezményeket kínálni, hanem úgynevezett cross-sell, tehát hogyha más terméket is hajlandóak vagyunk a bankunktól venni, esetleg néha figyelembe veszi a bank, hogyha már hosszú éve ott bankolunk, azonban ez nem szabályszerű. Illetve vannak tényleg időszakos kampányok, amikor képesek bizonyos kisebb bankok, hogy mégis úgymond elcsenjenek a nagyobb bankoktól egy-egy ügyfelet, tényleg egy ilyen 0,5%-os kamatot is kínálni, illetve bocsánat, a kedvezményt kívánni. Tehát ma is a piacon azért vannak még nagyon 3%-hoz közeli opciók is, azonban ezek általában vagy csak 1-2 évre szólnak ezek a fixációk. Itt nagyon érdemes meggondolni, hogy a 3-5 esetleg 10 éves fixáció között választunk. Hogyha nagyon feszes a költségvetésünk, hogy így fogalmazzak, akkor tényleg érdemes inkább hosszabb időre, minimum 5 évre gondolkozni a fixációban, Hogyha hajlamosak vagyunk egy kicsit kockáztatni, de szeretnénk kisebb induló kamattal indulni, akkor pedig a 3%-os fixációban érdemes gondolkozni. Akinek meg nagyon bizonytalan tényleg az, hogy esetleg számolnia kell azzal, hogy mondjuk a családban a feleség anyasági, tehát hogy munka, bevétel, a bevétel lecsökken, akkor érdemes néha ilyenkor akár 10 éves fixációban is gondolkozni. Ami az érdekes, hogy ezek között a fixációk közt általában tényleg csak egy 0,1-0,2%-os kamatkülönbség van, tehát nem arról van szó, hogyha a rövidebb fixációt válasszuk, akkor sokkal-sokkal olcsóbb lesz a törlesztésünk. Egy 100 000-es hitelnél itt 4-5 euróról beszélünk havonta, és sokszor ilyen összegeknél érdemes inkább a hosszabb biztonságot választani.
0: Azt mondja, hogy a lakásárak viszont mennek fölfelé. Hát van, aki mondjuk a piacot nézve ezzel vitatkozik, vannak régiók, ahol effektíve tetten érhető, számszerűleg dokumentálva a lakás növekedés átlagának a csökkenése. Tulajdonképpen mit látni ezzel kapcsolatban? Volt itt olyan szakértő is, aki azt mondta, hogy a nyári időszak jellemzője az, hogy kicsit megtorpannak az ingatlanárak, mert hát mindenki elmegy kirándulni, de hát a mai nappal vége a meteorológiai nyárnak legalább is.
1: Igen, igen. Általában azért tudni kell, hogy a lakásvásárlás az egy hosszabb folyamat, általában néha 2-3 hónapig is elhúzódik, tehát természetesen a nyárnak van egy bizonyos ciklikussága, de ha így nagyon illedelmesen megkérdezzük bármelyik bankos dolgozót, akkor látjuk, hogy mindig nagyon el vannak foglalva, de természetesen a nyárnál látunk egy kis visszaesést, illetve ami a növekedést illeti, bármilyen mélyebb elemzést elolvasunk az interneten a lakásárak alakulásáról, akkor a legtöbb elemző azt tanácsolja, hogy keressünk, ahogy említettem, demográfiai adatokat, és nézzük meg, hogy még szlovákiai városok, régiók, falvak, igazából ilyen falvak bontásában azért kevésbé jellemző, de hogy mekkora lesz a beköltözés, illetve elköltözési arány, mennyire fog növekedni egy város lakossága, illetve csökkenni, és ahogyan is említette, azok a régiók, ahol hát inkább egy kiköltözés, elköltözés, hát nagyon csúnya szóval a kihalás jellemző az adott régióra, ott a lakásárak, tehát nem lesz vásárló, aki megvegye a lakásunkat, ahogy említette, itt ezek befektetési célból nem annyira racionálisak, de természetesen mindig lesznek olyan régiók, és vannak olyan régiók, ahova egyre több növekszik a lakosság, egyre többen költöznek, iparosodik a környék és hasonlók. Itt igazából valószínűleg a lakásbefektetés továbbra is értelmes számokkal, tehát hosszú távon egy 5-6-7%-os hozamot biztosítani tud, amit a banki finanszírozás, ami meg lehet egy kicsit emelni. Tehát a lakásról is beszélünk, nagyon a legfontosabb kérés, hogy hol vásárolunk lakóingatlant, milyen bérlőket tudunk találni, hogyha befektetésről beszélünk, és majd 15-20-30 éves távlatban kinek és mennyiért tudom ezt újra eladni, ezt az ingatlanomat. Minden befektetésnél tehát több paramétert kell megvizsgálnunk.
0: Azt is azért sokan kérdezik valószínűleg, hogy várjanak-e a lakás vétellel, vagy éppenséggel az eladással, ugye attól függően, hogy most föl vagy lefelé taksálják-e az áralakulást, ezzel kapcsolatban mire számít?
1: Igazából mindig érdemes a múltbéli hozamokra kicsit rátekinteni, tehát ahogy szoktuk mondani, sosem garantálja a múltbéli hozam, a jövőbeli hozamokat, azonban azért egy jó kiinduló pont. Szlovákiában az elmúlt 20 évben a lakások 6%-os éves növekedést tudtak produkálni. Ez kicsit csalóka lehet, ugyanis az elmúlt években voltak 15-20%-os emelkedések is, és hajlamosak vagyunk erre approximálni, tehát ehhez közelíteni. Azonban, ahogy mondtam, a demográfia és egyéb okok miatt valószínűleg ez a növekedés inkább 4-5% között lesz. Tehát vásárlás szempontjából én azt, ahogyan is említette, sok opciónk van, amiben lehet befektetni, azonban a legkézenfekvőbb, főleg Szlovákiában, az pontosan az elmúlt években a befektetési jellegű ingatlanok lettek. Igazából nagyon mellé lőni nem lehet. Én mind szakértőként, tanácsadóként örülök, hogy nem elköltjük a pénzünket igazából múlandó dolgokra, hanem mégis azért az ingatlannak mindig lesz valamilyen értéke, és aztán lehet persze finom hangolni, és lehet keresni, hogy hol lehetett volna jobb, hol lehetett volna esetleg rosszabb befektetni a pénzünket, azonban a lényeg az, hogy van egy hely, ahova havonta félretesszük, befektetjük a pénzünket, és ez Az ingatlan azért mindig hosszú távon növeli az értékét, ha már lehetnek olyan évek, amikor stagnálás vagy csökkenés is van. Tehát ez mindig azért egy jó opció, csak tényleg érdemes mindig kiszámolni. Ugye a befektetés mindig rizikóval jár, egy ingatlannál ez pontosan az, hogy ennek vannak különböző fenntartási költségei, a bérlők pár hónapig esetleg nem fizetnek, lehet olyan, hogy nem találunk új bérlőt, és emiatt nem kapunk havi szinten bevétel. Tehát tegyük fel a kérdést, mi történik akkor, hogyha fél évig, egy évig valamiért nem tudjuk kiadni, vagy nem folyik be akkor a bevétel az ingatlanomból, hogy képes vagyok-e tovább is működni, és illetve fedezni ezt a ablakot.
0: Drágulnak a lakáshitelek, de még az ingatlanárak emelkedése sem állt meg. Zsupcsán Zoltán pénzügyi szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: A nyár utolsó napján lassan magunk mögött hagyjuk a tengerpartokat, és a vízparti hűsülés helyett átváltunk a hangulatos városlátogatásokra. Első állomásunk Párizs, amely késő nyáron és kora ősszel is a kultúra, a divat és a nagy séták fővárosa. Ám ha az őszi hónapokban látogatunk a fények városába, fel kell készülnünk egy fontos változásra. Párizsban szinte teljesen kivezették a hagyományos papírmetrójegyeket. A meglévő papírjegyeket azonban még idén őszig fel lehet használni. A tömegközlekedéshez ma már érintésmentes kártyát, az úgynevezett Navigo Easy-t kell vásárolni az automatáknál, vagy a mobiltelefonunkat kell használni a kapuknál. Ha mégis papírjeggyel utazunk, az érvényes utazási jogosultságot az ellenőrzésig mindenképpen őrizzük meg, mert jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel bírságot szabhatnak ki. Az Eiffel-torony vagy a Louvre környékén legyünk nagyon óvatosak az utcai árusokkal és az aláírásgyűjtő trükkökkel. Ezek a csalások gyakran csak elterelik a figyelmet a zsebtolvajlásról. Ha pedig beülünk egy párizsi kávézóba, a teraszon kapott kávé mindig drágább, mintha a pultnál állva innánk meg.
2: Az államfő szerint Közép-Európának hangosabbnak kell lennie az EU-ban. Történelmi léptékű korszerűsítés kezdődik Szlovákia legnagyobb vízi erőművében Bősön. Az EU először alkalmaz szigorúbb szabályokat a mesterséges intelligenciával működő chatbotokra és más platformokra. Pozsonyban 29, Kassán 33 fok van.
0: Napzárta. Paszmár Líviával.
2: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallgatják augusztus 31-én hétfőn. Hallgassák meg híreinket. A közép-európai országoknak hangosabbnak kellene lenniük az Európai Unión belül. Ezt a szlovéniai Bledben megrendezett fórumon jelentette ki Peter Pellegrini államfő, aki egy beszélgetésen vett részt Nataša Pirc Musar szlovén elnökkel. Pellegrini elmondta, hogy ha Közép-Európa összefog, az EU szintjén sokkal többet érhet el. Ezzel kapcsolatban hivatkozott Andrej Babis cseh miniszterelnök kijelentésére, miszerint olyan koalíciókat kell létrehozni, amelyek az Unióban képviselik a közép-európai országok érdekeit. Pirc Musar szintén a közép-európai együttműködés megerősítése mellett szállt síkra, ahol szerinte erre bőven van lehetőség. Véleménye szerint az EU önmagában gazdasági erővel rendelkezik, de politikai szempontból törpe. Pellegrini emellett nagyobb pragmatizmusra szólított fel az EU-ban. A szlovén államfő ezzel szemben úgy vélte, hogy a pragmatizmus nem mindig a helyes út a jövő felé. Történelmi léptékű korszerűsítés kezdődik Szlovákia legnagyobb vízerőművében. 10 év alatt fokozatosan lecserélik a bősi vízerőmű mind a 8 turbináját. Az erről szóló több mint 465 millió euró értékű szerződést ma írták alá. A munkát az osztrák Andritz Hydro és a szlovák Vuje konzorciuma végzi. További részletek Kis Balástól.
3: A beruházás keretében 8 új, korszerű kaplan turbinát építenek be a vízerőműbe a hozzájuk tartozó technológiával együtt. Az első új turbina várhatóan 2 éven belül érkezik meg, az utolsót pedig a következő 8 éven belül szállítják le. A teljes rekonstrukció így mintegy 1 évtizedet vesz igénybe. A hosszú kivitelezési időt azzal indokolják, hogy egy ekkora léptékű modernizációt nem lehet rövid idő alatt elvégezni, ráadásul az új turbinák és a kapcsolódó berendezések legyártása is több időt vesz igénybe. A beruházásra azért is van nagy szükség, mert a jelenlegi turbinák állapota már kritikus. A gyártó még 2010-ben figyelmeztette Szlovákiát arra, hogy a berendezések működése leállhat. A turbinák nem csak az energiatermelésben játszanak fontos szerepet, hanem a bősi vízerőmű árvízvédelmi feladataiban is. A rekonstrukció után az erőmű tényleges teljesítménye várhatóan mintegy 10%-kal nő. Jelenleg körülbelül 630 megawatt a tényleges teljesítménye, miközben a névleges kapacitása 720 megawatt. Ezt azonban csak akkor tudná elérni, ha a magyar oldalon is megépülne a vízerőmű energetikai lépcsője. A beruházás a kormány szerint nem terheli meg közvetlenül az állami költségvetést, a szükséges forrásokat az állami tulajdonú vízügyi építővállalat biztosítja, és uniós támogatást is felhasználnak a modernizációs alapból. A turbinák cseréjéről szóló szerződés aláírásakor Robert Fico miniszterelnök arról is beszélt, hogy alkalmasnak tartja Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztra. A kijelentés annak fényében érdekes, hogy Taraba és az őt jelölő Szlovák Nemzeti Párt között továbbra is konfliktus van, és az SNS korábban Filip Kuffát nevezte meg lehetséges utódjaként. Robert Fico szerint azonban Tomás Taraba eddig megfelelően látta el a feladatait.
2: Kamil Sáskó egészségügyi miniszter célja, hogy elkészítse a tervezett nagyszombati új kórház építésének pénzügyi tervét. Szerinte a projekt ideális befektetések keresésére valószínűleg közmagán partnerség formájában bankokkal együttműködve. A potenciális partnerekkel folytatandó tárgyalásokat ősszel tervezi lefolytatni. Még a jelenlegi kormányzati ciklus alatt szeretné elkészíteni a pénzügyi tervet, hogy a folyamat már visszafordíthatatlanná váljon. Arra számít, hogy a konkrét információk erről még jövő év nyara előtt ismerté válnak. A nagyszombati új kórház projektjének megvalósítására 2024 végén jogerejű területrendezési határozat született. Peter Pellegrini államfő 2024 decemberében Nagyszombatban tett látogatása során kijelentette, hogy eljön az idő, amikor a kormánynak döntést kell hozni annak építéséről. Szerinte erről a kormány azon szándéka miatt is beszélni kell, hogy a közeli Jászlovszkő-Bohunyicében új atomerőművet kíván építeni. Az építkezés teljes költségét korábban már több mint 380 millió euróra becsülték. Az ellenzéki Szlovenszko mozgalom bírálja a belügyminisztérium új, több mint 85 millió euróba kerülő adminisztratív székházának építési tervét. A projektet a Hviezda katonai kollégium felújításához hasonlítják, amely a védelmi minisztérium új székhelye lesz. Erről ma sajtótájékoztatón beszélt Román Mikulec és Grendel Gábor, a mozgalom parlamenti képviselői. Mikulec szerint a mozgalom azt várná, hogy Matus Utajestok belügyminiszter először a rendőrök, a tűzoltók és a hegyi mentőszolgálat számára biztosítson magasabb fizetéseket és jobb feltételeket, ahogyan azt megígérte. Véleménye szerint a minisztérium alárendelt szervezeteinek felszerelése és járműparkja megújítására is szükség van. Kifogásolta azt is, hogy a jelenlegi miniszter ezzel a döntéssel a minisztérium jövőbeli vezetését is kötelezi a projekt támogatására. Grendel arra is felhívta a figyelmet, hogy a minisztérium éppen ingatlan eladásokból kívánja finanszírozni a projektet. Ezek közül több is jövedelmező helyen található. Összegzésképpen elmondta, hogy a felelősséget ezért az egész kormány viseli majd. A belügyminisztérium elutasítja az ellenzék állításait, a minisztérium új adminisztratív székházának építésére és a jelenleg használt épület felújítására irányuló, előkészítés előtt álló projekttel kapcsolatban, ezeket félrevezetőnek minősítette. A minisztérium szóvivője Matyej Neumann reagált így az ellenzéki Szlovenszko mai sajtótájékoztatójára. A kormány augusztus 26-án jóváhagyta azt a tervezetet, amely szerint a belügyminisztérium pozsonyi Pribina utcai telephelyén több mint 85,3 millió euróért új adminisztratív központot építenek, amely legfeljebb 1350 alkalmazott befogadására lesz alkalmas. Ezzel párhuzamosan felújítanák a minisztérium székhelyének elavult épületét is. Samuel S. vádlott vallomást tett ma a specializált büntetőbíróságon. A tavalyi, a Szepesófalui gimnáziumban történt késes támadás ügyének tárgyalásán. Lejátszották a vádlott barátaival folytatott elektronikus kommunikációját is, és ismertették a vizsgálati fogság alatti magatartásáról készített jelentést. A bíróság közölte, 3 sértett fejenként 20.400 euró kártérítést kapott. A 2025. január 16-i támadásban meghalt az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány. Egy másik diáklányt megsebesített. Az akkor 18 éves diákot előre megfontolt szándékkal elkövetett emberüléssel gyanúsította meg a rendőrség, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte, ami most is tart. A következő főtárgyaláson, amelyet szeptember 29-ére tűztek ki, a peres felek záróbeszédet fognak tartani. Albin Kurti ügyvezető miniszterelnök koszovói pártja, az önrendelkezés mozgalom, valamint az ellenzéki koszovói demokrata liga ma megállapodtak abban, hogy támogatják az új elnök megválasztását. A Reuters hírügynökség szerint ez a lépés véget vethet a közel két éve tartó patthelyzetnek. Az elnök jelölt az 51 éves Bekim Szejdiu, a Pristinai Egyetem jogász professzora, aki korábban koszovói nagykövetként Törökországban, illetve főkonzulként New Yorkban dolgozott. Kurti pártja győzött a júniusi előrehozott választásokon, és a kormányalakításhoz csupán néhány szavazatra van szüksége a kisebbségi pártoktól. A parlamentben azonban nincs meg a kettőharmados többsége, amely az elnök megválasztásához szükséges. Az önrendelkezés és az LDK együttesen biztosíthatja az elnök megválasztásához szükséges több mint 80 szavazatot. A lengyelországi Szentkereszt vajdaságbeli Skarzyska Kamienna városában már a virradó éjszaka tűz ütött ki egy olyan gyárban, amely szivattyúkat gyárt pilóta nélküli rendszerekhez. A tűz oka egyelőre nem ismert, de a rendőrség nem zárja ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét sem. A különleges szolgálatok koordinációjáért felelős miniszter szóvivőjének nyilatkozata szerint a helyszínen a belső biztonsági ügynökség munkatársai is dolgoztak. Hozzátette, hogy az ügyet rendkívül komolyan veszik, a szakértőknek kell majd megerősíteniük, hogy szabotásról volt e szó. Emellett tegnap tűz ütött ki egy lublini csarnokban is, amely egy repülőgépipari alkatrészeket gyártó vállalat tulajdonában van. Olaszország további 15 nappal meghosszabbította a személyek szabad mozgására vonatkozó schengeni szabályok alkalmazásának felfüggesztését Spanyolországgal szemben. Így továbbra is folytatódnak a határellenőrzések a két ország között légi vagy tengeri úton utazók számára. Olaszország eredetileg augusztus 1-én jelentette be a felfüggesztést, válaszul a Marokkóból a spanyol Ceuta exklávéba érkező migránsok áradatára. Madrid ezt követően véletlenszerű ellenőrzéseket vezetett be az Olaszországból érkező utasok számára. A ChatGPT nyelvi modellnek szigorú biztonsági szabályokat kell betartania, miután az Európai Unió felvette azt a digitális szolgáltatások listájára, amelyekre fokozottabb jogi ellenőrzés vonatkozik. Az EU először tett ilyen lépést egy mesterséges intelligenciával működő chatbot esetében. A ChatGPT, a Reddit közösségi háló és a Roblox játékplatform az Európai Unióban szigorúbb ellenőrzés és felelősség alá kerülnek, tekintettel arra, hogy jelentős hatással vannak a polgárainkra és a társadalomra, nyilatkozta Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős alelnöke. Brüsszel az említett szervezeteket nagyon nagyoknak minősítette, mivel havonta több mint 45 millió aktív felhasználóval rendelkeznek a 27 tagállamból álló közösségben. A vállalatoknak 4 hónap áll rendelkezésükre a jogszabályból eredő további kötelezettségek teljesítésére.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Az idény végéig Daniel Valach irányítja az élvonalban újonc besztercebányai labdarúgó csapatot. A negyedik fordulótól megbízott trénerként ül a Dukla kispadján. Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke szerint Gianni Infantino, a FIFA vezetője, szakmailag megbukott, mert megsértette a futball szabályait. Infantino július vége óta egyébként is a támadások keresztüzében áll, mert a jövőbeli világbajnokságokat egy 20 milliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendeztette volna meg, amelyben a FIFA többségi tulajdonos lett volna. A FIFA elnök 3 nappal később visszavonta a tervet, de a szabályok megsértésével együtt ez is nagy felháborodást váltott ki. Szlovákia társrendezőként ad otthont a 2028-as női röplabda Európa-bajnokságnak. Ezt Marek Rojko, a szlovák, és Roka Sikirić, az Európai Szövetség horvát elnöke jelentette be a pozsonyi sajtótájékoztatón. A mérkőzéseket a Somorjai Olimpiai Központban bonyolítják le. Azt már július közepén nyilvánosságra hozták, hogy a 4 házigazda közül az egyik a Kanári-szigeteki Las Palmas lesz. Armand Duplantis koncertjével zárul 2 hét múlva a budapesti atlétikai világdöntő. A 2-szeres olimpiai bajnok svéd rúdugró élőben adja elő a 10 millió dollár özdíjazású viadal hivatalos himnuszát, a Gold című dalt a szeptember 13-ai záróesten. Duplantis nem először mutatja meg zenei oldalát. Eddig megjelent dalait több mint 11 millió alkalommal játszották le. A Gold című klipjét Budapesten forgatta, a Halászbástyánál és a Hősök terén. Meglepetésre az első forduló jelentette a végállomást Novak Djokovic számára a US Open tenisztornán, miután ötszettes csatában kikapott az argentin Mariano Navonétól. A negyedik helyen kiemelt 39 éves szerb klasszis elárulta, egészségügyi problémák hátráltatják.
4: Időjárás.
2: Ma éjszaka felhős, borult lesz az ég, sok helyen záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd csökken a felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 11 fok közé süllyed, túlnyomó részt északnyugati szél fúj majd. Holnap változóan felhős lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, nyugati északnyugati szél várható. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim Kis Balázs és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották, viszont hallásra.
4: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Smith!